Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na ő az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzám. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband? Ezt azon most.

0: be my ghost.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Hamarosan például az USA-ban turnézó szupersztár Ed Sheeran, aki a napokban kifejtette, hogy ami az USA-ban alkoholizmus, az a briteknél ivási kultúra. Ők ezt így hívják, a culture kifejezést használta, és ezt az elmúlt hónapok után összegezte. Ahogy ő fogalmazott, Nagy-Britanniában néhány korsó sör munka után társadalmilag teljesen oké, elfogadott, a nagyobb pénteki buli pedig simán jelenthet 6 korsó sört és egy üveg bort per fő. Dolgoztam Londonban, a Soho-ban, és ezt abszolút meg tudom erősíteni. Hát attól még, hogy valami társadalmilag elfogadott, az nem jelenti azt, hogy egészséges is. Ed Sheeran érkezik nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban. Mind a ketten szupersztárok, nem hiszem, hogy bárhol is be kellene őket mutatni a világ legtávolabb pontján is akár. Lopez 57 éves, Guetta 58, tehát kb. Egy korosztály, sőt, hát David Guetta mindjárt 59 éves. Na de a testük, mint két jól karbantartott 30 évesé, hogy mi a titok, azt nem tudom, ezért hívják titoknak, de azt tudom, hogy J.Lo minden reggel egy pohár citromos vízzel és fehérjedús seggelivel indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám lettek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, DJ szupersztárok a folytatásban, Switch Disco, Rehab, Stanfeld és Sleep Tonight. Stanfeld és a Switch Disco ugye a születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között voltak ott 2026-ban, és ugye a Switch Disco az egy mashup formáció, vagyis két zenéből valami teljesen újat gyúrnak össze, de ebben az esetben nem egy mashupról van szó, hanem Amy McDonald Dunn slágeréhez nyúltak vissza, This is the Life-hoz, és azt nem feldolgozták, hanem egy picikét átalakították.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Nem sokára a német énekes, szupersztár, és hát kipipálhatja már a tévés tehetségkutató zsűritag titulust is, Kámrád. És az a dal, amit élőben előadott itt a Rádió 1 stúdiójában egy szál gitár kíséretében még 2025-ben, Be Mine, jön nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlatváltozásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a Párizsi Klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy igazán friss július 24-i megjelenés Lloydtól, akit már nem kell bemutatni a Rádió 1-eseknek, generációjának egyik legmeghatározóbb pop énekesnője Németországban, több mint 370 millió streammel, 5 egymást követő top 5-ös rádiós játszási listás helyezéssel, valamint a Blinding Lights című daláért járó platina lemezzel büszkekedhet Brazíliában. Például ez a Golden Summer, egy igazi nyári zene.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágert.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és beszélgettünk is fel egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jófej srác, mind a mellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk, és ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ, a Future Tropical elnevezést többek között neki köszönhetjük. Hozom!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az igazán korán kellőknek is. Balázsék legjobb pillanatai pedig érkeznek majd 3-4-6 előtt egy kicsivel, hát aztán a folytatásban is, mert hogy best of 6 óra után, és hogyha szeretné valaki bezsákolni a Strandfesztivál páros belépőit, erre napközben lesz lehetőség többször is, Atisnál például, meg az élő kívánság műsorban is, úgyhogy érdemes lesz résen lenni. Most pedig Kámrád barátunkat hozom, és egy nagy Rádió 1-es kedvencet tőle.
1: Hey everyone, this is Kamrad and you're listening to Radio 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Már 160 ezernél is többen töltötték ki a közlekedés biztonsági kérdőívet. VB-n negyedik a magyar női párbajtőr csapat. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, és több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést közlekedési balesetben. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a napokban indított társadalmi egyeztetést a közlekedés biztonságosabb átételéről. A kérdőívet alig két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki. Az eddig beérkezett lakossági visszajelzések alapján a többség szigorúbb kresszabályokat és nagyobb elrettentő erejű szankciókat látna jónak a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorítása érdekében. A DTV híradó által megkérdezett gépjárművezető szakoktató Horváth László is figyelemmel kíséri a közlekedésbiztonságot célzó társadalmi egyeztetést, és támogatja a kressz korszerűsítését.
3: Célul tűzték ki azt, hogy 2050-re redukáljuk le a halálos balesetek számát, amennyire csak lehetséges. Sajnos nem ezt tapasztaljuk. Tehát én ezzel egyetértek. Elsődlegesen én úgy gondolom, ezeket a kétkerekű mikromobilitási eszközöket kellene helyre tenni, mert ahogy ők közlekednek, hiszen a kivételnek, az felháborító.
2: A kérdőívet kitöltők többsége a legsúlyosabb szabályszegések és a visszaesők esetében nagyobb visszatartó erejű szankciókat lát jónak. Elítéli az illegális utcai versenyzést, támogatja az átlag sebességmérés bevezetését és az automatikus kamerás ellenőrzéseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert hallják.
4: Köszönöm szépen mindenkinek innen is, aki akár egyetértőleg és támogatólag ezeket a kérdéseket, akár vehemensen vitatkozva néhány feltevéssel, vagy néhány kérdésfeltevéssel, de megosztotta velünk a véleményét. E-mail címen keresztül szabadszavas válaszokat is most már tudunk fogadni, erre volt igény, és ezt megteremtettük, ennek a lehetőségét.
2: A közlekedésbiztonságról szóló anonim online kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni. Sport. A negyedik helyen végzett a DSI Debrecen vívójával, Nagy Blankával felálló magyar női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Bükki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású együttes a kolumbiaiakon simán, a lengyeleken és az amerikaiakon magabiztos teljesítménnyel túljutva az elődöntőben kikapott az észtektől, a harmadik helyért pedig az egy éve bronzérmes dél-koreaiakkal mérkőzött meg, akik 5 találat különbséggel 45-40-re győzték le a mieinket. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Nagyrészt derült napos időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az ami van tamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal, idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy éve született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Szabadságunk 10. napján megfogalmazódott bennem, hogy hiányzik az életemben egy hobbi. Hobbira van szükségem.
2: És mit találtál?
1: Olyan hobbira, amiben nem biztos, hogy sikeres leszek, de élvezni fogom.
2: Kertészkedés.
1: Nem.
2: Kötés.
1: Nem.
2: Horgolás.
1: Nem.
2: Tűzzománcozás.
1: Nem.
2: Masturbálás.
1: Igen. Langyos. Csoportos masturbálás.
2: Csoportos masturbálás terhestőkkel. Epidúr tulajdonosokkal és terhestőkkel.
1: Ez egy nagyon szűk társadalmi réteg, de szeretném, hogy hozzám tartoznának.
3: Hát olyan hobbit kell választani, amit kevesen csinálnak. Abban leszel sikeres.
1: Jó, ismertek a Baker Street című számot?
3: Igen.
1: Aha, megvan. Jó, szaxofonozni akarok.
2: Jó!
1: Szaxofonozni akarok.
2: Na, ezt nem találtam volna ki. Ezt nem találtam, mondtam volna mindent, hogy tényleg...
3: Az jó, az, mert az első 2 év az azzal fog elmenni, hogy a családod meg akar ölni, mire rendes, rendes hang jön ki belőle.
1: Két új lakásba kell költözni.
2: Igen, két évig nem jön ki nagyon hang, csak hamis és csak rossz.
1: De nem, igen. Látjátok magatok előtt, hogy ott állok egy ilyen poros jazzklubban, és hajnak 2-kor játszok elő, hogy szakszofonnak.
2: Imádnám. De úgy, hogy már megtanulod, bejössz és itt előadod. És olyat fújsz itt, hogy megőrülünk.
1: Vagy csendben 10 évig gyakorolok, hogy ezt együtt el tudjam játszani. De egyszer azt érzem, hogy szükségem van rá, hogy érzem, hogy a sejtjeim így fel vannak pezsek. Mennyi idő, aki tud szakszofonozni?
2: Figyelj, eszem.
1: És most jövök.
2: Hozz a szakszofon.
3: Wow, gyere! De, azaz. Bal kezed van fölött, bal.
1: Nem mondod neki, hogy van fölött.
2: Szerintem ez nem nehéz.
3: Az a baj, olyan hangszer, hogy egy év mire egy normál hang kijön belőle.
2: Tényleg?
3: Persze.
2: Nem tűnik bonyolultnak.
3: Rendesen a megfújása lesz a nehéz.
1: Én amikor elkezdted ezt a mulatós vonalat, én támogattalak téged ebben.
3: Én is támogatlak, csak mondom, hogy kicsit hosszú projektet választ.
1: De nem látok engem egy csillogó váltaméses kosztümben?
3: Oh.
1: Ahogy előjövök egy nélonharisnyában a sötétből, hajnal 2-kor.
2: És megfújja.
3: Ez milyen klub?
2: És nagyon megfújott. És ott állunk, és nagyon megfújott.
1: És 10 percek, és már kint cigizek a villamos megállóval.
3: Holnap jössz?
1: Jövök.
3: Hozok neked szakszofont, jó?
1: Van szakszofonod? De nem hozhatsz nekem olyan szakszofont, amit a béka is használ.
3: Kell segéderő, vagy nem kell? De eldöntheted.
1: Kell, minden kell. Szakszofonos is kell, meg szakszofon is kell. A legjobb az, hogy egy csoki szakszofont hoznám, mert az a két dolog, de a legjobb használhatok a világon.
2: Elmondom neked.
3: A szakszofonozni és csokizni.
2: 10 óra 5-kor fogod úgy elfelejteni a szakszofont, hogy a büdös életbe a környékére nem mér. Na, de egyébként ennek van értelme, hogy egy kicsit mindig újra húzod az agyad, és mindig találsz valamit, amit újra tanulsz, amit nekiállsz, amit elsajátítasz, hogy frissen tartsd az idegei pályára. Tök jó, tehát valami kell, ami...
3: Balázs, csillagászod,
2: zongorázás. Csillagászod, egy csomó minden van. Én kísérlek zongorán ide valaki, vagy egy 3 éve elhatározom, meg ugyanilyen fellángolásom volt.
1: Nem mondod komolyan.
2: Megtanulok zongorázni. Vettem egy zongorát a Covid idején, egy hordozható zongorát. A tesóm egy hónap múlva elkérte, azóta nem láttam, nála van.
1: Soha a macskák életben... fekszenek rajta.
2: Egy hétig baglyok laktak rajta. Soha a büdös életben nem tudtam meg zongorázni, de ugyanilyen elszántam, mondtam, hogy gyerekek, én egy évvel, márhoz egy évre, én előadok nektek valamit zongorán.
1: Pedig mennyire hasonlítasz a Richard Kledermanra?
2: Most jelen pillanatban ezzel a hajjal nagyon. Jobban, mint ő magam. Igen. Szóval, hogy ezek nagy álmok.
3: Girl, ez lesz a neved. Saxy Girl.
1: Saxy Girl.
2: Igen. Az igaz, hogy van előtte 3 év klarinét?
3: Hát sokat segít, ha tudsz.
1: Micsoda?
2: Csak mondom, tehát, hogy 3 év klarinét.
1: Ez még a régi iskola.
2: Egyébként adom. Tehát, hogy egyébként meg mire tanulhatnám meg? Tehát, hogy nagyon nagy lenne.
1: Excesszív dohányzásba kezdek hozzá.
2: A Baker Street-et nagyon durván elnyomod.
1: Igen, nagyon sok jó van, de amúgy van egy George Michael számok, és rengeteg van, de a Baker Street a legjobb. Az vagyok én.
3: A berobbanó energia.
1: Igen. És ez a legjobb amúgy zenei állást, mert gyakorlatilag ugye semmi nem kell odafigyelni, csak az egy szólódra, amit lenyomsz egyszer.
3: Kikopott a könnyű zenéből a szaxofon. Ha megnézitek, a 2000-es években az összes dalba volt.
2: 90-es évek. Ott mindenkinek elmentek, de túlfújtál csávó. Azt mondták, hogy nem. Ő szakszofonozott, nem?
3: Ja, persze, még a mai napig is csinálja.
2: De jó, kiváló zenész egyébként. Tehát, hogy jól csinálja nagyon.
1: Amit soha nem tudnék, az a tangó harmonika.
2: Az nem is állna jól neked, inkább a szaxi.
3: Nem, szerintem jól állna neki. Képzeld el, kocsma, óriási sörözések, és megjönne Eszter.
2: Úgyhogy nagyon más csinál a balkéz, mint a jobb. Borzasztó bonyolult. De
1: ha előhúzok egy nyalókát a farpofájunk közül, hogy a gyereknek odaadom, aki ott áll mellettem sírva. Nem tudom, azt nem látom magamat, az nagyon bonyolult, de azt érzem, hogy ezt valamiért, azt gondolom, ezt meg tudom csinálni.
2: Így van, a neved lesz Rászkó Szaxter.
1: Szaxti, Rászkó Szaxti.
2: Rászkó Szaxti, ez lesz a, ez kezdesz el nevet.
1: Igen, és
2: mi értelme van, ha nem ez új dolgokat elsajátítani? Így hát van. Ez a felnőtt kor erről szól, hogy mindig tanulj valami újat. Ami igen. Kicsit szórakoztat, amivel több vagy, ami úgy picit úgy újra hozza.
3: Egyszerűbb, citera.
1: Egy 240 lakásos társasházban lakom.
3: Hogy
1: tudni fogjátok, hogy gyakorolok, megkereszed ChatGPT-t, napi 20-40 percet kell gyakorolni, és akkor egy év alatt el tudsz jutni oda, hova szeretnél.
3: A Baker Street.
2: De 20-40 perc mi a levegővétel, vagy a gombok nyomogatása? Vagy
3: tehát, hogy minden... Megszólaltatás, utána dallam játszás, tehát minden, tehát ott nullára kell elindulnod.
1: Igen, de...
3: Azért mondom, citera. Zing, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
1: És mi az a másik, amit üzékkel kell, tudod, ilyen...
3: Az nagy cimbalom nagyon bonyolult.
2: Nem, szakszofonozni kell. Figyelj, meg úgy tényleg úgy alkatilag is, tehát úgy megvagy.
1: Egyébként
2: nagyon
1: előveszed,
2: igen, nagyon előveszed, nagyon megtörlöd, beledugod a dugót, és nagyon megfújod, tudod, és az első két sor hanyatt esik, úgy szól az a szakszofon.
3: Marcelina P.J.T.
1: Azt mondom, Marcelina, nem?
3: Nem, Marcelina, ezt írt be, Marcelina P.J.T. videóklippel együtt akarom bármelyik dalát, őt, és holnapra előkerítem neked, és ő fog megtejteni.
2: Jó, ha elindítjuk, én kicsit becsukom a szemem, és én azt gondolom, hogy már te fújod.
1: Jó, hogy ez már te vagy. Nekem egy kicsit büdös öreg férfi kell.
2: Neked nehogy idehozatok én. Én erre itt vagyok, nehogy
1: hívjál már. Én ehhez vagyok szokva. Ez a munkakörnyezetem. Én nem tudok figyelni valakire, akit egy ilyen tüktig asszonyt idehoztok. Az nem jó. Nekem az kell egy ilyen jazzes életben félig tönkrement.
2: Mit látnak meg emberek, hogy néha azt gondolják, hogy ők meg fognak tanulni hangszere játszani? Lásd, két évvel ezelőtt nekem a zongora. Ugyanez volt, ugyanígy jöttem be, és nagyon-nagyon fogadkoztam, hogy egy év múlva zongorázok. Tehát, hogy ebből az lehet, hogy állt egy zongora egy hónapig a sarokba. Tehát, hogy mi történik a felnőtt létben, amitől megőrülsz, és azt gondolod, hogy te most megtanulsz egy nagyon bonyolult hangszert, amit sose tanultál meg.
3: Nálunk még az sincs, hogy úgy nagyon hiányzik a reflektorfény. Igen. Mert ugye a zenészség az a színpad, és figyelnek rád. Tehát azok az emberek, akik nem így élnek, mint mi, hogy itt színpadon vagyunk, meg rádióban vagyunk, egyszer csak azt mondja, hogy én meg akarom mutatni magam a világra.
2: Hogy kapj egy kis figyelmet karácsonykor a családtól. Igen.
3: Na, de nálunk nincs ez, tehát nem, akkor honnan jön?
1: Egyáltalán nincs ez. És annyira nagyon kevés a ritmus érzékem, hogy kb. Másfél év volt, még csárdáshoz megtanultam.
3: De egyet jobbra.
2: Ha csárdáshoz az akcizol egyet, na akkor letérdelek. Tehát, hogy...
1: Akkor ez én az
3: nincs
1: igazi magyar menyecske. Nem
3: na,
1: tudom, amúgy szerintem szerintem csak egy ilyen debilizáló szorongás van rajtam, tessék. Hogy öregi férfiak tapsolnak nekem.
3: Tapsold vissza.
2: Micsoda, a legjobb szakszofonos lesz.
1: Ennyi.
3: Van,
1: az vagyok már én vagyok.
2: Ki ő?
3: Ő Marcelina maga. Figyelj.
1: Az a belső iránytűm, hogy olyanra nem hallgatok, aki a nesét mutatja az arcán újra.
3: Figyelj.
2: Eszter! Én ezt már holnapra szeretném kérni.
1: Én ezt is a fodrász a számát kérem.
2: Van benne valami szexi, hogy nő szakszofonozik? És most nem orális szempontból értem, csak hogy ugye...
1: Onális, teljesen vittele hátulról.
2: Teljesen vittele közben hátulról,
3: és a szakszi.
2: Megengedett a behatolás. Mert a szakszofonra koncentrál, mindig nagyon izgatnak a szakszofonos nők, hogy nem figyelnek a hátulcsó felükre. Nem, hanem tudod, hogy úgy valahogy hogy egy ilyen jó hangszerrel játszik, szájba veszi, megfújja, tehát hogy ez...
1: A Lili Vasszír, az is egy nagyon jó szám.
2: Jó, oké. Okay. Ha egy év múlva még vagyunk, írjátok föl, ezen a napon kell Eszternek szakszofon bemutatót tartani. Ez nekem megvan, szerintem mikor megírták. Bali, most telt le az egy év, ma kéne zongorázod, egy év múlva jönni fog.
1: Nézd arra, nem milyen boldog az,
2: hogy ide is.
1: Jönni fog, az excelek.
2: Jönni fog a dátum, egy év múlva. Eszter, tudod milyen nap van? Ma nem, elfelejtettem mi.
3: És egy akkor egy arany szakszofont átadunk.
2: Igen, egy év ilyenkor megígérted, hogy megtanulsz szakszofon. És megfújná.
1: Az olyan durva lenne, az meg egy hárfás ember még a hátam mögött, egy Cherokee Jeep-e. És akkor mindenem megvan, akkor elvihet az ördög, akkor mindenem megvan, amire valaha vágytam.
2: Ja, Istenem, hány ilyen hobbim áll a sarokba? Hány
1: na
2: ilyen
1: jó,
2: dolog
1: van? De mik a legjobbak, mondja? És hát én sem mondom a sajátomat.
2: Megvettem egyszer egy, hát ezt ugye tudják a felék meg a hallgatók, kaptam, hogy én csillagász leszek. Uh-huh. És szeretnék felnőttkor megtanulni csillagászkodni. Anyám még ezt komolyan gondolták, és megvettek egy ipari méretű, három lábon álló, két ember által csak felemelhető, olyan távcsövet, hogy a planetáriumban nincs ilyen.
3: A csillebérci planetárium az így nézett nyálcsorgat, vagy ilyen.
1: Három hónapig nem tudtak dolgozni.
2: 10 éve. Meg azt mondták, hogy figyelj, akkor boldog születésnapot, és elővettek, de nem egy ilyen asztalra lerakható, egy rendes statívon álló 43 kilós távcsövet. Nem tudom, hogy kell összetenni. Nem tudom, hol vannak a tükrök hozzá. Nem tudom, milyen műszerek vannak rajta. Soha nem tudtam még a holdat se megfigyelni rajta, mert hogy ezzel ilyen mély űrt kellene nézni. De tehát, hogy ilyen galaxisokat állítólag. Hát nem sokszor vittem ki a szabad levegőre, mert 43 kiló.
1: Te nem vagy, akkor te csillagát. Vagy az a szomszéd, aki a teraszon alszik, és van egy hatalmas távcsőve.
2: És van egy hatalmas távcsőve, igen, ami lent áll a garázsban, nem mozdíthatatlan. De ugyanilyen volt a zongora, nekem nagyon sok ilyen fellángolás volt. Szerintem minden ember életében van. Én megtanulom, én elkezdem, én belevágok. Aztán valahogy van, ami is szárba szökken, van, ami nem.
1: Szóval azt érzem, hogy nem hisztek bennem, de majd meglátjuk, majd amikor először lesz szaxofonos ébresztőtök. Majd akkor,
3: először jön a Baker Street.
1: És megnéztem, és nem annyira drágák a szaxofonok. Tehát,
2: mint hangszer?
1: Igen, igen. Na, ez lesz az én életközepi válságom. Majd, miközben ti motoroztok, ez az egyetlen hangszer, ami átüti majd a motor morgásokon.
2: Szerintem ez nagyjából ugyanaz, amiben mi voltunk, vagy vagyunk. Csak ki...
3: Igen, csak mi megvalósítottuk.
2: Dolomitokban motorozik ki éppen a szaxofonról álmodozik.
1: Neked csak ennyi volt? Csak a motorozás?
3: Ne, a motorozás. Nekem hangszer megvolt, én hosszú éveken keresztül.
2: De nem volt ilyen, hogy valamit nagyon megvettél, de nem kezdted el? Ott állt a sarokba és nézted, és nem...
3: Mire sok gitáros voltam. Te!
1: Jó.
3: Nagy fellépések, óriási koncertek, jó volt, nagyon.
1: Akkor innen ismered a Marcellát?
3: Marcella!
1: Marci!
3: Holnap is fog sírni.
1: Én bármelyik nem tudok sírni, ezzel semmi nem fog múlni.
2: Meg kell, holnap meg kell fújni.
3: És hát a tolóharsona, ugye? Alaphangszerem, tolóharsona.
1: Tolóharsona? Ebben a kis kekinadrágban a tolóharsona?
3: Nem, azt akkor hosszú nadrágban kellett lenni, feketébe, fehérinkbe.
1: Úristen, a harsonások azok nagyon haszontalanok.
3: Miért lenne már haszontalan?
1: Hát de merre tudsz harsonálni?
3: Mindenfelé.
2: Vannak értelmetlen hangszerek. Vannak azért.
3: Na nem mondjátok már, hogy a tolóharsona értelmetlen hangszer, mert miért értelmetlen?
1: De látod, hogy az anyja bemutatja 15 éves. Itt a fiam, Feri, tolóharsonás.
2: És mindig, akik ilyen nagyon fura hangszert választanak, ha elmész egy komoly zenei koncertre, kicsit fura a karakter, aki mögötte ül. Tehát
3: minden rájössz, komoly zenésznek
2: azt szerintem. Tehát rájössz, hogy leglehetetlenebb hangszer mögött egy kicsit mindig fura csávó ül. Észrevettétek, hogy ők minél furább a hangszer, annál furább a csávó, aki választotta.
3: Mondom neked, mert a tolóharson a zsenialitást kíván, ugyanis ott nem az van, hogy megnyomsz egy gombot, érted, mint a szaxofonon, és biztos,
1: mint
3: hogy
1: a húzós hangszereken, ugye ez tolós.
3: Így van nálunk, ugye pontosan kell állítani a kis...
2: Hogy meddig tolod azt a kard?
3: Be kicsit arrébb tolod, már hamis vagy.
1: De rá tudod tenni a kottát a végére, nem? És akkor tudod nézni ilyen
2: Ha távolától vagy, akkor bajba vagy.
1: Igen, neked ilyen bifokális szemekkel majd, hogyha elkezdünk együtt játszani, Feri. Csak mondom.
2: Írjatok már, drága hallgatók, hogy ki mit talált ki a 30-40-50 évesen, hogy megcsinálja. Valaki ezt írja ki, tehát a motorcsónak vezetői vizsgát akarok letenni, csak úgy.
3: Jó. Mondjuk a hajózás nekem, mert a Viena vitorlázást űzöm 10 éve.
1: Jó, az abszolút. Igen, az abszolút
3: soha életemben nem volt még.
2: Nincs az embernek motorcsónak, nincs vitorlása, de le akarja tenni, igen, hogy egyszer
3: hogy
2: majd legyen.
3: Akar, hogy ő a Balatonon fog egyszer egyet vitorlázni.
2: Szerintem ez a felnőtt léted újra gyereké válik, és elképzelsz valamit, és meg akarod csinálni, hogy kicsit gyerek maradsz belül, és valamiről még álmodozol. Nem, én a fogyással vagyok, így egyszer majd csak lesz belőle valami.
1: De nem látjátok magatok előtt, hogy egy fekete motorcsónakot vezet a Balázs? Én állok az orrában.
2: Ebből nekem a motorcsónak 5 évig megvolt, én hajóztam a Dunán sokáig.
1: Csak előjönnek ezek a dolgok.
2: Én azt megcsináltam, én hajóztam sokat a Dunán, azt szerettem, igen.
1: Kivihetném most a szigetre.
2: Mert volt ilyen, csak ki nem engedtek be. Nem engedtek kikötni. Kivittem a brigádot, hajó, megyünk gyerekek, sziget, és kiderült, hogy csak ilyen BKV hajó kötheti. Visszakötöttünk, és átmentünk taxival, nagyon nyomorú sztori. Mikor villantani akarsz, hogy hajóval megyünk a szigetre, gyerekek, micsoda, ott a motorcsónak, és úgy elhajtottak, mint a húzat, nagyon nyomorúságos volt. Igen. Azért nekem a triangulum áll a sarokban évekig. Egy hárfa mögött azért nagyon szívesen megnéznélek. Írja egy hallgató, igen. A bátyám harsonázott, gyakran kapta azt a kérdést, hogy hova tűnik a cső? Lenyeli? Szóval ezek szerintem klasszok. Nekem nagyon sok barátom akar valamit megtanulni, úgyhogy 10 éve mondogatja, hogy ő megcsinálja, 10 éve mondja, hogy elvégzi, de valahogy soha nem csinálod meg. Nem szólsz, vagy mit történt?
1: Nem, csak meg akartam nézni, hogy a Lilivas írt, de most már látom, hogy nem figyeltem oda, és már Zsül már bekészítette, ezt figyeld.
2: Beraktál valami jó buzsikát?
1: Igen.
2: Lili Vossz hívja, na mutasd, akkor az hogy ez szól?
1: De szólóhoz kell kiteketet?
3: Candy Duffer.
2: Ezt te vagy már ezt tett?
1: Ez vagyok én. Ez Feri gitára kísér.
3: Ezt lemondom. Na,
1: ez már én vagyok.
3: Csináljuk ezt meg, tessék, egy év múlva. Ezt el kell játszani.
2: Fogok röhögni ezen. Nagyon várom. Végre nem én csinálok magamon hülyét, hogy megérek valamit, amit nem teljesítek.
3: Oké. Egy év múlva ezt a dalt eljátszok itt a stúdióban élőben.
1: De ez én vagyok, ez a hangszer. Érted?
3: Ez te vagy, ez maga a szakszofon. Te maga a szakszofon.
1: Ez meg a mongol metál, ez a kettő, ami nagyon tetszik.
3: De mondom, holnapra szerzünk egy hangszert oktatóval, és akkor, tehát derítsük ki, mielőtt ezt megérjük.
1: Van a kapacitása a tüdőmnek. Nehogy aztán kesszom beteg legyek,
3: olyan hasonló. Az van. Olyan kapacitás van szívem.
1: Ez a belem nem a tüdőm, tesó.
2: Kapsz egy PTX-et össze összeomlik a tüdőt, tudod. Igen. 10 éve vettem egy szájharmonikát, azóta is gyűjtem az oktatóanyagokat. Szájharmonikázni akart megtanulni. Igen. Én mindig is boldog akartam lenni, és most az vagyok. Tamás, de szép, igen. Én milliárdos akartam lenni, de a főni nem veszi föl a telót. Írja valaki. Na, egy év múlva adjátok már ezt elő.
1: Jó, de lehet,
2: ha még élünk és vagyunk, ez adjátok már elő ezt a dalt.
1: Nem, én azt akarom mondani, hogy ha jövőre lesz Oti, én ezzel a szólóval ki szeretnék állni a színpadra. De az mennyire lenne durva, nem? Egy ilyen óriás tömegedő.
3: Várj, valami oda kell egy izmosabb dal.
1: De valami ez a 80-as évek végére.
3: Ez oda kevés
1: lesz. Az a kevés, de nagyon jók vannak ám. Hát van George Michael is, meg minden. Keressünk egyet.
3: Lassú.
1: De figyelj, egy életem 15 másodperc lesz.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
5: I'm Dua Lipa.
0: Csak ma is láger megy. Radio 1.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Már 160 ezernél is többen töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. VB negyedik a magyar női párbajtőr csapat. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, és több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést közlekedési balesetben. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a napokban indított társadalmi egyeztetést a közlekedés biztonságosabbá tételéről. A kérdőívet alig két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki. Az eddig beérkezett lakossági visszajelzések alapján a többség szigorúbb KRESZ szabályokat és nagyobb elrettentő erejű szankciókat látna jónak a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorítása érdekében. A DTV híradó által megkérdezett gépjárművezető szakoktató Horváth László is figyelemmel kíséri a közlekedésbiztonságot célzó társadalmi egyeztetést, és támogatja a KRESZ korszerűsítését.
2: Célul tűzték ki azt, hogy 2050-re redukáljuk le a halálos balesetek számát, amennyire csak lehetséges. Sajnos nem ezt tapasztaljuk. Tehát én ezzel egyetértek. Elsődlegesen én úgy gondolom, ezeket a kétkerekű mikromobilitási eszközöket kellene helyre tenni, mert ahogy ők közlekednek, tisztelt a kivételnek, az felháborító.
1: A kérdőívet kitöltők többsége a legsúlyosabb szabályszegések és a visszaesők esetében nagyobb visszatartó erejű szankciókat lát jónak. Elítéli az illegális utcai versenyzést, támogatja az átlagsebességmérés bevezetését és az automatikus kamerás ellenőrzéseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert hallják.
3: Köszönöm szépen mindenkinek innen is, aki akár egyetértőleg és támogatólag ezeket a kérdéseket, akár vehemensen vitatkozva néhány feltevéssel, vagy néhány kérdésfeltevéssel, de megosztotta velünk a véleményét. E-mail címen keresztül szabadszavas válaszokat is most már tudunk fogadni, erre volt igény, és ezt megteremtettük ennek a lehetőségét.
1: A közlekedésbiztonságról szóló anonim online kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni. Sport. A negyedik helyen végzett a DSi Debrecen vívójával, Nagy Blankával felálló magyar női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Bükki Lili, Jászborsodi Emma összeállítású együttes a kolumbiaiakon simán, a lengyeleken és az amerikaiakon magabiztos teljesítménnyel túljutva az elődöntőben kikapott az észtektől, a harmadik helyért pedig az egy éve bronzérmes dél-koreaiakkal mérkőzött meg, akik 5 találat különbséggel 45-40-re győzték le a mieinket. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Nagyrészt derült, napos időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
6: Egyre népszerűbb az interneten, nem tudom, olvastátok-e, nagyon beteg a történet. A fék könyvek vásárlása. Fékkönyvek vásárlása. Egyre népszerűbb, óriási őrület van. 1500 forintért megvehetsz 4-5 könyvből álló állkönyvet, ami arról szól, de fél megőrülsz, hogy hol tart az ember, ami életű borítóval te megkapod, és felvághatsz, hogy Shakespeare, vagy Dumas három testőr, vagy bármit van, amivel te szeretnél előállni, ha jönnek hozzád, hogy meggyőzd őket, hogy milyen olvasott vagy. Vagy ha szeretnél valamilyen hátteret magadnak csinálni. Amikor jönnek a vendégek, akkor azt gondolják, hogy te milyen olvasott és művelt vagy, és 1000 forintért 4-5 Jézusom. Szerzőtől megkapod magát a borítód, úgyhogy ezekben a könyvekben nincsen semmi. Ezek tök üresek.
7: Szerintem lapok sincsenek benne.
6: Nincsen.
7: Tehát fehér lapok se, hanem van egy ilyen borító, álborító, annak a gerincét látod, óriási szelfiket tudsz csinálni az Instára, a könyvesboltod előtt mondjuk 15 ezer forintból összebírod rakni, azt, ami több százezerbe kerülne, ha megvennéd a könyved.
6: Mire szolgál? Tehát ez mire szolgál? Én megrakom a Shakespeare összes, a Dumát fölrakom, a nem tudom, a Dostoyevskytől a három legjobbat, amivel a legjobban tetszett, vagy még tényleg ott. Mit árul el? Tehát mi a különbség a fékkönyv meg az igazi könyv között?
7: Hazugságot árul el rólad, ha kiderül, de nem derül ki, mert ugye az Instára fölteszed, hogy otthon beszélsz, vagy fotózsz, tartózkodsz, és mögötted egy rohadt nagy könyv.
6: Ja, értem. Te...
7: Polc van, és azt üzenél te követőidnek, barátaidnak, hogy te egy művelt, intelligens, olvasott ember vagy.
6: Jön a vendég.
7: Na, ez a jó kérdés.
6: Leül az asztalhoz, te leülsz vele szembe, és így fölnéz a könyves polcodra. És azt mondja, hogy...
7: Neked megvan.
6: Úristen, bűn és bűn. De szerettem volna elolvasni. Kölcsön adod? Innentől kezdve hogyan tovább?
7: Tehát úgy, hogy nem innent... adok kölcsönkönyvet. Asszonyt és könyvet nem adunk kölcsön.
6: Belenézhetek? Megnézhetem? Érted? Tehát mi van akkor, ha azért érintésig megy a dolog? Akkor kiderül, hogy fékkönyveid vannak?
7: Akkor ki óriási bukta van. Többet akarsz mutatni magadról, mint ami vagy.
6: Nem, most adok nyújtsz.
7: Hagyja csak így
6: valamit. Csak gyere, inkább gyere ki a kertbe cigarettázzunk egyet. De minden kölcsön szeretném kéne.
7: Jövő héten majd átviszem neked.
6: De figyelj, odáig jutottunk, hogy maga az emberiség az annyira más szeretne mutatni magáról, mint amilyen valójában, hogy nem meri fölvállalni, hogy nincs könyve otthon, mert oké, egy szálloda megveszi dekorációnak, én ezt értem. Vagy valamilyen interjőhez megy. De hogy oké, mert ott mit a beraksz egy kandallós rész, fölé raksz 15 könyvet, de csak úgy akarsz éreztetni valamit, hogy mondjuk a vendégek egy ilyen könyvtár szobában kandallóznak, és fölé raksz 10 könyvet. De hogy írdatlan mennyiségben rendelik az emberek maguknak otthonra. Érted?
7: Néz ki, lakásdekor, ezt így hívják.
6: Tehát ez sima lakásdekor.
7: Igen, ahogy annak idején volt a művirágnak keletje, ugye ez mindig szép virágod volt otthon, nem kellett locsolni, nem kellett odafigyelni. Szerintem minden kornak megvannak ezek a maga jellegzetességei, a mostani világ pedig csak és kizárólag a hazugságra építkezik, abból a szempontból, hogy mindig szebbet, jobbat, okosabbat, gazdagabbat akarsz közvetíteni magadról, mint ami vagy. Nézd meg a tinik oldalát például, most óriási divat az, hogy nagyon menő verdákkal fotózkodnak. Ordít róla, hogy nem az övé. Talál egy ízét, egy Porsét vagy egy Ferrarit az utcán, leparkolta a tulaja, és csinál vele egy selfit. És nincs odaírva, hogy gyerekek, ez az álmom, majd egyszer egy ilyenem is lesz, hanem menő verda, menő srác. Ilyeneket írnak oda, hogy azt próbálja elhitetni magáról a külvilággal, hogy ő annál sokkal több, mint ami valójában. Ez semmi más. Erről szól. Hogy próbálsz egyébként egy űrt, egy tátongó, sikító űrt betömni, hogy olvasatlan
6: hogy
7: vagy, hogy
6: vannak.
7: Életedben nem vettél a kezedbe se szép irodalmat, se bulvárt, se szennylapot, semmit, de neked vannak könyveid.
6: Oké, átjön egy olvasott szomszéd az alsó részről. És azt mondja, hogy olvastad, az ugye, hogy jó?
7: Ugye, mekkora a vége, micsoda csavarodott.
6: Érted? Tehát állsz hülye. De milyen szép szimbólum, ha megnézed, hogy van egy könyv kívülről, belül nincsen benne valójában semmi. Ugye? Ezek vagy üres lapok, vagy csak egy kemény borító, de kívül milyen szép és díszes, igen. Belül pedig üres.
7: Üres. Ugyanaz, mint amit
6: tehát
7: te vagy.
6: Valójában az, aki ezt fölteszi a polcra, az egy nagyon szép szimbólumot fogalmaz meg saját magáról, mert felteszek valamit a polcra, amire állítok valamit, kívül nagyon szép, de belül egy olyan szinonimája annak, ami vagyok, hogy se nem olvasok, se nem ismerem a szerzőt, se nem tudnék hozzászólni, de megmutatom, hogy mennyire szép a máz. De nincs belül semmi. Tehát maga a könyv és a könyvvásárlója az egyébként tökéletesen megtalálja egymást. Ha mondjuk ezzel a szándékkal veszed, nem?
7: Mi mással vehetnéd?
6: Mondom, mondjuk dekorációs de szándékkal. De dekorációs szándékkal, és valószínűleg megveszel akkor 5 könyvet, és tényleg odarakod, nem?
7: Igen, akkor legyen már 5 rendes könyved. Egyébként nekem zseniális mentőötletem támadt az egyikbe.
6: Belerakod az igazit, hogyha pont abba akar beleolvasni a szomszéd, akkor inkább
7: nézd meg, ezt szerintem ez sokkal jobb.
6: Igen,
7: ez is jó,
6: inkább az anyag, egy
7: rendeset veszel, vagy azt mondod, hogy figyelj, ezek kamukönyvek, de megmutatom, hogy miért. És egybe a legvékonyabba beleteszel egy összekötegelt ezres csomagot. És így kinyitod neki, és azt mondod, figyelj, ebbe tartom a lóvét, de ne áruld el senkinek, az összes tele van.
6: Igen. Lassan miért a fékkonya írja valaki. Igen, tényleg háziasszonyoknak a fékkonya. De oké, de mivel akartál régen menőzni, amivel egy kicsit gazdagabbnak tűntél? Például nekünk volt panel lakásban, emlékszem, mikor óriási divat volt a csobogó és a szökőkút?
7: Hát persze!
6: És ha volt egy olyanod...
7: És a 3 emeletes volt, az volt az igazi Jedi.
6: Felfoghatatlanul gazdagnak tűntél.
7: És ennek a kicsúcsosodása, gyerekek, ennek a sztorinak az alfa és omegája az az otthoni, nappaliba épített bárpult, amit soha az életben nem használtál.
6: Jó volt, nagyon gazdagnak tűntél. Nagyon-nagyon búzsúly volt, ha volt bárszéked, bárpultod, és fölülről lelógó.
7: Pohártartó!
6: Persze.
7: Az volt a csúcs. A szökőkutat is értem egy kicsit. Ott legalább az van, hogy látsz valamit magad előtt, de a fék könyvvel Tehát az már tényleg annyira üres, az már annyira semmit mondó, meg a bárpulton is, ha jó esetben volt kettő viszonylag értékes pia, az nyilván egy fél évig volt fönt, mert utána visszatöltöttük teával vagy házi pálinkával, tehát az változott azért egy, dolog, egy kicsit a dolog, de azért az jelentett valamit. Ez a fékkönyv, ezt én végképp nem tudom hova.
6: Mondunk, nagyon jó jött, szintén nagyon gazdagnak tűntél, szintén megpróbáltad földobni a pecot. Tehát ez a hogyan mutassunk többet, azért ez a 70-es évektől kezdődik van.
7: Persze.
6: Megőrülsz, műanyag gyümölcskosár, nem mondta, hogy nem volt, nálam a nagyszülőknél Pécset volt.
7: Megúsztuk, hála Istennek.
6: Felfoghatatlanul megúsztuk. Durva, három darab banán, úgy örültél neki.
7: Szőlő volt benne és alma.
6: És tudom? Letették az asztal közepére. Nagyon jól jött, ez is tényleg így van, hogyha neked volt mini sörös hordód az alján csappal, megállt a szomszédokba az ütő, hogy ne, Lajos, ne csináld. Német sörös dobozok a szekrény tetején egymásra állítva. Üresen. Ez egy pici gyűjtőszenvedély is egyébként. De picit mutatta, hogy azért te miket fogyasztottál el. Hol voltál, merre jártál, milyen sört tudtál inni. Ez is a flexelés kategória volt egy kicsit.
7: Azért nem a gyűjtőszenvedély, megcáfollak, mert átlag söröket tettünk föl.
6: Csak megmutatva, hogy te mit hittál.
7: Megmutatva, hogy mondjuk itt egy dabot, egy dabsört, ami olyan átlag sör, nem lehetett kapni. Tehát ha te jártál valahol külföldön, vagy egy Pilsner Urquell sör annak idején.
8: Tuborg.
7: Ugye, Tuborg, hát ezek nem különleges sörök. Nekünk voltak akkor különleges, és ezzel mutattuk, hogy milyen helyen jártunk a világban.
8: Cigis doboz ugyanez.
9: Oh. Igen. Videókazetták, és csak a borítót rakták ki.
6: Ja, hogy nem volt benne kazetta?
9: Nem, mert külön volt a kazetta, és volt a maga tokja. És akkor az duplának hatott.
6: Jaj, de jó. A sörös dobozok azok a 80 éves évek Instagramja, írja valaki. Egyébként tényleg.
7: 80-as
6: évek Instagramja, minden, amivel pimpelted a kecót, hogy egy kicsit jobban nézzen ki. Nem nagyon volt ízlésünk akkor
7: sem. Nem bizony.
6: De szűkebb is volt a keresztpercet, amiből tudtál választani.
7: Emlékeztek-e azokra a műanyagból készült, márványnak látszó, már üvöltött róla, hogy műanyag, de ilyen márványszerű volt, cigaretta adagolóra, amiben
6: nincs.
7: Biztos, hogy megvan. Betöltötted az aljába a cigiket, volt rajta mondjuk egy varjú nyitott csőrrel, és ha megnyomtál egy gombot, akkor a varjú előre kijött a doboz, és kivett egy szál cigit neked.
6: Jó,
7: a legalja volt, és üvöltött róla, hogy műanyagból van az egész, de az is cigaretta kínáló.
8: Ennyi. Gyöngyökből vart függöny.
6: Majd ez már inkább az ízlés kérdés, igen, szörmibe bevont WC ülőke, azért voltak itt finom dolgok. Ha már ilyen gyűjtés, ugye erről is beszéltünk, van egy magyar csajszik, képzeldem, egy egyetemista lány, aki, nátok mekkora fociskártya őrület volt, amikor a Soma akkora volt? Kimaradtatok belőle?
7: Nem maradtunk gyűjtöttetek, ki, gyűjti, cserélgeted. Most átment a kosaras kártyára.
6: Most kosaras kártya van.
7: Kosarazik, tehát az érdeklődés eltolódott a futball felől, a fociskártyák is megvoltak, jelen voltak az életünkben, de most már ez a kosaras kártya van, és figyelj, halmokban áll otthon, csere van, tudja mindnek az értékét, hogy mi mennyit ér, elmondja, hogy melyik az, ami ilyen nagyon-nagyon penge, nagyon ritka a világon, hány tízezer dollárt lehetne kapni érte, ha lenne.
6: Ha lenne. Aha, de gyűjti, cserélgeti.
7: Gyűjti, uh-huh. Ő igen, ő nyomja.
6: Ugye ez egy nagy örület Magyarországon, ez a kártyagyűjtés. Sokan ugye befektetésként tekintenek rá, kosaras kártya, focis kártya, filmes darabok cserélgetése. És van egy fiatal csajszi, aki külföldi cégek bombáznak állásajánlatokkal, hogy írja a cikk, mert hogy nagyon ügyesen gyűjti meg, cserélgeti, meg nem tudom pontosan, mit csinál a kártyákkal, de hogy ugye hát ez nem csak hobbi, hanem komoly pénzt lehet vele keresni, expóra jársz, és ugyanúgy a kártyagyűjtés szenvedélyének élsz. A gyerekek nagyon sok focis kártyával, honnan tudom eldönteni, hogy ez ér-e valamit,
7: hát
6: vagy
7: ez
6: nem?
7: Az. Tehát ez a nagy kérdés.
6: Tehát azt honnan tudom, hogy milyen? Lehet, hogy van a birtokunkban három darab egymilliós Ronaldo kártya?
7: Lehet, hogy milliárdosok vagytok, öcsi. Mi az egyébként?
6: De ez a benzinkúton megvehető focikártya. A benzinkúton megvehető focikártya. A benzinkúton megvehető focikártyából leszel, tehát eladsz, aláírtad 400 ezerért?
7: Azt nem tudom. Ennek ugye az a titka, hogy csomagban tudsz venni ilyen kártyákat.
6: Igen.
7: Nagyon sok olyan van benne, ami nem sokat ér, vagy akár semmit, mert hogy olyan a rajta a játékos, vagy annyi van belőle. De van egy csomó ezekből a paklikból, és ezt felnőtt férfiak is gyűjtik. Meglett idősebb urak, akik remegve várják, hogy ezt fölbonthassák, hogy hátha ott lapul az.
6: Hogy van benne egy. Igen. Igen, azt mondta valaki, hogy ha valamelyiken, amit a benzinkúton megveszel, esetleg aláírás van, arra figyelni kell, mert az már többet ér. De hogy én például, nekünk van egy csomó, amin van aláírás, de hogy abból lehet, hogy még van 1000, vagy van egy darab, és lehet, hogy ez ér mondjuk 300 ezer forintot lehet. Maga a kártya.
7: Úgy van, igen, igen, igen, mondom ezt.
6: Lefekszik a gyerek, átnézem a készletét. Úgyse veszi észre, eltűnik egy 40-50 darab. Na mindjárt megkérdezzük, itt van velünk Lili. Hello Lili, jó reggel, ciao.
10: Sziasztok, szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
6: Hello, hány darab kártyád van összesen körülbelül, azt tudja az ember? Nagyságrendileg, hogy mennyi lehet?
10: Több ezres a gyűjteményem.
6: Több ezres.
7: A, inkább figyelj. Az a kérdés, hogy mennyit költöttél rá eddig.
6: Igen, pluszba vagy, vagy mínuszba vagy?
10: Hát ebből nem vezetek táblázatot, hogy ez plusz vagy mínusz, ugyanis én ugye gyűjtöm ezeket, tehát hogy nem első soron az van, hogy én nekem akkor ez táblázatban le van vezetve, hogy akkor mennyi pluszba vagyok, vagy éppen mint a tőzsde, hogy akkor fönt vagy lent vannak éppen az adott kártyáim.
6: Oké, de honnan tudom, hogy a gyereknek van több ezer focis kártyája, abból ére valamennyi mondjuk 100 vagy 200 ezer forintot. Nekem valaki egyszer azt mondta, hogy ha van rajta aláírás, azt már figyeljen, mert az dedikált, és az akár az is lehet, hogy a benzinkúton vetted, de ér ennyit. Ez létezik, vagy benzinkúton ilyen 10-es csomagban nem tudsz drága kártyára szert tenni?
10: Vannak olyan csomagok, amiken, tehát egy nagyon ritka eséllyel tud jönni aláírt, ugyan akár benzinkútban, vagy különböző boltokban meg lehet ezeket a csomagokat venni, de ezekkel nagyon kevés esély van, hogy jön belőle aláír. A legtöbb, amit te is említettél, hogy lehetnek ugye aláírások rajta a kártyákon, amiket talán te is láthattál a fiaid vagy a gyerekeid albumában, ezek valószínűleg csak nyomtatottak, tehát a hátulján ez rajta van, hogyha ez autentik, tehát valóságos aláírás a kártyán.
6: Tehát keresem azt a szót, hogy autentik. Ez már egy hosszú esti program lesz. A nagyobb gyerek szoba ajtaján kopogok, állok az ajta előtt 10 percet, most ezt tanulom. Nagyon kettő helyes. A kicsinek átfürkészem a focis kártyát. Autentik feliratnak kell rajta lenni?
10: Hát olyan rajta van, hogy a kiadott cég garantálja, hogy ez valódi aláírás.
6: Aha, és ez mennyit ér?
10: Ennek ugye az értékét határozza az is, hogy mennyire ritka az adott lap, illetve mennyire jó az adott játékos is. Ennek, tehát, hogy az adott kártyák, hogy mennyit érnek, egyébként eBay-en lehet a legjobban utána nézni az eladott termékeknél. Tehát, hogy ez egy dolog, hogy mennyiért van meghirdetve az adott lap, az, hogy már el is kelt ennyiért, az már egy másik történet.
7: Tudsz ilyen adatot, hogy mi volt a legdrágábban eladott kártya a világon eddig?
10: Ez egy Mickey Mantle nevezetű baseball játékos, 1952-es kiadású kártyája, ez egy bevizsgált értékelés kapott kártya, $12.6 millió kelt el.
6: 12 millió
10: ez
6: dollár.
10: Most a legdrágább eladott sportkártya a világon.
6: Azt a mindent. Ez is maga a focis kártya, tehát még egy aláírt Ronaldo kártyát, ha találok a gyereknél, és rajta van, hogy...
10: Az jó lenne.
6: Rajta vagy autentik, akkor annak nagyság nem kell pontosan, csak hogy mennyi az ára?
10: Hát egy Ronaldo aláírt kártya olyan 4-600 ezer forint között lehet már levadászgatni eBay-en vagy különböző oldalakon.
7: Na, de hát a pakli...
10: Innentől indulnak.
6: Na, van olyan, amitől sosem állnál meg? Tehát ami nagyon szeretsz a birtokodban van, de nem adnád el semmi pénzért?
10: Én nekem Gareth Bale a kedvenc játékosom, és tőle van több aláírt kártyám, és ezektől nem válnék meg.
6: De ezt ő írta alá, vagy aláírtan szerezted? Tehát, hogy rendes dedikált?
10: Nem, ezt aláírtan szereztem. Ugye az adott kártya kiadó cégek adnak ki olyan csomagokat, amiből lehet húzni, tehát lehet nyitni ilyen aláírtakat. Ugye nem garantált, hogy pont ezt húzott ki. Én ezeket már másodkézből, akár itthon, különböző eseményeken, vagy eBay-ről vadászgattam le.
6: Nekem van egy szoboszlai kártyám.
7: És te íratod alá vele?
6: Nem tudom, mert nekem nem írja alá. Mert hogy nem mondtunk jókat a magyar futballról, és nem annyira kedvel.
7: Haragszik rá.
6: Igen.
7: De téged meg Dominik megdicsértünk egy csomószor.
6: De én azt aláíratom, akkor egy no-name nulla kártyából, vagy egy szoboszlai sima átlagos kártyából csinálok egy több százezres kártyát, ha rátetetem az aláírását?
10: Igen, de ezt ugye bizonyítanod is kell. Az egy dolog, hogy szépen tudsz akár én is vagy te is aláírni,
6: ja,
10: de hogy ezt
6: tehát, hogy
10: valóban
6: ő
10: írta alá. Ezért vannak ugye ezek a bevizsgáló cégek, és ugye nem csak az van, ami a cikkben van említve, ugye az indexes cikk, ami tegnap került közé, abban ugye egy angol cég van megemlítve, de ezen kívül vannak amerikai és ázsiai bevizsgáló cégek is. Ezek csinálnak autentikálást, mondjuk ezt így.
6: Ja, értem, tehát elküldöd a kártyát, megvizsgálja az aláírást, és rátesz egy autentik, és ott megy föl a kártyádnak az ára.
10: Így van, de hát ugye magyarok vagyunk, nem lehet annyira külön, tehát egy különleges persze a Szoboszlai Dominik neked aláír, de ha van erről például egy fotót, ahogyan éppen írja alá, tehát az is bizonyítja bőven.
6: És ha három játékossal íratom alá, akkor az háromszor annyit ér?
10: Hát gondolom.
6: Wow. Hát akkor egy Kabát Peti, Torgeles
7: Anyi. Azt el tudjuk intézni.
6: Egy kicsit már úgy nem annyira játszanak egy Kabát Peti détáridőmet Torgeles Anyi kártyával, egy 60 rugóra föl tudok szaladni.
7: Azért. Nem rossz, az jó jön.
6: Egyébként Sanyikát nagyon kedvelem, de meg a Petit is természet. Na jó, hát ugye, micsoda biznisz lett azért ez is, egészen elképesztő. Veszem érted ezek az Aldis, meg Lidlis, meg benzinkutas kártyákat, ebből nem nagyon fogunk meggazdagodni. Ugye, itt mennyi az esélye? 1000 az egyhez, 10000 az egyhez, hogy belenyúljunk valami jóba? Egy sima
10: ilyen... Igen.
6: Körülbelül?
10: Ezeknél tehát a különböző boltokba, vagy benzinkutakon megvehető csomagoknál elég kicsi az esélye annak, hogy olyan lap jön, ami akár doboz, vagy csomagárát is ilyen szempontból, vagy még többet is visszahoz.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: rettentő erejű szankciókat látna jónak a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorítása érdekében. A DTV híradó által megkérdezett gépjárművezető szakoktató Horváth László is figyelemmel kíséri a közlekedésbiztonságot célzó társadalmi egyeztetést, és támogatja a KRESZ korszerűsítését.
1: Célul tűzték ki azt, hogy 2050-re redukáljuk le a halálos balesetek számát, amennyire csak lehetséges. Sajnos nem ezt tapasztaljuk. Tehát én ezzel egyetértek. Elsődlegesen én úgy gondolom, ezeket a kétkerekű mikromobilitási eszközöket kellene helyre tenni, mert ahogy ők közlekednek, tisztelt a kivételnek, az felháborító.
0: A kérdőívet kitöltők többsége a legsúlyosabb szabályszegések és a visszaesők esetében nagyobb visszatartó erejű szankciókat lát jónak. Elítéli az illegális utcai versenyzést, támogatja az átlag sebességmérés bevezetését és az automatikus kamerás ellenőrzéseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert hallják.
2: Köszönöm szépen mindenkinek innen is, aki akár egyetértőleg és támogatólag ezeket a kérdéseket, akár vehemensen vitatkozva néhány feltevéssel, vagy néhány kérdésfeltevéssel, de megosztotta velünk a véleményét, e-mail címen keresztül szabadszavas válaszokat is most már tudunk fogadni, erre volt igény, és ezt megteremtettük ennek a lehetőségét.
0: A közlekedésbiztonságról szóló anonim online kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni.
3: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
0: Akik rendszeresen veszik igénybe a DV Parking Kft. Szolgáltatását, azok bérletet is vásárolhatnak a felszíni és a mély garázsokban történő parkoláshoz. Egy bérlet csak a vásárláskor megjelölt és beregisztrált adott rendszámú járműre érvényes. Látható egy havi, negyedéves, féléves és éves érvényességgel. A díjzónás bérletek vásárlása a napi bérlet kivételével előzetes regisztrációhoz kötött.
3: A DV Parking információit hallották.
0: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Nagyrészt derült napos időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
6: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
7: Na valamit az időjárásról, Ferenc?
8: Amikor, ha bementek a Velencétóba vagy a Balatonba, vizesek lesztek, erre készüljetek, fürdőruha, fürdőnadrág, mindenkinek ajánlott.
7: Köszönjük szépen!
9: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
7: Minden ötödik magyarnak ugye alkohol problémája van, az egészségügyi világszervezet szerint kiderült, hogy nem, hogy népesség arányos alkoholizmus toplistáját Magyarország vezeti, gyerekek.
10: Csak ötödik, csak minden ötödiknek. Ne
7: csak minden ötödiknek. Hazánk lakóinak...
8: Nem, többen isznak, csak ők az alkoholisták.
7: Igen.
8: Ők, érted?
7: Hazánk lakóinak 21%-a, azaz több mint ötödel küzd alkoholzavarral. És olyan vidám sorsú nemzetek állnak a dobogó, mint Oroszország, Fehér Oroszország, de hogy mi vezetünk?
10: Beelőzzük
7: az oroszokat, és a fehér oroszokat is. Szóval, hogy lehet, hogy érdemes odafigyelni erre a statisztikára. Igen. És összeállítottak egy 10 kérdéses tesztet, ami arra vonatkozik, hogyha itt egy pár dolognak te megfelelsz, akkor azért van bajod a problémával. Jó, aki úgy érzi, hogy ez igaz, rá, az nyugodtan jelentkezzen.
8: Okay.
7: Jó?
10: Hány évesen voltatok először részegek?
7: 15-16.
8: Úgy.
10: 21 évesen voltam először spicces.
7: Ne, de nagyon sokat vártál.
10: Igen.
7: De miért? Egy gólyabál, egy szalagavató, egy gimi, semmi?
8: Nem engedték ne el csinál. A szüleit.
7: De sehol, a gimibe se?
10: Nem.
7: Egy buliba, egy osztálykiránduláson?
10: Nem.
7: Nagyon jó kislány voltál.
10: Inkább úgy mondanám, hogy nálunk volt egy elég komoly családi terheltség.
7: Ja, értem.
10: És hogy egész egyszerűen nem.
7: Rányítottál nagyfaterra, fatera néha. Ja, értem, tehát volt egy elvi kérdés, hogy te is az alkohol az ne kerüljön közel.
10: Igen,
7: rossz volt a minta.
10: Nagyon-nagyon-nagyon rossz volt a minta, igen.
7: Nem akartál örökölt sorsként, te is 21 évesen veszítyózva. De ki volt a durább, fater, nagyfater, vagy ki volt a...
10: Fater.
7: Fater?
10: Uh-huh.
7: Így volt?
10: Hát itt volt a rendes.
8: De nem aztán ráléptél az útra, és rájöttél, hogy jó.
7: És akkor ez ilyen elrettentő példa a gyereknek, hogy na úgy nem akarok járni, mint ő.
10: Hát annyira, hogy emlékszem, hogy voltam egy táborban, ahol megkínáltak valami rettentes rummal. Nyilván nem azzal kellett volna kezdeni, de hogy én effektíve nem tudtam lenyelni, mert abban a pillanatban jött vissza. Tehát annyira tiltakozott mindenem, minden sejtem az alkohol ellen, hogy rögtön nem tudtam lenyelni, visszajött abban a pillanatban.
7: Szóval jó rumot így kiköpni.
8: Hát de jó.
7: Ja, mert hogy annyira tudod, rossz volt az ott a rossz igen. És Fater, mi volt? Mi volt a menü?
10: Mindenen is.
7: Ja, hogy nem volt válogatás.

0: Igen.
1: Tehát csörözött, borozott, töményezett,
0: ami jött. Töményezett inkább.
1: Aha.
0: Igen. Néha megtaláltuk anyukámmal
1: őt, vagy az üvegeit?
2: Ilyeneket.
0: Az üvegeit.
1: Yeah.
0: És akkor anyukám kicserélte benne a pálinkát, ezt a vegyes szörnyűséget vízre, vagy ecetre, és akkor kukucskáltunk a kulcsikon keresztül, és néztük, hogy...
1: A mindenit. Ez egy komplet szociológiai kis történet. És?
0: Hát,
1: de már nem vette észre annyira
0: matóval. Nem volt annyira mókás egyébként. Tehát egy alkoholistával együtt élni nem akkora vicc. De hát mi rendesen rámentünk az egész család.
1: De várj, és akkor megitta a vizet, észrevette, hogy nem pálinka?
0: Az ember észrevette.
1: Nem tudom, hogy már annyira készen nem, volt, vagy nem tudom. Észrevette.
0: Igen, észrevette, szentségelt, kijött, de hát azért igen, tehát ezek voltak a vicces részei. Uh-huh. Kevesebb volt az ilyen.
1: De most már nincs bőd az alkohollal.
0: De persze, most már iszom, mint a gödény.
1: Azért mondom, most
2: már nem sem. Hogy apád volt a követendő példa.
1: Láttalak ígyni párszor, most már azért úgy nincs ezzel bajod. Vagy...
0: Amiatt a Miroval együtt vagyok, újraindult ezek.
1: Ahogy látom, azért tompulnak az emlékek, szóval hogy azért ez, értem, hogy traumatizált a gyerekkor, de ez valahogy a felnőtt korban ki kell egyenesíteni. Nem, és abban viszont jó az alkohol.
0: Azt hiszem, hogy 21 évesen ugye, a Ráckertben, itt talán a Ráckertben először ott csicsentettem be, és rájöttem, hogy ez olyan, mint egy kis puha fészek.
1: És ez a fészek érzés azóta is megmaradt.
0: És azóta csak rátöltök.
1: Igen, szóval akkor papa kemény volt.
0: Papa kemény. Igen.
1: Na jó, írjátok, drága hallgatók, hogy ti hogy álltok ezzel. Szóval sokszor megbeszéltük ezt az alkoholista témát, de mindig van apropója, most ez ugye ez a szörnyű statisztika. Na, figyeljetek, ha valaki azt érzi, hogy rá ez igaz, akkor nyugodtan bátran emelje a kezét. Jó? Okay. De nem ér kamutni őszintén.
2: A 10 pontból mennyit kell összegyűjtenünk ahhoz, hogy az alkoholista jelző meglegyen ránk?
1: Hát, ha 4-5 pontban igaz már, vagy fölteszed a kezed, akkor azért ott már van baj.
2: Jó,
1: ott már van baj. Ötnél már kifejezetten, akkor már nagyon van baj. Na nézzük az első. Csupán azért vesz részt, azért akar részt venni bulikon, Feri jelentkezik, közösségi eseményeken, bulikon, hogy ihasson. Tehát az a cél, hogy gyerekek, megyek, mert lehet inni.
0: Ingyen pia?
1: Van pia, megyek.
0: Ingyen piára bármikor.
1: Vagy meghívás, baráti társaság, vagy nem ingyen van, de tudod, hogy ott lesz pia, és azt mondod, hogy ott a helyem, de inkább a pia érdekel, nem a társaság. Tehát elmész, mert lehet inni. Tessék? Senki.
2: El tudok menni anélkül
0: is. Simán.
2: Igen.
0: El tudsz menni anélkül.
1: Hát, de valami az elmenni anélkül. Tehát, hogy nem mész el úgy, hogy nem érdekel annyira a rendezvény, meg a társaság, de tudod, hogy ott van pia van.
2: Nem. Kellenek hozzá jó emberek.
0: Azért, ha belegondoltok, egy-egy ilyen társasági összejövetel ritkán van ivászat nélkül.
1: Hát igen, csak ugye ez arra vonatkozik, hogy nem annyira van a kedved a társasághoz, de pia van, jó, menjünk ki, legalább iszunk valamit. Jó, senki.
0: Gyakran kéz a kézbe jár. Jó, nem azért mész, hogy piálj.
1: Oké, okay, senki. Okay. Jó. Defenzíven viselkedik és terel, ha valaki az alkoholfogyasztási szokásairól kérdezi.
2: Nem, ez nem így van.
1: Kicsit terel, kicsit elüti egy jó pofa humorral, kicsit defenzív, de úgy nem igazán tér a lényegre. Senki?
2: De ezt bevállaljuk.
1: Feri defenzíven viselkedik. Juli, te nem viselkedett. Te elmondod őszintén.
0: Én elmondom. Hát hogy akkor is valahol, akkor
2: Laci, tudsz hozni egy ilyen könnyök támaszt, hogy nekem állandóan letegyem a kezem?
1: Magas a tolerancia szintje. 2-3 sört még meg sem érez, még a spicces állapot eléréséhez is több alkoholra van szüksége.
2: Ez tök változó.
1: Hát ezt én adom, én ezt veszem.
0: Jó, bírod.
1: Én nagyon. Én tudok inni. De nagyon ritkán iszom, ezt bírom. Én adom.
0: Nekem volt egy időszak, amikor tök jól bírtam. Tehát amikor a Miróval mi még nem voltak
2: házasok.
0: Amikor a Miróval mi még nem voltunk házasok, és még nem voltak gyerekek, atya úristen, hát én akkor nagyon sokat tudtam inni. És igen, és egy idő után észreveszed magadon a tüneteket, hogy elkezd felpüffetni az arcod, meg elkezdenek eltűnni a vonásaid. Borzasztó gyorsan beállnak ezek a változások. Egy ilyen fél év megtolt bulizás, azért
1: hogy
0: az nyomot hagy.
1: Meg a bőrt is szétsz. Szerintem a következőre mindenki tegye fel a kezét előre nyugodtan, jó?
2: Tessék.
1: Ha feszült, szívesen használja az alkohol stresszoldóként.
2: Abszolút jó,
1: persze. Laci is jelentkezik. Sül. Amputálták a kezedet?
2: Nem, lekötözték.
1: Cukros vagy, levágták? Mi van? Üszkösöd. Tényleg, te nem nagyon iszol. De unalmas, nem iszik.
0: Az. Mert a Zsül egy szexrobot.
1: Gyerekek, nekünk fönt, erre fönt, ugye?
2: Fönt. Este ideges, hogy hazamész, csak megpukkant.
1: A következőnél is fönt kell, hogy legyünk, mert ezt többször csináltuk adásba, és napközben akár munkaidőben is fogyaszt alkoholt, fönn a kéz. Gyerekek, Zsülnek is fenn van a keze. Ezek szerint van keze. Nagyon jó. Szenvedett már balesetet, került kellemetlen helyzetbe részeg viselkedése miatt. Juli Feri nagyon jelentkezik. Laci is nagyon jelentkezik.
2: Én beszorultam egy telefonfülkébe.
0: Beszorultál egy telefonfülkébe.
2: Nem tudtam kijönni, és a haverom aztán odajött, és kinyitotta az ajtót, hogyha kifele próbálod, akkor esetleg
0: nagy jó lesz. Nagyon rángattad befelé.
2: Egy órán keresztül álltam bent a Balatonparton, és hát távolsági hívást kezdeményeztem, de úgy, hogy se pénzen nem volt, tehát akkor még ugye bedobós volt a dolog, se a számot nem tudtam, ott egy órácskát beszélgettem azzal, akivel én gondoltam, és utána nem tudtam kijönni. Jött a haverom, és így kinyitottam kifelé, megrángattam be. Jó, te ne húzogasd az arcodat, aki kamion alatt aludt a szigeten.
1: A Martin Gerix kamion alatt, igen.
2: Csönd legyen.
1: Igen, így van, hogy Anna helyett azért jelentkezzen valaki, mert ott kell nekünk. Jó, szóval ez is megvagyunk. Teljesen másként viselkedik, mintha más ember lenne részegen, mint józanon.
2: Azt nem.
1: Ezt nem, én csak jó kedved van röhögni, de nem vagy nagyon más.
0: Kapatos vagyok.
1: Igen. Ha elkezdett nagyban italozni, nem tud megállt parancsolni ez magának. Ez vagyok.
2: Nagyon
1: ezt adom.
2: Szeretem ezt.
1: Ezt adom. Igen. Ha piázunk, akkor ígyunk. Tehát, hogy akkor nincs, akkor drinkelünk.
2: És másnap még tudod gurítani a labdát tovább.
0: Na, nem, jó. Nem.
2: Jó, én... Mikor haverok
0: nekem van egy pont,
2: nálunk.
0: Van egy pont, amikor nem, már érzem, hogy nem tudok beszélni.
1: Mondjuk az egy behár. Tehát ez elég messze mész.
0: Összeakad a nyelvem.
1: Akkor megállsz, vagy hívsz egy taxit.
0: Akkor elcsendesedek, elkezdek vizet inni, és hívok egy taxit, igen. Pontosan tudom, hogy mikor van az a pont, amikor abba kell hagyni.
1: Ja, hogy vizet kell innom.
0: Igen.
1: De az jó, az akkor van egy ilyen tudatosság, igen. Ebben, ez tök jó.
0: Egyszer volt egy ilyen nagy elcsúszás, de arról tudtok.
1: Ha akad pár olyan nap, amikor nincs alkohol a közelében, már is jelentkeznek az elvonási tünetek. Álmatlanság, izzadás, remegés, ingerlékenység. Tessék?
0: Mi a helyzet az álmatlanságoddal?
1: Hát ez nem az alkohol miatt van.
0: Hát az alkohol hiányától.
1: Az igaz. Nem, ezt nem tudom adni. Nekem nincs izzadás, remegés, ingerlékenység, azért ennyire nem vagyunk haladók.
2: Van, hogy egy napig is bírom. Tehát nekem nincs. Én ezt tökre nem
1: van, hogy egy szerdát simán lehozol szárazon egy szerdát. De ebben nem vagyunk benne. Nem, ebben nem vagyunk benne. Jó? Azt mondja, gyakran hoz kockázatos döntéseket részegen. Gyakran hoz, Laci.
2: Vesz valamit?
1: Én nem, én akkor taxival megyek, nem ülök kocsiba, nem írok alá semmit, nem vállalok semmit be. Tehát, hogy ez nincsen. Ez nincsen.
2: Én eldobáltam már teljes zenekari lóvét ilyenkor régen, mikor még volt zenekarunk, meg ilyesmi, az kockázatos döntés.
0: Lányok bugyiába, vagy hol?
2: Igen.
0: Komolyan?
2: De nem úgy lányok bugyiába, azt is meséltem, de lehet, hogy pont nem voltál itt, hogy én vettem fel a zenekari gázsit a buli után, azt ott ragadtam a helyen, és egyszer csak belibbent egy lánycsapat, hogy ők most ugye lánybúcsúznak, de gyűjtenek arra, hogy el tudjanak menni majd az ifjú pár, hogy hívják, Ranász útra. Fogtam a lecsót, mondom, na akkor utazzatok, szevasztok!
1: Nem volt sok, egy
2: személy 400 000
0: forint. Biztos mindenkinek őszinte volt a mosolya másnak.
2: Nagyon örültek neki, én nem örült, de én kifizettem nekik, tehát saját zsebből ezt kifizettem. Ez volt 15 évvel ezelőtt, akkor az a 400 000 forint az nem volt kevés pénz.
1: Az többet ért akkor,
2: igen. Igen.
0: Hát Miró kocsmájában vannak ilyen arcok, akikről pontosan tudja, hogy ha elkezdenek piálni, akkor megvannak egész estére, mert ez az ember mindenkit meghív. Ha elkezd inni, mindenkit elkezd meghívni, és iszonyatos pénzeket hagyott. Tehát ő a legjobb vendég, ő iszik hármat, attól teljesen megfekszik, és oda kezdve mindenkit leitat, úgyhogy ott hagy egy valagra való pénzt.
1: Júj, de jó, és nem is ő vissza meg,
0: nem
1: hanem
0: ő
1: meghív.
0: Nem meg, hanem mindenkit meghív.
1: De ez jó tét, jó lelkű alkoholista.
0: Nagyon örülnek neki mindig.
1: Igen, azt mondja, egyébként ez nem óvatosság, hanem a rutin nálad, Gyuli, tehát ez tök jó, hogy ez hogyha egy hívod a taxit, elkezdesz üzetíni, ez nem tudatosság, ez már maga a rutin. Szóval, hogy nem hozunk kockázatot döntéseket, hány pontban jelentkezett? Ki hány pont? Te 6 pontban jelentkeztél. Hát akkor
0: három.
1: Te 3.
2: Hát 4 volt az Júli, nem vagy 5 számolnám.
1: 4 vagy 5 a Laci.
0: Nem, vagyok.
1: Gyerekek, azért jelentetjük, hogy a stábunk nagy részének vannak alkohol problémái. Legalábbis jelentősen az életében ott van az alkohol, mondhatni. Talán Zsűl leginkább abstinens, tehát, hogy ő egyre föltette a kezét szolidaritásból. Siessetek, mert Zotyó nem bírja tartani a kezét, mint neki egy drusszáját. Számoltam most, hogy apámra mennyi igaz, 10-ből 11. Azt írja, hogy...
2: igazi profi.
1: Igen. Egyiknél sem volt fent a kezem, pedig vártam, hát alkoholista leszek, Valéria. Egyébként jók a pontok tényleg, mert azért nagyjából ezek a jelek, hogy feszült vagy, hogy ingerült, hogy napközben is iszol már, hogy oda mész, ahol lehet inni. Nem, másként viselkedsz nagyon, állandóan az alkohol körül jár az eszed, tehát azért ez nem egy rossz történet.
0: Volt dolgotok egyébként már valaha életben, rokon, barát, aki így teljesen szétcsúszott piától?
1: Szerintem mindenkinek. Szerintem minden. Olyan minden szinten biztos, van, hogy baráti társaságban, családban, rokon. Nagyobb körben, barátoknál, akik küzdenek az alkohollal, persze. Persze.
2: A barátaim nem, mert ők nem alkoholisták, hiszen velem isznak.
0: Ugye? Nem vagy alkoholista.
2: Így van, de rokonban volt már, aki elhasalt ezen az úton.
1: Nem könnyű ezt végignézni azért. Tehát ez egy nehéz ügy.
2: Nem tudsz igazán segíteni, vagy nem tudsz segíteni. Mit mondasz?
1: Nem. Ugye, főleg, ha azt mondja, hogy ő tudja magáról, hogy alkoholista, tudod. Az, ezzel kihúzza a méregfogát a dolognak. Mert onnantól kezdve már nem nincs mit mondanod.
0: Én egy időben nagyon mérges voltam rájuk.
1: Az alkoholistákra? Aha. Hát nyilván a családi vonás
0: igen,
1: miatt,
0: igen,
1: persze.
0: Egy ilyen, tehát egy ilyen akaratgyenge embernek tartottam őket, akik egy elbújnak a világ meg a problémák elől a pia mögé, és felteszik a kezüket, és azt mondják, hogy ők annyit szoronganak, és annyit szenvedtek életükben.
1: Hát ezt jól mondod, hát erről van szó.
0: Hát erről van szó,
1: hát erről van szó.
0: Csak ezzel párhuzamosan tönkreteszel 3-4 másik ember életét.
1: Itt ez a nagyobb baj. Szóval itt ez a nagyobb baj, hogy a te életed az a te saját jogod. Csak az alkoholizmus az ugye az ahogy te is mondod, hogy az közvetlen környezetek, gyerekek, felnőttek, család, életét is traumatizálja nagyon durván. Ebben ez a leginkább, mert magadat pusztítod, hát sajnos
2: igen,
1: ez a te.
2: Igen, de az gyerekek mindent fölülír.
1: De a szülőnek végignézni, a gyereknek.
2: Nem kezdesz ezen gondolkodni.
1: Tessék?
2: Nem gondolkozol ezen alkoholistaként, hogy mit teszel tönkre magad körül.
0: Hát valószínűleg van egy ponttól eljutsz. Nyilván.
1: Ha le akarod tenni.
0: Hát volt belátás, de hát nem tudott vele mit kezdeni, nem akart beszélek. Vele mit kezdeni.
2: Nem tud vele mit kezdeni, mert az alkoholfüggősége sokkal nagyobb annál, mint hogy lássa, hogy tönkre teszi a lányát, a feleségét, a környezetét.
0: Igen, csak a környezet meg egy csomószor így felmentést azt mondja, hogy de hát ő egy beteg ember, hát elmész a büdös francba.
2: Ja, tényleg az. Aha.
0: Hát értem, hogy az, igen, csak igen, neked mindenki más is beteg lesz tőle.
2: Megkeserítette az életedet. Jó, egészen addig úgyse fog elmenni elvonulva, amíg ő maga be nem látja. Tehát te hiába ráncigálod.
0: Ebből az apropóból választottam magamnak egy alkoholista férjet.
1: És mennyire szeretlek, hogy ezt így kimondod. Ez milyen őszinte vagy, Jubi. Hogy még a családi minták azért, hogy öröklődnek. Lökted el magadról, aztán megérkezett Miró, és megmutatta, mi az igazi ívás.
0: Hogy kell inni.
1: Hogy kell igazán inni, igen.
3: És akkor egy rövid szünet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Utazási csomagjából ne felejtse el!
5: Önnek a Protexin kell.
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Megnyitott az Egri Corona Wine Garden. Csobbanja termáltóban egész évben. Élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
11: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
12: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
13: Nem vettek fel az egyetemre. Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
14: Forró a nyár, hűsölj a mandula cukrászdákban. Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával. Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában. Gyere el és kóstold meg az olasz nyár ízét a mandula cukrászdákban.
15: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldes tálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebook.
9: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
16: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
17: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
16: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
17: Reklámkukac mcdb.hu.
9: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

0: nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jövőre is indulnak járatok Debrecenből Lárnakára. Legyártották az 50.000. BMW iX3-ast. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A jövő évben is indít járatokat Debrecenből a ciprusi Lárnakára a Wizz Air. Az első gép március 28-án száll fel, az utolsó október 27-én. Számolt be a Dehír. Ciprusra heti 2 járat közlekedik majd, szerdán és vasárnap. A szigetre 2018-ban indított először járatot Debrecenből a Wizz Air, akkor még szezonálisan. Később egész évben jártak a gépek, de tavaly óta újra csak tavasztól őszig érhető el a lehetőség. Idén október 21-éig közlekedik a ciprusi járat. Jelenleg Debrecenből Wizz Airrel Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára és Lárnakára lehet repülni, a Lufthansával pedig Münchenbe. Emellett közlekednek a chartergépek is.
0: Gazdasági hírek.
2: A BMW Group gyár Debrecen legyártotta az 50.000. BMW iX3-os modellt, közölte a vállalat. A jubileumi jármű egy tűzpiros fényezésű BMW iX350 X-Drive volt. A termelési mérföldkő eléréséhez több mint 5000 munkatárs járult hozzá. Raymond Wittmann, a BMW igazgató tanácsának gyártásért felelős tagja úgy fogalmazott, az 50.000. BMW iX3 jól szemlélteti debreceni gyáruk képességeit, még soha nem gyártottak ilyen rövid idő alatt ennyi járművet egy új üzemben. Ez a mérföldkő egy kiemelkedő csapatmunka eredménye, tette hozzá. A sorozatgyártás elindítása óta a debreceni gyár folyamatosan növeli termelési volumenét, az ügyféligényekre reagálva a második műszakot a tervezetnél korábban, 2026. februárjában vezették be. És már zajlik az idén szeptemberben induló harmadik műszak bevezetésének előkészítése.
1: A gazdasági hírek támogatója az Esbox Bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Sport. A negyedik helyen végzett a DSI Debrecen vívójával, Nagy Blankával felálló magyar női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Bükki Lili, Jászborsodi Emma összeállítású együttes a kolumbiaiakon simán, a lengyeleken és az amerikaiakon magabiztos teljesítménnyel túljutva az elődöntőben kikapott az észtektől, a harmadik helyért pedig az egy éve bronzérmes dél-koreaiakkal mérkőzött meg, akik 5 találat különbséggel 45-40-re győzték le a mieinket. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, nagyrészt derült napos időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Kijött egy kutatás, képzeljétek el, hogy nemzetközi összehasonlítás van arról, hogy a románok után a magyarok a legkényesebbek a személyes terükre. És ez a kutatás azt vizsgálta, hogy az elmúlt évben világszerte a különböző nációk mennyi távolságot hagynak egymás között, amikor beszélgetnek. És bejöttünk a második helyre, vagyis mi állunk a legtávolabb egymástól, amikor beszélgetünk.
2: Hát persze, a magyar nem fürdik,
3: Bali,
2: büdös
3: neked
2: arrébász.
3: Hány centi? Tessék? Neked hány centi?
1: Hogy jön ez most ide? Kicsit konkrét ez a kérdés, nem értem. Ebből most mire asszociáltál? Azt mondják, hogy 100 centiméterre tágították a Covid miatt a személyes terüket az emberek. A magyaroknál ez 131 centiméter, tehát csak a románok állnak távolabb tőlünk, meg egymástól.
3: Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk valaki a 130-as sugarú körömbe,
1: igen,
3: bejön, akkor én attól már rosszul érzem
1: te
3: magam.
1: Te akkor már attól rosszul érzed magad, igen.
2: Én benne
3: attól
2: vagyok.
3: Is kilép be.
1: És a magyarok nagyon távolságtartóak, tehát mi lettünk a második legtávolabb beszélgető embertípus, mondjuk az Unióban, nem tudom, lehet, hogy világszerte, ahol fölmérték, vagy megnézték az embereket. Azért ilyen messze állunk egymástól a Covid miatt, de mi régen közelebb álltunk? Románia 140, Magyarország 170, Szaúd-Arábia a harmadik 127, tehát akkor ez egy nemzetközi.
2: A románok 170-re
1: rá 140-re állnak a románok. 40. Mi 131 az átlagos méret.
2: Ki áll a legközelebb? Melyik nép a barátkozós? Nincs meg véletlenül a másik vége? Mert az is érdekes.
1: Ezen kutatás szerint a norvégok 104 centire állnak. Ti észrevetétek az elmúlt pár hónapban egy ismeretlen fickó egy aktatáskával bejött, húzott egy colstokot közétek, fölírt valamit, majd elment? Ezt észrevetétek, hogy volt ilyen? Volt ilyen? Ti tapasztaltatok, hogy egy colstokkal egy csávó lebért valamit?
3: Pedig azt gondolom egyébként, hogy minél éjszakabbra mész, annál nagyobb ez a távolság, és minél lejjebb mész, minél délebbre mész, annál közelebb kerülnek egymáshoz az emberek. Néha egyébként van az az érzésem, van az a játék, tudjátok, amikor beleraknak egy ilyen felfújt buborékba, és akkor legurítanak a hegyen, hogy azért beszereznék egy olyat.
2: Tehát, hát főleg te BKV-zol, ott azért van meglepetés.
3: Van.
2: Messze, figyeljetek, a higiénia nincs benne, nincs ebben a sztoriban.
1: Szerintem ebben most Covid para van.
3: Mi?
1: Hogy messze állsz.
2: De mi a románok jobban Covid paráznak, mint mi?
1: Mert azt mondják, hogy a Covid óta nőtt meg a centi. Tehát előtte is volt egy szám.
3: Jó, akkor te világéletedben Covidos voltál, mert hogy te egyébként szerintem az egész tábból te utálod a legjobban, hogyha valaki közel megy hozzád.
1: Hát szerintem azt mindenki utálja. Hát ha bejönnek a személyes teredbe, és úgy beszélget valaki, hogy az arcát így benyomja a fejedbe, hát én attól meghalok. Hát miért kell? Miért nem tarts tiszteletben?
3: Észrevettétek, hogy mindig az jön közel, akinek büdös a szája. Valamiért, hogy valahogy ez összefügg.
1: Valahogy ez összefügg. Tessék, Laci hozott egy mérőszalagot, lemérni.
2: Várjál, a Julinak a mellbimbójától kell mérni, vagy a...
3: Akkor ez kicsit előrébb lesz életem.
1: De figyelj, ezt miért nem érzed a patikában? Miért nem érzed a bevásárlóközpontban? Miért nem érzed a... Tehát mindenki a nyakadba liheg. Hol állnak a magyarok távol egymáshoz?
2: A Covid óta a sorbaállás egy picit javult.
3: Mennyi az?
1: Ez a 140 most. Javult a sorban állás, ott liheg a nyakadba.
2: De nem annyira liheg, régebben jobban
3: liheg. Kicsit közelebb
1: jövök. Ez nekem tök jó, ez a 140, ez tök jó. Én például mindenkitől nagyon szeretek. Én mindenkitől szeretek normális távolságban. Én nem megyek be az aurádba.
2: Nem a normálisba, te még annál jobban
1: távolabb állok.
2: Igen, igen. Te nem érzed jól magad, és elkezdesz így oldalra félrenézni. Ha közel megyek hozzá.
1: De azt gyűlölöm, hát igen, azt nem szeretem. Igen. Behatolsz az intim terembe.
2: Elkezdesz hátrálni, és így elkezdesz oldalra nézni. Ne. Nagyon vicces vagy olyankor.
1: Jó, nagyon nem szeretem.
3: És vannak azok,
1: miért csinálják ezt
3: nem
1: ezek az emberek?
3: Ezeket a jeleket, és ahogy te lépsz hátra egyet, ő is jön közelebb.
1: Igen, itt a korlát mindig meg fogod teraszolni engem. A múltkor már lógtam egy kézzel, onnan közelebb jössz, azt is elengedem. Léci. De ezt nem érzed, nem? Igen. Sorban, patikában, ott jön, lihegnek a nyakadban.
4: Abszolút így van, de amivel tapasztalom, a BKV-n abból a szempontból, hogy a párosüléseken egyedül ülnek az emberek, maga mellé a táskáját teszi, tehát azt utaztatja, és ha leülsz mellé, akkor azt nem veszi jó néven. Tehát ha azt mondod, hogy elnézést, leülhetnék, akkor van egy sóhaj, ami régen nem volt, mert természetes volt, hogy odaülsz, párosülés, nem vesz jó néven.
1: Hagyott egy nyomot a Covid.
2: Meg azt egy kicsit foglaltad ott, tehát tiéd a két hely.
4: Hát de miért? Tele van egy járat, és az emberek úgy ülnek, hogy egy ember mellette a táskája, egy ember mellette a táskája. Hát
1: igen,
4: azért
1: szemétdolom.
4: Az egy kicsit arcátlan szerintem.
1: De rájöttem, nem vesz jó én román vagyok, gyerekek.
2: Sőt.
3: Neked hány, mennyi?
1: 141 a román.
3: Ők a legmagasabbak?
1: Ők a legmagasabbak.
3: Vannak olyan emberek, akiket így meglátod, és már süt belőle az, hogyha kicsit közelebb jön, és nem is az, hogy büdös vagy, nem hogy ápolatlan, de hogy olyan rossz, aki így hozza magával az energiáit, és így jön rád, hogy nem szívesebb vagy a társaságában, vagy
1: igen,
3: mellette.
1: Az az energia. vámpír. Igen.
3: Na
1: igen.
3: De ez szerintem összefüggésben van ezzel. Tehát, hogy vannak emberek, akiket szívesen közel engedek magamhoz, nem zavar az, hogyha ott liheg a nyakamba, és vannak olyanok, akiket egyszerűen már, tehát, hogy ha már megjelenik az ajtó.
1: Nevezd meg, hogy itt dolgozik? Férfi? Lány? Idős? Fiatal?
2: Férfi.
3: A Laci, te nem mondjad.
1: Most jobban nem hallott, hogy mit
2: mondod. Én is szoktál.
1: Könyvelésen dolgozik? Fiú, lány? Ott sokat van a konyhában? Süt valamit?
2: A magas, aki korán jön be reggel?
1: Én nem tudom, én fel tudom venni a láthatatlant, én tudok olyan aurát csinálni, hogy ne jöjjön közelebb, láthatatlan nem tudok, nekem egy csak csomó technikám vagy, ezeket én hogy kerülöm el. Tehát, hogy én egy alá rájtő alakváltó román vagyok. Tehát el is tudok bújni, ha jön, láthatatlan is tudok lenni, és románkodva eltávolodok.
3: Tehát, a gyerekeimtől hogy... tanultam ezt a kifejezést, hogy side-eye. A side eye az, amikor így a szemed sarkából így lenézed a másikat. Neked ez valahogy nagyon
1: Na most ne lényeg ebből a hírból is a lenéző, senkivel nem beszélő, korláton átlógó, csúnyán néző szociopata.
3: Most mondtad el magadról,
1: de miért kéne valakivel? De miért kéne valakivel beszélgetnem, akivel nem akarok? Nem én döntök a saját teremről és időmről és energiámról.
2: Hát na jó, de vannak olyanok, akikről nem tudsz dönteni, mert van egy üzleti megbeszélése.
1: Ja, az oké, az van.
2: Oké, tehát de ott is zavar, ha közel jön az az ember.
1: Igen, de az energiavámpír ahhoz megy közel, és azt szívja, aki engedi, hogy szívja. Ezek a vámpírok megérzik, de ha te lezárod magad, akkor nem tud mit szívni, és nem fog rád tapadni. Az energiavámpír oda megy, ahol kap energiát. De ő megérzi, ha nem kap tőled energiát. Rólam nem, hozzám nem jön oda, hanem egy falnak megy 5 méterre tőle.
2: Hattan, érted?
1: Már amikor jön, tudom, hogy azért jön, de abban a pillanatban zárok, és láthatatlanná válok. Alakváltó román gyíkként arrébb megyek.
3: Nem csak idegen emberekkel, hanem a saját kollégáiddal is mondom, hogy ugyanígy vagy. Tehát tök érdekes, hogy...
1: Na ne várj, ne én kerüljek fókuszba a hír kapcsán, jól légy szíves, ne azt tenni, hogy megint én vagyok a szociopata. Hát,
3: én téged nagyon szíves. Szeretlek, Balázs, de például, ha te ülsz bent a szerkesztőségben...
1: Igen.
3: Akkor olyan,
1: na figyelj,
3: olyan nem kicsit nem olyan fog... fagyos a levegő, akkor, amikor... Te...
2: Mert annyira lezársz, hogy ne legyetek, ott nem megy át
3: amikor
2: semmi.
3: Belépek a szerkesztőségbe. Ha a Zsűr, vagy mondjuk a Feri, vagy a Laci, vagy az Anna, akkor olyan melegség van. De ha akkor...
2: Te, mint egy jégszikla ülsz be. Megfagy a levegő akkor, tőle.
1: Júj, de jó.
3: Akkor úgy bemegyek, és akkor ugye ide...
1: Ez a saját fagyásotok.
3: Lehet, hogy a nagyságottól...
1: Ezzel nekem nincs dolgom.
3: Ja.
1: Ez a ti munkátok magatokkal, amit én visszatükrözök rátok. Ezzel nem én, arról nem tehetek, hogy fagytok a közelben. Ezzel nem tudok mit csinálni. El kéne végezni a belső munkát.
3: Annyira érdekes, hogy azt mondja, hogy nem sosem értem. Az ő készülékével van a probléma, hanem mindenki
1: más. Tényleg 15 év után derül ki, hogy bemegyek az irodába, és megfagy. Te is megfagysz vele?
2: Persze, hogy nem mindenki megfagy.
1: Rohadt aljas kenyedék.
2: Nézd meg, van egy jó beszélgetés bent a Lacival, dumcsizunk érted, ott van még a Juli, Anna, bejössz,
3: beáll a csönd.
2: Vége.
1: Akkor a getvadékok vagytok.
2: Eljött az idő 15 év után, hogy ezt elmondjuk neked.
1: Te is lefagysz tőlem, Zsű.
2: Rettenetesen.
1: Te is lefagysz tőlem.
2: Hát beszélni nem bírsz. Azt mondja, hogy nem.
1: Egy alakváltó román leszek.
2: Nem merünk szólni egy csomó dolog.
1: Láthatatlanul fogok berománkodni hozzátok, úgyhogy nem veszitek észre, hogy már ott vagyok az asztalt, és kihallgatom a beszélgetéseteket, hogy mit mondtok.
2: Eddig, ha tudnád.
3: Anna, kivel szólnál be legszívesebben egy liftbe?
1: Kevin Costnerrel.
2: Nem téged kérdeztünk, Jugi.
5: A stábból.
2: Ferivel. Köszönöm, kicsi.
3: Menj a francba! Azt hittem be.
1: Nem, a Feri meg az Anna nagyon összetrécsel. Tehát, hogy ők nagyon trécselnek.
5: Igen, is nagyon szeretlek, de hát ha a liftről van,
2: akkor
5: inkább Feri.
2: Tudod, ha már tovább gondoljuk.
3: És kivel a legkevésbé?
5: Balázsra valóban egy picit nehezebb, de én tiszteletbe tartom. De én tiszteletbe tartom.
2: Ezt a lift két sarkába is nem érnétünk csak egy méter.
1: Ez a ti munkátok.
5: Nem. Én tiszteletbe tartom. Tehát egy ideig mondom azt, hogy nincs reakció. Egy ideig mondom, és egy idő után azt mondom, hogy rendben van,
1: értem a jeleket. Én a nagy egészre látok rá, én a sok kicsit nem látom. A nagy egészet, én a nagy egészet nézem. A pici apró részletekben...
2: Nem, te valóban nagyon messzire nézel, és azt, ami itt van, azt te sosem ezzel. veszed észre. Ez nem a különbség, van, csak nem, nem a nagy egészet nézed.
1: Rájöttem, hogy még nem értetek engem igazán.
5: Dehogy nem.
3: De nem ezért vagy elég rá 15 év.
1: 15 év sem volt, hogy igazán megismerjetek.
5: De
2: nem,
5: abszolút.
2: De nagyon jól ismerünk. Nem érdekelünk téged. Ennyi a titok.
5: Nem vagyunk elég izgalmasak a számodra. Vagy nagyon fárasztóak vagyunk sokszor.
3: Érted, fárasztóak vagyunk? Most mondd meg, Balázs.
1: Hát ezek után borzasztóan. Jöttek itt mindenféle hülye, ilyen, abszolút ilyen földi, ilyen hétköznapi,
5: nincs ebből problémánk.
1: Csupli dolgokkal, ahelyett, hogy rálátnátok az egészre, és azt a nagy egészre.
3: Milyen nehéz lett megvilágosodva itt a porni.
1: Nem is ért komoly, hogy tudtok így élni? Hát ez az egész, amit itt csináltok, ezt életnek hívjátok, Jézusom.
5: Ez
1: egy húzkodás. Hát én nem is akarnám ezt tovább csinálni a ti helyetekben. Igen. Jó, szóval akkor legyek egy lazább főnök.
3: Te az a főnök vagy.
1: Jó, 10-kor bemegyek, mondjak egy viccet. Hogy tudok lelazulni akkor? Hogy mivel tudnám oldani a szorongásodokat?
2: Személyes érdeklődés. Például, hogy jó. Rákérdezel dolgokat.
1: Oké, ezt most gyakorlom.
3: Ülj oda a mellém, és néha cirogass meg az arcom.
1: Jó, és kérdezem meg, hogy vagy?
3: Például.
2: Igen,
1: de ha nem érdekel, akkor miért kérdezem?
2: Mert a kollégád.
5: Igen.
1: De érdekel? Jó, megkérdezem. Most én, aki letettem a követ, én nem, engem nem érdekel, hogy van.
2: Nem, hát mert az egy dolog volt, hogy úgy is ott voltál. A személyes napi érdeklődés. Fáj-e a fejed ma, Juli? Ugye Julinak sűrűn fáj a fejed. Tessék, egy ilyet próbáld meg. Hogy van a kutyád, Juli?
1: Van kutyád.
2: Jó, igen!
3: Na, és akkor erről beszélünk.
1: Basszus, ez most tökéletesen meglepődött. Ja, tényleg, a múltkor mondtad, hogy sétáltál a két kis kuvasszal valahova. Hát most érted, a két kis szőrt.
3: Hát láttad is, hogy szerencsét, de hát be is hoztam egyszer ide.
1: Volt itt a kutyád.
5: Igen. Zokni.
3: Zokni.
5: Hát itt volt benne.
1: Zokni. Basszus, én nekem ezek tényleg tök új info. Nem hiszem el, komolyan a románok állnak a legtávolabb egymásra, és ebből a hívből se élünk a legrosszabb
3: életet. Illetve kiderült, hogy volt egy agyvérzésem, sok-sok évvel ezelőtt.
1: Kaptam egy sztrókot, meg agyvérzésem van.
3: Ez olyan, mint amikor erőlteted magad arra, hogy legyen minden este szex, hogy lehet, hogyha azt csinálnád, hogy minden nap egy picit odafordulsz felénk, egy kicsit megszeretgetsz, úgy, hogy mi szeretgetünk téged, akkor így ráállnál, és egészen más energiák jönnek
1: be. Oké, hétfőtől ez a Balázs jön. Jó?
3: Jó. A szeretgetős.
1: A megkérdezi, hogy vagytok, és odafigyel, és nagyon kérdez. Jó?
2: El tudom képzelni, meddig bírod majd.
3: Jó, vasárnap emlékeztessek rá.
1: Most emlíci dobényesem, hogy mit ígérte. Valahogy odakanyarodtunk, hogy a kollégák kidobtak magukból, ez van, gyerekek, halljátok, hát ez a sorsom.
3: Zsűr fogalmazta meg tűpontosan, hogy tulajdonképpen nem ütjük meg az inger küszöbet.
2: Így. És nem, egy nagyon jó definíció nem értetek is engem igazán. Rólam, rólad, te vagy a jégcsap, aki gyertyának képzeli magát.
1: Nem képzelem magam. Nem, akkor képzelném magam gyertyának, ha eljátszanám, hogy érdekel, de hogy, mert akkor azt meg akarnám mutatni, de nem játszom el, hogy érdekel. Tehát,
3: nem,
1: hogy
3: de
1: nincs.
3: Hogy mi azt hiszük, hogy...
1: Nem, nincs bennem képmutatás. Szerintem tök őszintén csinálom a nem érdeklődést.
2: Az igaz.
1: Melyik a jobb, egy őszintén nem érdeklődő, vagy egy álszenten érdeklődő?
3: Így is úgy is szar, úgyhogy teljesen minden.
1: Szerintem az ő... Szóval nem, nekem a nagy egészre kell rálátnom. És az...
2: Tudjuk, neked küldetésed van.
1: Fontos, nem? Fontos azt
6: néha
1: látni.
6: Néha azért jól esne, hogyha érdekel. Látnám azt, hogy érdeklődés van benned.
1: Ez hétfőtől. Hagyj egy kis időt, Zsűr. Ez hétfőtől. Tehát jól esne, ha érdeklődnék irántad. Jó, figyeld a hétfő reggel. Jó?
2: Jó? Figyeld és várd.
1: Jó, és légy, 7 órakor mondd el a tapasztalatot. Várja, fölírom a naplóba. Ébresztő órát.
2: Ma érdeklődik.
1: Figyelni
3: a többiekre.
1: Hétfőn új nappal jegyezd föl a Google határidő napló, menj oda, Zsűrhöz kérdezd meg, hogy
3: van.
1: Gyerekek, felnőtt emberek vagytok, hát oldjátok meg. Gyerekek, ez nem egy érted, ez nem kis dadóvó.
3: Keresetek magatoknak más barátokat.
1: Lenyomjuk,
2: de már ez egy
1: menjetek haza, és legyetek a barátaitokkal.
3: Nem haverkodunk.
1: Érted, felnőtt normális emberek vagytok, oldjátok meg a problémáitok. A gyerekek, nekem erre nincs idő. Sokat, persze.
2: Sokat?
1: Igen.
3: Hogy nem kerültünk be ebbe a belső körbe?
2: Oda csak születni lehet.
1: Igen, de hogy azért tulajdonképpen a mi stábunkra azért az jellemző, hogy senki igazán senkivel nem lett barát.
3: A francokat.
1: Nem. Tényleg?
2: Hát nem tudsz róla, nem veszed észre.
1: Az én barátság viszonyomban, amit én valóban barátságnak hívok, azt nem látom köztetek se, hogy barátok lennétek valóban. De hogy sok hétvégi program, együttmozgás, közös programok, való a barátság lényege azért az, hogy közös élmény és közös tapasztalás.
2: Próbálkoztunk, csak valaki mindig szétrolkodta.
1: Nem velem, de várjál, nem velem úgy, hogy te mondjuk a Lacival, te a Zsüllel, Zsüll az Annával, Anna a Ferivel. Értetek, most nem a csapatstábra beszélek, hanem arról beszélek, hogy viszonyokban nincs az, hogy te moziba mennél az Annával, nincs, hogy a Feri elmenne egyet motorozni a Lacival, kirándulni a Zsüllel, a Laci elmenne a Zsüllel, te elmennél a Vikivel, tehát hogy valójában...
2: Már nincs barátság kialakulás.
3: Na de értitek, tehát, hogy... Nem önmagam, én nekem mindenkivel bensőségesebb a viszonyom, mint vele.
1: Az oké, de az persze, nálam nem nehéz bensőségesebb viszonyba kerülni.
2: A nullánál minden több.
1: Tehát ezt én megértem, de hogy azért tök érdekes, hogy ez nem alakult ki. 15 éve együtt vagyunk, de senki senkivel nem lett barát. Tehát oké, hogy én a jégcsap és az antiszoc és a pszichopata, a
2: jégegycsúcsát,
1: én ezt abszolút értem, aki full ADHD is, de hogy azért ez köztetek sem alakult.
2: Mert
1: fura
2: nincs
1: módon.
2: Már a felnőttkori barátság.
1: De
2: miért
1: ne lehetne? Hát
2: nagyon
1: de 15 éve...
2: Nagyon ritkán alakult ki.
1: Hát de ennek az elődje az 15 év, hát akkor azért 30-35 éves emberek voltatok.
3: Igen,
1: szóval, hogy azért...
3: az elmúlt 15 évben lehetett volna találni alkalmat rá.
1: Szóval ér...
3: Voltak próbálkozások.
2: Igen, keresgéltünk, voltak. De...
1: Anya, én ezt már az elején átláttam, te 15 éve reménykedtek. Ez a csapat.
2: Ezekkel.
1: Nagyon nagy só lehet nálatok egy csapatépítő. Ráadásul, bocsánat. Bocsánat, ki szervezett március vagy április a csapatépítő?
3: Na hát márciusra vagy áprilisra.
1: Na, van írva a dátumban. Ki szervezte? Kérem, mondják a neveket. Ki szervezte?
2: Az de most elsőt, végre. Hányat,
1: nem az első.
2: Hányat gründoltunk
1: hogy
2: mi
1: hogy hívják
2: össze?
1: Azt az embert, aki hányat... csapatépítőt
2: és
1: szervezett
2: miért
1: a stábnak?
2: Szervezte a Sebestyén Balázs?
1: Mi a monogramja?
2: SB, de miért?
3: Te voltál Balázs, köszönjük
2: De miért
3: szépen.
2: Szervezett SB csapatépítőt? Mert olyan nyomás volt az összefogott emberi brigádból, akik mi vagyunk rajtad kívül, Balázs, hogy végre be...
3: Szívesen jössz erre a csapatépítőre?
1: Nem. Én szerveztem.
3: Tudom, hát azt tudom, de szívesen jössz erre?
1: Erre nagyon, mert látni fogom az arcotokat valami közben.
3: Úristen, mit csinálunk?
1: Szívni fogtok, és ezek után duplán.
3: Kell hozzászóltál, mit csinálunk?
1: Ne reménykedj, Gyuli. Pokrosz lesz rajtad, semmit nem fogsz érezni. Jó helyre megyünk, jó lesz. De most egy picit ezt most azért dübből felturbozom.
2: Most kaptok csapatépítőket?
1: Na most megkapjátok.
3: Valahol nagyon felmászik.
1: Jó, tehát ennyit az én, ADHD és antiszoci létemről.
2: De 15 év alatt az első szívem, hát ne ezen.
1: Minden évben kellene?
3: Hát szerintem igen.
1: De ki vagyok én, az apukátok? Mi vagyok én Pesti műsor? Hát menjetek, azt kiránduljatok, akivel akartok.
3: De amikor egy kicsit többet megtudsz rólam.
1: Igen. Minden tudok rólad, Gyuli.
2: De azt se tudtad, hogy kutyája van. Könyörgöm.
1: De az nem fontos.
2: Dehogy nem.
1: Miért fontos, hogy kutyád van? Dehogy fontos. Lehetne macskád is, vagy borzod. Nem az a lényeg. Mindegy, hogy van-e kutyád, vagy nincs. Én teljesen én látlak téged, hogy te mi vagy. Miben vagy? Mit csinálsz? Mi a baj?
3: Hát mert elmondom a
1: hatásban. Nem, mert érzem.
3: Minden nyomoromat.
0: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A fogyókúra általában hétfőn kezdődik. Az eredmény pedig akkor, amikor szakember is segít. Várjuk Önt a Medilum Egészségközpont dietetikai tanácsadásán. Időpontfoglalás a medilum.hu-n.
3: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
4: Jön a 45. Kösejkupa, Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31-augusztus 2 között. Díjugratás, fogadhajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31-augusztus 2 között a Kösejkupán.
5: Ajándékoz pihenést, Phuket Spa Time Massage, több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Time Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen Plázában.
6: Építsd meg álmaid kertjét a Viastein könnyen tisztítható és tartós felületvédelemmel ellátott prémium kerti burkolataival. Keresd a gulyás tüzében.
7: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
0: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
9: reklámkukac@mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új padok a Csapó utcán. A takarékos vízhasználatra figyelmeztet a vízmű. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Megérkeztek az új padok a Csapó utcára. Hívta fel a figyelmet a Civil Fórum Debrecen Egyesület a közösségi oldalán. Újabb lépés Debrecen egyik legforgalmasabb utcájának élhetőbbé és kényelmesebbé tételéért. Így értékelte a Civil Fórum az utcabútorok kihelyezését a Csapó utca páros oldalára az üzletek előtti nagy gyalogos forgalmú szakaszon, amit Illés Rácz Marian, a szervezet önkormányzati képviselője kezdeményezett a Városi Közgyűlés májusi ülésén. Emellett további kerékpártárolók és szemetes kukák kihelyezését is kérte az önkormányzattól.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Debrecenben a DV Parking Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, amelyeken darabonként 2-2 töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőn eltöltött idő alapján kell fizetni. A két tétel összege adja meg a fizetendő díjat.
1: A DV Parking információit hallották.
2: További híreink. A tudatos és takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a debreceni vízmű a következő napokban fokozódó hőség miatt. A társaság a közösségi oldalán azt írta, a nagy melegben mindannyiunk vízigénye megnő, munkatársaik azonban ilyenkor is mindent megtesznek azért, hogy folyamatosan biztosítsák a zavartalan ivóvízellátást. De a fogyasztók együttműködésére is számítanak. A vízmű azt kéri, ha lehetőség van rá, a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencék feltöltését, az autómosást, a betonfelületek hűtését halasszák el, vagy időzítsék a hajnali és a késő esti órákra. Hangsúlyozták, a felelős vízhasználattal közösen tehetünk azért, hogy a legmelegebb napokon is mindenki számára zavartalanul rendelkezésre álljon az ivóvíz. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Nagyrészt derült napos időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű. Az országos tiszti főorvos csütörtökön 0 órától kedd éjfélig az ország területére harmadfokú hőségriasztást rendelt el a Hungaromet előrejelzése alapján. Ebben az időszakban ugyanis ismét megközelítheti, vagy el is érheti néhol a 40 fokot a hőmérséklet napközben, és éjszaka sem hűl a levegő 18-20 fok alá.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Nagyon érdekes kutatás. Szeretjük a kutatást.

0: És az ehhez hasonló háztartásbeli dolgok. És azt mondja egyébként, egy édesanyja szerint azt mondja, hogy ez nem a tanult tulajdonság a férfiaknál, hanem egyszerűen így születnek. Feltöltött a TikTokra egy videót, ami azt bizonyítja, hogy a néhány éves kisfia Hank nem találja a kabátját, pedig ott van az orra előtt, és az anyuka rámutat arra, hogy nézd meg, itt van, de a kisfiú akkor sem találja meg, pedig felfelé néz a kabátra. És azt mondja, hogy ez a férfiaknál létező probléma, hogy ott van az orrunk előtt, de mi nem találjuk.
1: Például a klitoris, ugye, az már... évtizedek óta keresetek.
0: Igen.
1: Barátom, látszik, nem is értik, miről beszélek. Mi?
0: Keresem ezt a szót, várjál, beütöm, megnézem, mit mond erről a bakos. De nem, tényleg, szóval, hogy ez hogy van, hogy nekem erről van egy nagyon egyszerű meggyőződésem, de hogy ez nem egyenlő a tudományos meggyőződésemről. Azt mondja, hogy a nők jobbak a férfiaknál, és hogy a férfiak nehezen találják meg a szemük előtt lévő dolgokat, mert úgy fejlődtek, hogy védelmezők és vadászok legyenek, és céltudatosan közelítik meg a feladatot, míg a nők sokkal jobban működik az agyuk, és megtalálják ezeket a dolgokat. Hát kikérem ezt magamnak.
2: Mert ez nem így van.
0: Ez nem így van.
1: Milyen vadász az, ami nem látja a szarvast?
2: Nem, mert nem az a lényeg, nem a szarvas a lényeg. Az a lényeg, hogy ezt egy nő írta, mert ti tesztek el mindent.
0: De ez egyébként most tényleg így van, vagy mi nem látjuk?
2: Nem, tényleg így van.
0: Elpakolja?
2: Elpakolja, leteszed. Tegnap este tévétávirányító. Oké? Okay? Hazamentem este, mondom, gyerünk, megnézzünk valamit a tévében.
0: Te öreg boomer.
1: Azt akartam mondani.
0: Bekapcsoljuk a tévét, megnézzük, mit mond a híradó.
2: Nem ez a lényeg.
0: Ja, bocsánat.
2: Oké. Okay. Jó, ezt tudtuk eddig is az öreg boomert. Tudtam, hogy a tévé távirányítót a konyha szekrényre tettem el.
0: Igen.
2: Oké?
1: Okay? És hova tetted a konyha szekrényt?
2: Visz, az sehova, az ott van a helyén. Oké? Okay? A béka nem visszatette a helyére? Érted? Nem én vagyok a hülye. 10 percig kerestem. Mondjuk nálunk minden így van, hogy ő tud mindig mindent. És ez is egy csapda. Érted? Mert ők megjegyzik, hogy mit hova tesznek.
1: Azt, amit... Az a csapda, hogy a feleséged visszarakta a távirányítót
0: a helyére.
2: Igen.
0: Micsoda csapda.
1: Az a csapda. Fú, nagyon nehéz lehet túljárni az eszeden.
2: Mert én letettem egy helyre, és tudtam, hogy ott hagytam. Ott kerestem, mit csinált, úgyhogy ez egy rossz kutatás. Ezzel nem értek egyet.
0: Igen, egyébként szerintem is a nők pakolják el, de azt mondják az emberi vizsgálatok, hogy amikor a férfiak koncentrálnak, az agy egy területére összpontosítják az aktivitást, ezzel szemben a nők változatosabban használják az agyukat.
1: Ami az emésztés valószínűleg.
0: És hogy ezért a nők sokkal jobban fiziológiailag különbözik a perifériás látásuk, és hamarabb észreveszik. Egyébként tényleg van olyan élmény, hogy ott van előtted, és nem látod, basszus, ilyen élményem nekem is van. És valaki rámutat, és akkor veszed észre, hogy ez mindez ideig itt volt, nem lehet. Az ott valószínűleg teleportált az a snusz kulcs.
2: Szerintem oda tette a Viki.
0: Hm? Hogy elrakta előled.
2: Hát persze, és ő visszatette oda.
0: De miért van a nőkben ez a kényszeres, mindent tegyünk vissza a helyére dolog?
1: Nem értem, miért néztek rám egyáltalán. Nem ők biztosan, hogy nő vagyok. Egyrészt, másrészt pedig az van, hogy én káoszban élek sokszor, de mindennek tudom, hogy hol hagytam, tehát van egy ilyen emléklenyomatom.
0: De akkor te is pasi vagy, igen.
1: Kicsit sajnos, igen. A másik meg az, hogy nálunk a férjem ugye mérnök, és azokban azért van egy kis kényszeresség a rendnek a megtartásával kapcsolatban, és ő is azért szereti, hogy ez így helyére kerül minden. Viszont én nem érzem, tehát hogy én átláthatónak, én nagyon hamar megtalálok bármit, ez így van. Tehát, hogy...
0: De átlátsz a káoszon.
1: Átlátsz.
0: Igen, tudod, igen. Hogy odaraktad. De a nők nagy többsége azért kényszeres rendrakó. Ezt észrevettétek? Azért ez így van.
1: Nem tartom velük a kapcsolatot. Nem tudod működni.
0: Tehát nem elrak mindent, és te tudod, hogy hova tetted le a kulcsodat. Te tudod, hogy hova tetted a cipődet. Tudod, hogy hol van a lakásban a pulóvered, a kabátod, a távirányítód. De biztos, hogy nem ott lesz. De én nem keresem a helyén. Mert tudom, hogy nem ott volt utoljára.
2: Igen, mert elpakoltok, elrakjátok, eldugjátok. Nem is elrakjátok, eldugjátok előlünk.
0: Mindent. Igen.
1: Hát ezért, ugye ezért hordjuk a nadrágjainkat is, meg minden. De na jó, ez most
0: De te akkor inkább pasisan vagy szocializálva. Tehát
1: én
0: akkor
1: nem vagyok szocializálva. Szerintem ez csak simán az ADHD-nek az egyik tünete. A másik pedig az, hogy én azért nagyon keveset vagyok otthon. Tehát, hogy amikor otthon vagyok, akkor ezt maximálisan kihasználom, és tönkreteszem az otthonomat, aztán eljövök otthonról.
0: De akkor nálatok pont fordítva van. Tehát a férjed a mániákus rendrakó, mert ő meg mérnök, és precíz, és pontos.
1: Precíz, és nagyon zavarja az, hogy én élek. És ugye az van, hogy...
0: Kényszeres rendrakó.
1: Hát
0: egy kicsit.
1: Igen, inkább az, hogy ő nem érzi jól magát abban, amikor nem minden így egyértelmű. Aha. De ez nyilván ezért van, mert...
0: De te zsák és a foltja. Tehát te, aki a káosz hozod, ő, aki megcsinálja. Ez egy
1: nem
0: tök jó.
1: Nem vagyok hülye, érted? De nem vagyok azt, hogy nagyon tazmán ördöggel, mint én vagyok. Érted?
0: Igen, nem állsz össze még egy ADHD-ssel, érted? Hogy beállsz egy mérnökkel, aki viszont igen. Rendet csinál utánad. Ez nagyon jó.
1: Viszont van egy nagyon érdekes kérdés, hogy szoktak arról beszélni, hogy a nők az autójukkal szemben tiszteletlenebbek, és a lakásukkal meg tiszteletteljesebbek. Tehát, hogy az autóban nem tartják a rendet.
2: Mert az nekünk a saját felségterületünk, tudod?
0: A Viki...

0: olyan patek az autója.
1: Az asszony, mi van?
2: Nem biciklivel jár, de az övét például tök rendetlen. Az mondjuk az enyém is. Kicsit.
1: Egy hajléktalan szállóra kinézőt, az ilyen árvival jár.
2: Itt van, meg, tessék. Táv, ki teszi a tévé távirányítót a tévé mellé? Táv irányító. Ha
0: persze. Messze, annak nem? A kanapé mögött, a hűtőszekrényben, a mosogatógép mellett, ott van a
1: hely. Között.
0: Igen. Na. Viszonylagosan rendet tartok asztalomon.
2: Megvan?
0: Hogy eltűnt a borotvám, meg eltűnt egy csomó dolog onnan. Igen. Észrevettem. Igen. Följegyeztétek a hajónapról, hogy szóltam.
2: Úgy van.
0: Milyenek a nők? Júli küld egy SMS, most írtam a Júlira, hogy hozzá nekem egy borotvát, meg egy borotva habot. Ma, hogy álljon meg, amikor jön be idefele. A székem mögött van egy doboz. Abban van a szakányírót, meg a hajvaxod. Meg talán még valami. Pénteken adtam volna vissza, kíváncsi voltam, mennyi rán tűnt volna fel, hogy kezdenek eltűnni a cuccaid. Így is kell még a borotva, meg a hajvaxod. Ilyenek a nők, érted?
1: Ez személyes. Nem a nők, ez egy személyes
0: egy
1: támadás volt. Igen, ez konkrétan neked szólt.
0: Eldugta, hogy észreveszem-e. Hát ezen megőrülsz, de ennyire rendetlen vagyok, gyerekek.
3: Ezt együtt beszéltük meg a Julival. Köszi, Juli, hogy megírtad. Pakolgattam az asztalodon. Éppen rendet csináltam, egy akkurátos kis...
0: Ott van a borotvám! Hát ez... Laci, nem ér aztán intim helyekre bedugni?
3: Azt mondta, hogy arra kíváncsi, hogy mikor fog föltűnni. És de... mondtam, hogy adom, Juli.
0: Mm-hmm. És elrakjátok...
1: És olyan kikezeli a házi pénztár.
0: És elraktátok tényleg egy dobozba?
3: Abszolút. Mondta, ez egy teszt. Legyen ez teszt. Teszt üzemmódban.
1: Én a retikülőt tartom oda, hogy is aggódom.
0: Nem jó a hírem, basszus.
2: De miért nem lehet ott hagyni? Mit zavar az bennetek?
0: Nem, valószínűleg olyan kupi van az asztalom, hogy már zavarja. Ebben igazuk van. Nagy, tényleg nagyon nagy kupi van.
1: Ez a te asztalod, az a nagy csicskitú asztalod?
0: Az az én irodám.
2: Itt minden az övé.
0: Az a rádió is az enyém. Hát te is az enyém vagy.
1: Tudnád egy kicsit morgósabban mondani, és lassabban.
0: De mondjátok meg például, a nők miért csinálják azt, hogy azt a kabátot, amit felveszel, vagy azt a cipőt, amit otthon felveszel, és lerakod egy annak kijelölt helyre, egy gumiszőnyegre a lakásra, amikor bejössz, elpakolják. Nálunk van egy gumiszőnyeg.
1: Ott tartjátok a kabátokat?
0: Nem.
2: Nálunk utcai ruhában nem lehet az ágyra ülni.
1: Ez nagyon helyes.
0: Hát, micsoda? Mi az, hogy helyes?
1: Utcai ruhában nem szabad az ágyra ülni.
2: Mi bajod lesz?
0: Feküdni is lehet a kanapén.
1: Mert te csak a saját székeden ülsz itt is, meg gondolom ott a kocsiban, aztán cső, ennyi, de hát vannak emberek, akik találkoznak mások segével is különböző helyeken.
3: Tömegközlekedés például.
1: Tömegközlekedés, hajléktalan vizelet, stb.
0: Okay, de te az a nő vagy, aki elrakod azt a cipőt, amiről tudod, hogy délután felveszem, amikor viszem edzésre a gyereket?
1: Nem, mert az én férjem az a férfi, aki egyszerre egy cipőt hord, és egyetlen egy kabátot engedélyezett, tehát hogy egy kabát gyűlölő. Gyakorlatilag, ha kabátot vesz, az azt jelenti, hogy már valamilyen végstádium betegsége van éppen, és így nincsen sok hátra, tehát hogy nincsen ez a sokfajta holmi, nem ez a kapitalista szarság van.
0: Igen. Mi már pozva veszünk csizmát a gyereknek, amikor féláron van.
1: Nincs ilyen cipőszomelié, aki ott áll, hogy ma miért kíván a talpacskája, Sebestyén úr?
0: Na de várjál.
1: Köszönjük, hogy már lehetünk a napon, Sebestyén úr.
0: Na de várjál, de abban mi az értelem, hogy elrakni azt a kabátot, amit felveszek?
2: A szennyes tartóba nem teszed bele a szennyesedet.
1: Azt még felveszed,
2: nem, ráteszed a tetejére, hiszen az a neve, hogy szennyes tartó. Érted? De, ott a helye.
0: Tehát rá a tetejére. Na, ezt az érvet még nem hallottam, de ez lenyúlom.
1: Szennyes szóval a biciklit mire használod akkor?
2: Semmi, nincs olyanunk, hello.
1: Jaj, értem. De amúgy van ilyen hiperfókusz nálam is, amikor megunom az egészet, és akkor azonnal ilyen elemi csapást kell mérni a háztartásra, és akkor meg olyan takarítás jön, tudod, mint hogyha tényleg az ANTS perceken belül megérkezne, és akkor így, emeld fel a beépített szekrényt, amíg szépen vagyunk, tudod, ez a szintű dolog, és akkor utána van egy megnyugvás, közben van önutálat, gyűlölet, düh, minden így halmozódik fel.
3: Fázisokon, ahogy átmész, igen.
1: Igen, és a végén viszont biztos, hogy úgy megy ki a hiperfókusz, hogy ott hagyom a felmosót így a sarokban. Tudod, a vízzel együtt. Hogy a víz, hogy
0: azért kicsit, mi nagyon egyformák vagyunk.
1: Kicsit így rohadjon meg a sarokban, igen. És utána 4 héttel később, jaj, basszus.
0: Ugyanez.
1: Mi ez? Milyen típusú gomba ez itt?
0: Igen. Most kitakarítom a garást. Ha besöprődött néhány levél, kitakarítom, és a garázs felé, telefon, jaj, de érdekes, megszólal. Férjem kényszeresen rakó, kedvencem, mikor átrendezi a konyhát, majd amikor valamit nem találok, megjegyzi, hogy többet kellene a konyhában tartózkodnom.
2: De szép szúrás.
0: A feleségem minden alkalommal az összes kabátot elteszi a bejárati ajtó melletti kabát fogasról a szekrénybe. Itt van.
2: Na,
0: hát
2: itt ezt van. Mondom, hogy kabát hát fogas. Hát így hívják, ott a helye.
0: Akkor is, ha rendszeresen hordom. Mi az anyámért kell elrakni a szekrénybe? Az egy kabát fogas, az a dolga, hogy azon legyenek a kabátok. Nem kell bemenni a szekrénybe, érte? Ez igaz? De ez így van, a nők, míg a fogasról is elrakják a kabátot.
1: Hát,
0: van fogasotok?
1: Jobb, ha nem jöttök át hozzá. Ezt szeretném mondani. Az van, hogy vettünk olyan, tudjátok, azt az akasztót, amit az ajtóra rá tudott tenni, és akkor az ajtóra tudott felakasztani, és akkor amit hordasz, az csak az ajtóra akasztott fel.
0: Jó, de jó, szeretnék egy ilyet.
1: Nagyon jó. Annyi, hogy szétveri az ajtódat, mint az állat, tehát ajtócsere, de amúgy nagyon-nagyon kényelmes, plusz nem érél a gyerek, úgyhogy nem tudja kivenni a zsebedből az illegális dolgokat, amik benne vannak.
2: Milyen illegális dolgokat hordasz a zsebedben?
1: Bármilyen. Igazából csak az van, hogy a gyerekem így nagyon szereti kiforgatni a zsebeimet, és hogy van az, amikor indulnál, és nincs benne semmi, tudod, épp egy Barbie házban pihen a sluszkulcsod, vagy ami hasonló, az ezek fontos dolgok. Neked vannak szolgáid otthon, nem?
0: Tehát, hogy több is.
1: Na, és hogy nem
0: Csátból, Namíbiából, Tűzföldről, mindenhol hozunk.
2: Mindennek van egy felelőse.
0: Mindennek van egy felelőse, így van.
1: Nincs egy ilyen kis, tudom, középkorú asszony, aki meg tudná oldani ezt az autókérdést, hogy
0: ki a kocsimat?
1: Igen, igen.
0: Képzeld el, hogy amikor elviszem el, kimosat az autómat.
2: Kimosatom.
1: Csak hogy lehúzott ablakkal átmegy egy ilyen.
0: Nem van ez az odaadó sluszkulcsot kívülről, megcsinálják 2 liter vízből. Én egy ilyen helyre járok. Környezetbarát vagyok. Nincsen gőzborotva semmi, 2 literre vízzel nem mossák. Nálunk
1: 1,5 liter pálinkából megcsinálják, mondom. Teljesen jól működik.
0: Nem, jól esik, de olyan nem komfortos.
2: Ugye, hogy nincs az az otthon
0: illat. Nincs a pörkölt illat, nincs a fél sárga dinnyehé az ülésem alatt. Tehát, hogy jól esik, de 1-2 nap után én szeretem, mikor újra beáll a káosz. Tehát nálam lehet enni. Nálam jól érzed magad az autóba. Akarsz, levágunk egy fél disznót, ehetsz mandarin, beülhetsz sároslábbal. Figyelj, van olyan barátom, akinek össze kell ütni a cipőjé, autóba beszállásod a cipődet, hogy a sár lejöjjön.
1: Kovács András Péter.
0: És meglát egy hajszálat, és rosszul van.
1: Kovács András Péter, amikor elkezdtünk
0: ez borzasztó. Nézni,
1: akkor így egyszer beszálltam a kocsiába, és volt a kezemben egy dobozos saláta, hogy ezt megehetem útközben, és az összes érzés, ami egy emberben majd lezajlott így a szemgolyójában, hogy mi van, és figyelj, konkrétan olyan rend és tisztaság van, hogy szerintem majdnem körbefóliázott, hogy jó, hát a nagyobb leveleket nyugodtan megehetett belőle, de hogy az apró részek, hogy hajolj már ki így a kocsiból, vagy valami.
0: Figyelj, nálam imádnál akar utazni. Hátra nyúlsz az ülésbe, ott mondom, egy fél csomag győrékex az ülés, minden. Tehát
1: de
0: nálam...
1: van az a kellemes ilyen acetonszag, amivel a bomlásnak az a fázisa, amikor már tudod,
0: hogy felszabadul. Simán lehet, hogy 2 halott van a hátsó ülésemen. Tehát abszolút. Minden le.
1: Jani kérdését megmagyarázza.
0: De úgy tudom elképzelni, hogy neked is ez van a kocsitban. Tehát, hogy valószínűleg nincs szép rend.
1: Végtelen mennyiségű kubus üveg. Az van, mert a gyereknek az a toxic trítje az úton, azt hiszem meg, hogyha megyünk valahol hosszú, abból van, és hát ilyen különböző tehát, zsebkendők, ugye, meg hát a gyerek körül, ez az almozás, tudod, ez van nálunk. Én olyan takarításra szoktam vinni, amikor mindent megcsinálnak benne, és akkor meglátják a gyerekülést, tudod, az autót takarítok, és még...
2: Plusz 5000.
0: Sóhajtanak egyet. Igen. Nagyon ismerem, igen. A budai várnál sétáltunk a férjemmel, szokás szerint lemaradt, mikor előkerült, közölte, hogy hová tűntem. Ő beszélt hozzám, majd kézen fogott egy vadidegen csajt, akivel elindult. Szegény csaj halálfélelmében távozott. Na, látod, hogy milyen
1: visznek, apa visznek.
0: Ilyen szétszortak tudunk lenni. Igen. Feleségem, abban a pillanatban, hogy levetek valamit, már benn is van a mosógépben. Minden nap megy a mosógép, megőrülök. Nálunk én vagyok az ADHD káoszos, a feleségem OCD. De a mosogatógépről van szó, úgy pakolom, mint a német mérnök, ő meg úgy, mint egy beszpídezett mosómedve. 10 év sok után már csak nevetünk ezen. Az én feleségem annyira kényszeresen pakol, hogy gyakran ő sem tudja, hol van a keresett tárgy. Az kemény.
1: Az amúgy a legjobb, amikor a saját magad ellensége vagy, az nagyon szokott nekem is működni. Amikor valamit előre bekészítek, de úgy, hogy közben 5 dolgon gondolkodom, és akkor így, na ez mennyire jól fog jönni, akkor, amikor majd itt megtalálom, snit, elvágták,
0: és soha többet. Többé.
1: Igen,
0: és semmi. Soha többet.
1: Semmi.
0: Figyelj, de ezt, hogy direkt elrakják a borotvámat. Ez nem szép.
1: Bosszú. Halás bosszú.
0: Ez nem szép.
1: Most már
0: elindult egy összeesküvés. Elindult a stábon belül egyfajta lázadás.
1: Itt vagyok neked, Balázs, fedezd le. Én tudom, hogy lehet bántani őket.
0: Találjuk meg őket.
1: Egy kis erős pista a tamponnak a csomagolására. És tudni fogod, ha megérkeztek.
0: Segíts ebben. Gonoszkodjunk mi is egy kicsit. Valamit csináljunk. Erős pista a tampomra. Itt vagyok neked. Számítok rád.
1: Egy szó, kapszai cél.
0: De jó lett volna, hogy az iskolapadban mellettem ülsz. Mi nagyon
2: ott azért sírtak volna egy pár.
1: Érettségi kettes, ott nagyon erősen meg lett volna.
0: Mi nagyon jól elszorog.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet.

Rádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine rádiós sztárjai.

0: 2022. Jön a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
4: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
5: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kuponajánlatként.
6: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
7: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat!
9: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Ajándékozz pihenést. Phuket Spa Thai Massage. Több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Thai Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen Plázában.
15: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
16: Hű, stabil optikai net féláron.
17: Bizony, ennek a felesen tréfa.
16: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
17: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
0: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en. Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jövőre is indulnak járatok Debrecenből Lárnakára. Kezdődik az U18-as női kézilabda BB. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A jövő évben is indít járatokat Debrecenből a ciprusi Lárnakára a Wizzair. Az első gép március 28-án száll fel, az utolsó október 27-én, számolt be a Dehír. Ciprusra heti két járat közlekedik majd, szerdán és vasárnap. A szigetre 2018-ban indított először járatot Debrecenből a Wizzair, akkor még szezonálisan, később egész évben jártak a gépek, de tavaly óta újra csak tavasztól őszig érhető el a lehetőség. Idén október 21-éig közlekedik a ciprusi járat. Jelenleg Debrecenből Wizzairrel Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára és Lárnakára lehet repülni, a Lufthansával pedig Münchenbe. Emellett közlekednek a chartergépek is. Újabb világra szóló sikert ért el a Debreceni Egyetem vegyeskara és a Bárdos Leánykar. A két kórus meghívott fellépőként Pekingben, a Kínai Nemzetközi Kórus Fesztiválon vendégeskedett, ahol impozáns és modern helyszíneken hatalmas sikerű koncerteket adtak. Számolt be az egyetem az unidep.hu oldalon. A turné a pekingi sikerek után nem ért véget. A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának kórusai Szecsuán tartomány központjában, Csengtuban folytatták az ázsiai koncert sorozatot. Sport. A negyedik helyen végzett a DSI Debrecen vívójával, Nagy Blankával felálló magyar női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Bükki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású együttes a kolumbiaiakon simán, a lengyeleken és az amerikaiakon magabiztos teljesítménnyel túljutva az elődöntőben kikapott az észtektől. A harmadik helyért pedig az egy éve bronzérmes dél-koreaiakkal mérkőzött meg, akik öt találat különbséggel 45-40-re győzték le a mieinket. Ma kezdődik Romániában az U18-as női kézilabda világbajnokság. A magyar válogatott keretében 5 DVSC játékos is szerepel. Az első meccs Tunézia ellen lesz 10 óra 45-től. A tornát az N4 Sport közvetíti.
1: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
2: Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Nagyrészt derült, napos időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Májusi Jónás aranyat ért.
5: Így van.
4: Ezt tettném, hogyha megjegyeznétek.
5: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt írd le.
4: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
5: Az
6: duplán jöhet.
5: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
4: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
5: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
4: Egy teljes sort megettél.
5: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevette. Ez mit tudtál csinálni? Az teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vettél észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vettél észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
4: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtanított minket hazudni. Hát, tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész nevesítő.
6: Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te nem, te elloptad a sort.
4: Igen, igen, azt mondtad, hogy itt most akkor mert nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció,
5: hanem hogy az hogy... a generáció nem azt tanította.
4: Nem.
5: Azt de most mi tanítjuk nekik talán,
4: egy
5: nem?
4: Egy rendszeres megélésem volt, például, hogyha jött valaki haza, már kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami ami az illetőt nem triggereli.
6: Én tudtad, hogy örüljön valami.
4: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
5: Ez most megütött.
4: Ez megütött? Nem?
5: Nagyon durva.
4: Ugye?
5: Hú, van megkönnyeztem.
6: Jó, anyád jött, akkor mit csináltál?
5: Inkább anyád.
4: Igen, anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan, mert tanultam. Igen.
6: Apád
4: jött? Apám jött, akkor pedig valami takarítás mímelés történt, hogy ó, hát gyorsan még
6: éppen. Mosogatás, pontkész vagyok.
4: Még ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
5: Ez kemény.
4: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
5: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét.
4: Nagyon durva. És valamivel elütöttem egyszer az időt, és apám kérdezte, hogy fogad mostam el, és mondta, igen, és megnézte a fogkefét. A Zsák utca volt, és nem volt ízes, nagyon kaptam, és utána onnantól kezdve, hogy már nem az volt, hogy mindig fogat mostam, hanem már csak megüzeztem a fogkefét. Tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor sem lett igazad öreg. Tudod, így.
5: Csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
4: Igen.
5: Valójában érted?
4: Igen.
5: Az okozója és a megoldója.
4: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarod, hogy várj már, most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és rájössz, hogy mások nem így működnek.
5: Igen, és de addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetkőznöd, meggyógyítanod.
4: Igen. És ugye belépsz a szobában, mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a te sérelmed, tehát ketten összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megértetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
6: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
4: Igen, ugye, és megtámadják
5: az életet. Csak tanuljál. Csak tanuljál, és kapsz ételhitalt, és te tanuljál. Persze.
4: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, hogy mit tudom, hogy egy kislány nem hívott meg a születésnapjára, ez gondolom, hogy gyakran előfordul, és akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor tudod, és akkor hogyan lesznek a hosszú, hanem azonnal vérbosszú.
5: Vérbosszú!
6: Nem baj, ma te
5: sem mondod meg! Levadászuk! Levadászuk! És akkor milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent. De hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. De érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kellett félett, hogy hazajössz és agyonvernek.
6: Mennyire részek, hogy
5: csak az anyádat veri meg, vagy téged, vagy téged az is. Milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges.
4: Nem így van. Ebben most mindenkinek egy több generációs trauma szakadt ebben a nevetésben.
5: Éreztem ezt, ahogy ezt elmondtam.
4: És amikor tudod, hogy zárja be magát a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor
6: csend van.
4: Amikor így csend van, és így izé, és akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
5: Igen. És közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatónál fürdöttél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem? És ez nem
4: amúgy te is szoktál félni, hogy mi az, amire nem emlékszel. Tudod, már csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy
5: meg kell.
4: Hát valami jó,
6: mi miatt azért... van ez a szorongás?
4: Igen. És az a durva, hogy például nekem rendszeresen volt az a rémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy
6: mondjuk
4: úgy keltem
6: fel. Elég erős álom.
4: Elég erős, és azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert hát minden ettem
6: és
4: egy
6: az
4: hibás.
6: Meg volt, hogy kit? Vagy csak így egy...
4: Nem, ezek nem, sose arca sem volt semmi, csak volt az érzés, hogy úristen, valakit véletlenül megöltem, tudod, és így az egész
5: hát arra... ez mindennek a, igen.
4: Igen.
5: A ventilálás, a levezetése. Beleálmodása, persze. Nagyon
4: minden
5: durva.
4: A te hibád, tehát ha köztük van konfliktus, az is a te hibád. Na, de szóval igen.
6: Szép
4: de jókat
6: reggeleid voltak.
4: Jókat írtak a hallgatók. Majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
5: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
4: Jó ég, igen.
5: Nagyon kemény.
4: Meg a másik nagyon kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta tervezte mind a kettő a saját halálát megtemetését, tudod. Na, figyelj, és ezt hallgatod, érted 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
6: Évesen, hogy apa szeret. Nem, amikor meghalok.
4: Fogok ilyen, majd jó, megbánod, amikor meghaltam. Na.
5: Igen. Nagyon jó SMS, hogy figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes. Na, pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
4: Fel, jó, felhúzta magát.
5: Mi? Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött és elindult a VR.
6: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
5: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz most... nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondtok, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is felejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája poszttraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkoromban szintén tudtam, mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ezt beszéltük, ugye? Kulcszörgésből, apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni, ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült, milyen durva. Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Jóci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere, apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudtad, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva.
4: Meg ez ilyen body doubling, tudod.
5: Ez mennyire hiszi, durva.
4: Hogy leköveted apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szalad helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
5: Igen. Nekem nagymamám azt mondta, amikor 10-es voltam, hogyha meghal, álmom, megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobajtót, és tanulás színeltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb volt, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
4: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szeretem a szülődet. Lehetnek, lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egészet úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És azért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor ez ebben benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád, ettől függetlenül.
5: Meg ők is szerettek, abszolút, szerettek, persze, igen, mindent megtettek.
4: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
6: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
4: Dehogy nem. Hát rengetegen. Most már ez a hatalmas divat, szerintem nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
6: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
5: Nem is kell. Igen, sokan még mindig abban vannak, hogy család, de meg kell oldani, de kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy a családi kapcsolatban, ugyanúgy ki kell ki lehet lépni, sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
4: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogyha akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyik ütök hiperempatikus, a másik pedig csak él bele a világban, mert az onnan
6: fog működni.
4: Mit tudsz csinálni vele?
5: Igen. Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké, kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg.
4: Lesen, amikor fütyülnek.
5: Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy
6: drekken
5: van, hogy valami elindult, hogy valami, és még nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férje miatt, vagy az apád miatt, de már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. hopp, itt valami robban, igen. Anyunk mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesóma őrült rendrakást takarítás.
4: Na, igen, ez nagyon durva, hogy...
5: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen. Ebbe ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
6: És a kis de ne világ, legyen morzsa az asztal. A kis világodban ez a rend.
5: Igen.
6: Vagy ez a megoldás.
5: Ez a kapaszkodás.
6: Igen.
5: Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkam, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni. Neki kötekedni fog. Aha, tehát a rendőr apja halkan parkolt le, azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
4: Nekem azt is csinálta a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, azt mégis tudok nyomozni, akkor ez nem jó.
5: Az öreged kőkemény.
4: Kőkemény. Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitottad, volt egy ilyen, és kezdetek, nem tudom melyik madár, van egy rigó, vagy megtanulta.
6: És azzal szívhatott téged.
4: És azzal szívhatott, hogy random, hogy meghalt, és tudod, rögtön mész kezelőben nézett, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, olyan ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekként nem vagy itt, érted? A gyerekként még nem így érzel.
5: Ez felnőtt korban jön meg.
4: Igen.
5: Felnőtt korban, igen. Tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azon. Tehát, hogy még lehet,
4: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
5: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni, nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy, olyan szinten fett, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitáson működsz, és 35 évesen egyszer csak rájön, és teljes kudarc vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni, 10 évig teljesen fedésben vagy. Tehát
6: ez
5: nem
6: már
5: is
6: mondjuk
5: tudsz,
6: a jó eset, hogyha szembenézel vele.
5: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működik.
6: És addig mi történik? Addig fedd az agy?
4: Amint szerintem nagyon fontos, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
6: Hát amíg gyerek nagyon, vagy addig, vagy boldog,
4: igen, majd
6: megtudod.
4: Majd annyi idős leszel, majd elmagyarázom neked, mert most nem értheted, és a többi, megy ez a nagy gázlángolás. És az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttnek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de egy nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én. Vagy, tehát érted, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most tehát nem legjobbnak, de hogy így... Tehát, hogy,
6: hát vagy legalább vagy... nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
4: Igen, meg az, hogy magad felé fordítod, mert vagy legtöbbször ugye megszületik bennünk a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sokára.
6: Igen,
4: vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez az más.
5: Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem.
4: Fogadóra
5: szülő értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
4: Én csak annyit szeretnék mondani, Péter, hogy én harmadik gyerek vagyok, én a saját szüleimre jártam.
6: Időben kell születni, ugye?
4: Az volt, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tűnően történetesen én vagyok. Na, hogy...
5: Szerintem az menő.
6: Az sajnos nem érdeklődik az esemény.
5: Csokkom tanár, mit csinálsz, hogy szülői értekezett.
4: Rendszeresen.
5: 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
4: Azért nem enged, mert meg lehet vele csinálni. Ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos...
5: Bizonyám.
4: Ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, ezt a mellkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz, vagy nagyon
6: nem lesz. Nagyon szar lesz, de utána viszont de utána, nagyon felszabadító.
4: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak. Tehát, hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
5: Ha nem enged, nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
4: mert jó gyerek vagy. Mert egy jó gyerek
6: vagy. Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Úr, ott van, az, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
4: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked. 40 éves. Csak, hogy...
6: Igen.
5: Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz. Mondjuk tettem is érte. Rendesen. Igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
6: Elvéített hangom, mi?
5: Igen. Anyák egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértesd vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatod meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ez nem minden szülőnél érkezik meg. Neked akkor is feladatod meggyógyulni az ő megértése nélkül. Ezt sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
6: Nem el kell szabad. Jutnod odáig, hogy te vagy az
5: így
6: első.
5: Így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs. Ez egy nagy harc.
4: Hajlamosok vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
5: Nem, persze. Hát ez nem az egész 30 éve menne a kukára, nem képes a szülő identitását kéne kidobni a kukába, de egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni, azt már nem tud átírni.
4: És olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csinálok, ami a gyereknek mondjuk nem voltam,
5: tudod,
4: mondjuk
5: illatlanás. Könnyen, mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
4: Igen,
5: ez meg az hogy, oka. Meg hogy... Ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
6: de várjuk is... itt, mi érte? Is évek óta, az a mindegy.
5: Érte? Azért mondod, hogy szeretlek, azért mondod sokszor, hogy ne haragudj, azért mondod, hogy milyen fontos nem vagy nekem, mert igen, tudod, igen. Hogy ezek mennyire hiányoztak ezek mondatok, azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
4: És a legdurább az egészben, amikor mondom, na, a lányomnak mondom, na figyelj csak, egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam. Tudod?
5: De jó.
6: Megokosodott, látod.
5: De tudja, hogy jól fogja magát érezni.
4: És tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
5: Igen. Megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszémet, hogy én miket csinálok, aztán hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, jobb, mint nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsófi.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folyt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Legyártották az 50 000. BMW-t. Debreceni produkció a szegedi szabadtéri játékokon. Dobony Kolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A BMW Grugyár Debrecen legyártotta az 50 000. BMW iX3-as modellt, közölte a vállalat. A jubileumi jármű egy tűzpiros fényezésű BMW iX3 50X Drive volt. A termelési mérföldkő eléréséhez több mint 5000 munkatárs járult hozzá. Raymond Wittmann, a BMW igazgató tanácsának gyártásért felelős tagja úgy fogalmazott, az 50 000. BMW iX3 jól szemlélteti debreceni gyáruk képességeit, még soha nem gyártottak ilyen rövid idő alatt ennyi járművet egy új üzemben. Ez a mérföldkő egy kiemelkedő csapatmunka eredménye, tette hozzá. A sorozatgyártás elindítása óta a debreceni gyár folyamatosan növeli termelési volumenét, az ügyféligényekre reagálva a második műszakot a tervezetnél korábban, 2026. februárjában nevezették be. És már zajlik az idén szeptemberben induló harmadik műszak bevezetésének előkészítése.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
1: Útépítési munkákat végeznek a BEM tér irányában található Malom Park elnevezésű ideiglenes megállóhely környezetében mától péntek reggel 7 óráig. Ezért ebben az időszakban az itt közlekedő buszjáratok nem érintik ezt a megállót. Bővebb információ a DKV honlapján érhető el.
0: A DKV információit hallották.
1: További híreink. Juronics Tamás rendezésében a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadásaként mutatják be Bizé Kármennyét július 31-én és augusztus 1-én a szegedi szabadtéri játékokon. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója az első Dóm téren rendezett próbát megelőzően elmondta, a Carmen a világ egyik legnépszerűbb és legtöbbet játszott operája. A debreceni előadás nagyszabású, látványos, ugyanakkor játékos produkció, ami alkalmas arra, hogy tágítsa az opera műfaj közönségét. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Nagyrészt derült napos időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű. Az országos tiszti főorvos csütörtökön 0 órától kedd éjfélig az ország területére harmadfokú hőségriasztást rendelt el a Hungaromet előrejelzése alapján. Ebben az időszakban ugyanis ismét megközelítheti, vagy el is érheti néhol a 40 fokot a hőmérséklet napközben, és éjszaka sem hűl a levegő 18-20 fok alá.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
4: Időjárásunk, ma mi lesz?
5: Esni fog, például télen hó.
4: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
4: Megszaporodtak a panaszok, képzeljétek el, csak hogy itt megnézzük, hogy mi a helyzet. Zenélő autók, megvannak ezek a zenélő autók? Hogy hányat tudtok fejből mondani, ami zenél?
5: Szólj anyádnak, hozzunk
4: pénzt. Igen, oké, mi az, ami zenél még? Kinek az autója zenél még?
6: A mentők, rendőrség,
4: tűzoltók, ők nagyon zenélnek, igen. Mert képzeljétek el, hogy egy egyeki teljes autó, ők a boci-boci tarkát játsszák, és ott tartanak az egyekiek, hogy feljelentették egyébként a sofőrt, meg az autót, és hát most már ott van, hogy egyek összefogott, hogy megverik azt, aki zenélni mer az ők is városukban, falvukban, községükben, mert hogy hát az van, hogy egyre jobban irritálja az embereket a sok-sok zenélő autó, és hát nyárban meleg van, bedurran az agyuk, és előbb-utóbb az lesz, hogy valamelyiket megverik. Titeket ez irritál ez, hogy olyan egy boci-boci tarkás autó, vagy egy Family Frostos autó? Kinek zenél még az autója?
6: Hogy ez milyen pontosan, mert szerintem azon is függ, hogy milyen a, tehát hogyan van ez meghangszerelve.
5: De a boci-boci tarka minden nap nem lehet jó.
6: Jó, de tehát, nekem hogy... például a fürelisszel van ugyanez, ahogy, mert ez volt nagyon sokszor, ugye a csenget, nem, hogy felcsengetsz a házakba, tudod.
5: Ja, tényleg a kapucsengő.
6: Igen, az
5: igen, mindig. De azt igen. Egyébként is kivéve a biztosítékot, mert minden kezdő zongoristának az az első darab.
6: Hát én sose voltam kezdő zongorista, úgyhogy sem kivonat.
4: Ugye ez, ők azt mondják egyébként, hogy a rövid zenés jelzésből tudják, hogy ki kell menniük, és hogy ők nem értik egyébként, hogy miért bosszankodnak a lakók egyeken, de a dallam nem a lakók bosszantását szolgálja, hanem gyakorlati szerepe van, hogy tudják, hogy megérkezett a teljes autó.

0: Köszönjük szépen.
1: Túl nagyon sokan írjátok a kacsatollat, a libatollat, hagyatéki párna fölvásárlás, kacsatollat, a libatollat.
2: Groteszkebb. Van groteszkebb a hagyatéki toll kifejezésnél?
1: Nincs. Nincs, és tudod, hogy lehet, hogy szegény azon hunyt el.
2: Igen,
1: azon
2: hogy érzed, hogy az arca bomlik a párnán, te meg, mi ez a kacsatól? Hát ez nagyon finom, na mit lehet ebből?
0: De ez még van, hogy üvöltöznek, hogy kacsatólat.
1: Van, hagyaték.
2: Kacsák behúzzák a nyakukat rögtön.
0: Nem tudom, az egésznek van egy ilyen kicsi ilyen retro hangulata. Én megkapom ezt a Family Frostos autót, egyrészt tudom, hogy nyár van, kettő van egy ilyen jó kedvem lesz tőle, nyilván ott tud megállni, és ott fél óráig zenélem, de én szeretem ezeket az autókat. Ez valahogy visszahoz valamit így a gyerekkorodban. Mennyire nagy ötlet, hogy zenéjél, és akkor te tudod, hogy ott az autó, és menjél kivásárolni.
1: Egyébként tök jó. Nem jön naponta, ugye ez a jó, ez ebbe a jó. De akkor nálunk még régen új kígyós, most már nem jár, vagy nem tudom, hogy ott jár, de Velencén nincs, a szódás.
0: Jött a dinnyés, jött a krumpli, jött a késélező, tehát gyerekkorodban ezek még jöttek. Még jött egy csomó minden. Most már ugye ezek azért kicsit
2: csengetett a szódás, ilyen sima kis csengője volt, úgyhogy nem mehet ott nagyon emberkedni, nem hát csak a Family Frost volt. Igen.
1: Érte, nyíregyháza.
0: Nálunk a Balcsi már a szódás nem csönget, csak kirakod a szódát, berakod a pénzt, és kicseréli az összes üveget.
2: Amíg rá nem jön valaki, akinek nagy szüksége van a pénzre.
0: Igen, mindig kirakom, mondom, mint a 2500 forint egy rekesz szóda, kidobod, berakod a pénzt, elvisz az üreset hozzá. 2005-ért 20 darab szódát kapsz. Drága?
1: Nem méri olcsón a csáva. Ja, mondjuk Balaton fizessétek
0: 20 darab, meg. Másfél liter 2005-ért. Hát egy másfél literes ásványéző benzinkúton, érted?
2: Én csak
0: le vagyunk mi véve 2500-zal?
2: Lesz,
1: kicsit azt mondja, jó, mondjuk a házhoz szállítás van benne.
0: Szállítja.
1: Akkor adja.
0: Elviszi a göngyöleget, kijön, házhoz szállítja. Igen, igen.
2: És a kukoricás fickó Balaton szélén? Májzbitte!
1: Az is a strandon, de...
2: Kukorica, májzbit, szokott még mondani? Van még valami?
0: Igen. Jó, de eljutsz odáig egyébként, hogy megfenyegeded őket, hogy megverik. Tehát, hogy mi van az ecsekiekkel? Azért ezek nem csináltak annyira rosszat. Friss, meleg, kürtös kalás, ugye azt is szokták még kiabálni, a májzbit, egyben a kukorica. Használt akkumulátor felvásárlók is vannak, és hát van a Purina takarmányok teljes választékával, hulladékvas és felvásárlás szintén. Tehát régen tényleg nagyon sokan zenéltek, meg kiabáltak. Jó idő volt, én szerettem gyerekként.
2: De azt mondják, hogy itt az egyekieknek a hangerővel van a bajuk, nem a dallamban.
0: Hogy a hangosan nyomja.
2: De hát gondolom, nem akarják hallani, de ő meg úgy van vele, hogy hát az a jó, ha halljátok, szóval.
0: De egyébként, ha elmen a Family Frostos autó a kerted alatt, nem veszed észre, nem mész kivásárolni. Te tudod, hogy jön, mert hallod a dallamot.
2: Én mindig örülök, ha jön. Sosem megyek kivásárolni, de örülök neki, ha jön. És amúgy általában ilyen kedves emberek vezetik a Family Frostos kocsit. Tehát, hogy volt úgy, hogy kint voltam a gyerekkel a játszótéren, és megállt, és adott neki egy jégkrémet. Amit mondtam, hogy semmilyen körülmények között nem fogadunk el, csak most. Igen, szóval vannak ilyen rendes, ott rendesek ez az arcok.
0: Anyás, anyusom még nem falun üvöltözik, hogy zoknit pólót tessék, így járnak körbe. Azért az is kemény, aki így jár, hogy a zoknit pólót
1: tessék.
0: Kinél
1: van még dinnyés?
0: Nyáron. Dinnyés? Régen még pár éve jött dinnyés, ott az agglomerációba üvöltözött, most eltűnt. Már nem látom. Már nem látom, hogy ez a teherautóról, ifáról, platóról adja a dinnyét.
1: Úgy van.
0: Igen. De ezek tök kár, hogy eltűntek. Lehetetlen
1: módon kiabáltam, mert dinnye, ugye így dinnye!
0: Igen, és így üvölt, igen.
2: Nekem ből semmi nincs meg.
0: Nincsen meg, dinnyét platóról.
1: Á, fiatal,
0: hát pedig te ott Nyíregyen, hát te minden platóról adtak.
2: Nem, mindenki kiket ástunk a dinnyéket.
1: Ott ilyet kiabáltak. Pillangó kés!
0: Gáspré! Hamisszámla több! Macseta!
2: Én nem tudok a dinnyékről, hogy szétültek egy dinnyeföldet. A világháborúban azt hitték, hogy ott fekszenek a katonák.
0: Micsoda?
2: Nyíregyen egyszer szétbombáztak egy dinnyeföldet, mert azt hitték felülről, hogy tudjátok, sisak.
1: Ja, rohamsisakok.
2: Hogy rohamsisakok.
0: És csak dinnyék voltak.
2: Igen.
0: Nem olyan legíresebb kés volt a sarokban, igen. Van néhány egyek ismerősöm, higgyetek el, az a helyzet, hogy mind barom. Ne bántsátok őket, azért ebből lehet elegük, de nagyon kedves kis.
2: De ez egy embertípus, a pomáziak, az egyekiek, ez egy embertípus, nem? Tehát akik
0: abszolút.
2: Hegyen lakunk, nem olcsó környéken, véleményünk van.
0: Igen, agglomerációban vagyunk, öntudatosak vagyunk, igen.
2: Szeret kivel gyűjtjük a szemetet? Ilyen nagy dolgokat csinálnak.
1: A cirkuszos is nagyon jó, a vándor cirkusz. Ott ugye az történik, hogy van egy ilyen kis pick-up-juk általában,
0: igen.
1: Vagy egy szegény nyomorult majmot fölkötöznek a tetejére, az már nincs, szerintem, mert nem lehet, de tudod, piros, hogy hívják, ma mellénybe állt az autó tetején a szegény majom kikötözve egy ilyen lánccal, és megérkezett az önök településére.
0: Tényleg
1: is.
0: Tényleg volt még ilyen, és ami koszlott, ilyen fáradt sakál feküdt ott fönt, tudod, ami egyébként macska volt, csak ráadtak valamit,

0: beszedálva, úristen, de szomorúak voltak azok az autók. Rendőr voltam, egy halálesetnél voltunk, jött a kocsi, az udvaron a síró család, tolatva kellett beállni a halott szállítónak, mikor beraktak a rükkverzbe, megszólalt a lambada.
1: Csúra,
0: ez volt a tolatásra figyelmeztető hang. Azért az
2: ez a, figyelj, ez de ezt miért nem lehet ilyet csinálni?
0: Már hogy jó.
2: Hogy a tolatásnak legyen egy ilyen hangja, főleg most az elektromos autóknál, mint régen volt a csengő hang, amit megrendeltél magadnak, tudod, hogy jó, akkor előfizetek rá, hogy ha én tolatok, akkor legyen egy hangja, és akkor bármilyen
0: számot. Választhatom. A halottas kocsinál a lambadát rükkverzbe kicsit erősnek értem. Áll a család, kint tolatsz be, és szól a lambada, és jöttél a testér, azért lehet, hogy egy picit véleményes. De tetszik ez a fajta életigelés.
2: Amit évekig meséltek utána egymásnak, hogy te jó ég.
0: Te jó ég, megjöttek a Józsiékhoz, tolatott a hullaszállító, és elvitt a lambadára.
2: De miért nem örülnének, hogy a tolatnál be mondjuk az utcába, és csak annyit lenne hallani, hogy lokko, lokko, lokko, lokko.
0: Lehetne tölteni valamit, hogy a saját tolatáson?
2: Igen.
1: A Boci-Boci tárkára írtak, hogy Egerben van egy tojásáruló csávó kocsival, ott pedig éjjel-nappal a kukori kotkoda tojásból egyébként lesz a csoda.
0: Nem csoda, hogy idő után meg akarod verni. Tehát szóval én most ezt egy előadtam, tökre benne jön. Van. Tökre benne van, hogy 3 nap után meg akarod ölni, amikor meghalod reggel 1:30-kor a kukori kotkodát az ablakod alatt, mert megjött az öreg tojást árulni. Felénk gyümölcsárus torz mikrofonnal kiabál, sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. A barackok helyett ez kiabálja. Sárga dinnyét, görög dinnyét, parasztok. Én ezt bírom egyébként. Krumpli hagyma, még van Erzsébeten, ezt kiabálják, és hulladék felvásárlás ugyanitt. Akkor te kiszettelsz a saját cuccoddal, és ő azt megveszi, és elviszi.
1: Gondolom, igen.
0: Aha.
2: Ez mennyire a hulladék felvásárlás? Ez mennyire erős hobbi?
0: Hogy hulladék felvásárlás? Igen, kemény. És ugyanitt alapból. Azért tojás is hagyma, vagy krumpli is eladó. Igen.
2: Szívesen veszek ilyen helyről. Én is élelmiszert.
0: Vannak gyümölcsök, amik azonnal elfogynak az asztalról, de cserkó valahogy kiraksz egy tábla egy cserkót, az egy nap múlva ugyanúgy ott áll, úgyhogy ketten belesznek egy darabot. Valahogy a cserkó...
2: Én nagyon csendben leszegettem a cserkót.
0: Igen, azt látom, csak mondom,
1: ehhez, hogy... Hát ehhez nem merünk hozzányúlni, ebből pitelet.
0: Hát ebből aztán olyan kis pitelet, hogy júj,
1: de... Én nagyon csemegézném, nagyon nyúlnék, de nézd, itt a mama oda rész, hogy nézzem. Nézd meg, megy a kezem,
0: remélem,
1: megy a kezem.
0: Remélem, hogy szemen köp egy maggal, tehát így...
2: Nem tudok, te tudsz éleset köpni magad?
1: Persze. Mehet a verseny.
0: Olyat
1: na,
0: köpök,
1: gyerek, zsült kell leköpni.
0: Olyat köpök, megőrülsz.
2: Ja,
0: de szeretem, na ez az alja, most érkeztünk meg. Cseresznye, magköpő verseny.
2: De hol tudtok, hol tudsz éleset
0: nem tudsz elköpni a papírig. Na tessék, figyeld.
1: Hoé! Ott van!
0: Viccelsz, jó?
2: Azt az eget, Feri! Mi fickó vagy? Hallod? Ez igen.
0: Tessék, Zsűr homlok a következő.
2: Én is csak attól, hogy ezt megláttam. Aki ilyet tud köpni, az még mire lehet képes? A nem,
0: az
2: jó,
0: az öreg. Néha minden legyet az öreg. Tessék, Zsűr tartja a papírt.
2: Ott ülünk sem biztos, hogy legyeljem.
0: Figyelj, közben kiesik a hatos fogad, vagy az amalgámod, mert engem nem zavar nyugodtan, de ami a szár van, köp ki nyugodtan.
2: De látod, Feri testből mozgult rá.
0: Persze!
1: Hát ennek technikája van.
2: Ez a technika? Nem, csak
1: és ott a nyoma papíron, figyelj, látod?
0: De ne csinálj, ne egyetlen, hogy fújd meg levegőt.
2: De a nyelvet teszem a magot, vagy a számba?
0: A szádban van a mag, és fújsz egy jó nagyot.
1: Így egész kiteszed, és
2: tüdőből.
0: Fújsz egy jó nagyot, és úgy.
1: Úgy.
0: Elmondom neked, hogy egyelőre Rose vagy a Titanicból, aki Jack köpni tanít. Tehát egyelőre állj mögé, gyere Jack, állj mögé. Hajolját a korláton.
2: Valaki majd egy Heimlich fogást azért, ha úgy van. Jó?
0: Hátra döntöd a fejed, hogy Jack mutatta
1: Rose-nak,
0: és kiköp.
1: Gyula,
2: elnézést kérek, Gyula.
0: Hát ez mi volt?
1: Nagy
0: nem volt
1: levegő.
0: Ebben. Nem volt ebben lendület.
1: Szűkre kell venni, nagy levegő.
0: Szűkre veszed a lyukat, és ott lövöd ki rajta. Ott lövöd ki.
2: Olyan beszélgetés, hogy még soha nem engedték, hogy részt vegyek.
0: Szűkre veszed a lyukat, és ott kiadod. Na tessék.
2: Jó,
1: Zsül,
0: tarts ki a fehér papír. Na tessék.
2: Nem, de azért nem, az a baj, hogy
0: Rose Titanic.
2: Túl sok az ajak munka benne, nem tudom, hogy, mert te nem is ért hozzá a szádhoz.
0: Nem, figyelj, itt azért, hogy nyomást képzel, és hogy pici szűkre teszed a szádat, és a szűk szádon keresztül, csak kiúzták 3 fogamat, nem fog tudni köpni.
2: Hatna a bögrét.
0: Ne, ugye a bal alsó 3-asomat kiúzták, úgyhogy egyelőre vannak problémák az alsó.
2: Milyen fából faragtak, hát ne a szádjárja, hanem a...
0: Uh-huh.
1: Na figyelj, lerágja. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy nem hagyasz rajta semmit. Tehát mert az ott megakad, vagy szelel.
2: Az már személyes
1: jó.
2: Támadás, hogyha van rajta még valami.
0: Ez ma mély pont írja valaki, igen. És igen. Szeretjük.
1: És tényleg az. Az.
2: Jó,
1: figyelj.
0: Hát,
2: ez
0: nagy
2: legyen.
0: Ó, ez az!
1: Jó, igen, nagyok vagyok.
2: Ezt láttad? Hallod, majdnem kivert az üveget. Hallod? Figyelj, nem az, hogy eltalálta a papírt, Balázs, olyan éleset köpött, hogy a Laci az üveg máskor összehúzta magát.
0: Ez most a homlokodra megy, elmondom, hogy hanyat tesszük, és lefordulom.
2: Figyelj, hallod, ez embert lehet ölni. Figyelj, ez basszus, ez
0: hát figyelj, de a gyerekkorunk erről szólt. Ültél egy cserkófán, és napi 50-et köptél, mentek arra a haverjaid, akkor utána kilőtted a magot, akkor megtanultad úgy kilőni, hogy nagyon élesen menjen. Hát ez volt. Ez tulajdonképpen ez a gyerekkörünk.
2: Igen, ritkán mondom azt, de le vagyok nyűgözve. Tényleg azt, hogy ez mire lehettek még képesek? Mi vannak még itt, amiről nem tudunk? Ez nagyon durva. Figyelj, rendesen a papír, de majdnem levitte a kezét Zsül meg. Az ennyi múlott az életed, Zsül.
1: Ha homlokot találja, most vége a Zsülnek.
2: Na jó, figyelj, jó, akkor még annyit kérek, hogy a közepébe. Tehát a közepébe be tudtok-e találni, jó?
1: Persze, hogy be tudunk, de viccesz, bolondozott.
3: Már fölállt hozzá kihívással.
2: Micsoda!
0: Konkrétan az ő... Hallottad a hangot? Na, tessé, gyere, Ferko, gyere. Papír közepét kell eltalálnod.
2: Oda nézd meg, a gúnányak.
0: Figyelj, tessék, igen.
3: Ó, basszus, lement, de az irány jó volt. Még egyet.
0: Azt, hogy nem tudok többet megenni, mert akkor befosok.
3: Levágjam
0: neked. Nekem ott megy a magot, csak rák meg körben. Sokat tanultak a hallgatók.
2: Én csinálom akkor addig a golyókat.
0: Sokat tanultak a hallgatók ma is. Igen, mutasd, nézzük a papírt.
3: Várjál már.
0: Nagyon szeretem. Tényleg, a rádiózás mélypontja, imádom. Igen, gyere.
2: Na.
3: Basszus!
0: Alámen.
3: De nem alámen.
2: Mutasd meg,
3: Zsú,
2: hogy hova ment. Mutasd meg.
0: Nyitok egy ilyen vállalkozás szárszom. Mutatom?
2: Látom az üveget.
0: Egy, beringatom magam.
3: Az elviszi a célt. Nem jó.
0: Hallottad a hangot? Ez egy öreg nénit eltalálsz.
2: Az előbb hára most fekszenek a föld, és azon gondolkodnak, hogy hogyan fogjuk pénzét tenni.
0: Igen, jó. Oda néz!
3: Még egyet.
0: A rádiózás csúcsa.
3: Amíg nem csináljuk meg a közepét, addig ennek nincs vége.
0: És adunk élőt, erősül. Élőben vagyunk. Fú, de büszke lesz anyám. Nagyon jó. Jó. Na kisfiam, most elérted az igazi mélypontot. Ez most, ez erre.
2: Ezt tette.
0: És tényleg pénzt kaptok így. Te már meg vagyunk. Nagyon jó. Na. Igen? Oké. Gyerünk.
2: Hopp. 1, 2, 3.
3: Oly! A papír megvan, de a kör még nincs.
0: És a Zsűl, várjál, Zsűl, gyermek jártatlansága rajzolt egy kört a papírba, érted? Céltáblát csinál.
2: Zsűl, nem ma kezdett.
0: Jaj, nagyon szeretem. Laci kinyitotta a száját az üveg másik oldalán. Újra a gimnáziumban vagyok. Elmegy a pitén, gyerekek, csak mondom, hogy abból pite lenne.
2: Nem, ez még megvan, ez még benne van.
3: Ez megéri, szerintem.
0: Igen, takarítónő rohadt boldog hallgat itt. Na gyere Feri!
3: Ó, basszul! De nézd meg, ez vonalban van, csak egy méterre fölé.
0: Elmondom neked, hogy fölé köptél. Tehát, hogy oda fölment egy méterre.
2: Nagyon. Úristen, tényleg látszik, nézzétek.
0: Annyi, hogy vigyázz a fogsóra, Feri.
3: Nehogy az is
0: repüljön, mert ott ebben a korban már egyébként. Az SMS-ek a legjobbak. Magyarország leghallgatottabb reggel műsora. Nincs téma, srácok. Hé, gyerekek, szétköpitek a pitét. Edukációs rovatot hallottunk.
2: Ah, Istenem, nagyon nagy, magas hogy szokták mondani, intelligenciával rendelkező emberek műsor tisztenek. Egy rádiójáték.
1: Hidd el, egyébként ezt megnyitott, csak 5 forintot kérsz egy köpésért. Ott Szárszón.
0: Milliárdos. Apukák unatkozó, apukák, amik a gyerek ugrálóvárazik, addig, tehát cseresznye köpő versenyen elindulsz.
2: De amúgy ennek komoly tétje kell, hogy van amúgy a hallgatók között ilyen legendásan jó cseresznye a köpő? Tehát akit be tudunk ide hívni, hogy akkor egy ilyen brutális, egy olimpia szintű összeméretkedés legyen.
0: Most hozd ki a szerkesztőség szóval a hintőport, feküdjetek le. Öntöm, írj egy hallgató, öntöm akkor a popsitokra. Hadszoljon, ez ma legyen egy ilyen fél óra. Itt mindenki csapágyas, írja Kisztabó. Gyerekek, így van, abszolút egyébként, mindenki csapágyas. De Balázs, vitázzunk arra a cserkóra, igen.
2: Balázs, anyukád vagyok, inkább így el.
0: Igen. Nem, a drága jó édesanyukám ilyenkor csak annyit mond, hogy hallgattalak ma is. És akkor én így hallgatok, csendben vagyok. Hát... Hát ott lassan 50 éves a fia, már nem nagyon tud mit mondani. Hallgattalak ma is.
3: Jó, hát ha ez a műsor, ez a műsor.
0: Hétvégén ebédelni? Ennyi szokott lenni a kritika.
3: És a magot kilőni kézzel, tudod?
0: Csoda, hogy nem hallgatnak diplomások.
2: Én kitudom lőni a magot, csinálom a kezembe.
3: Ha, mutasd már meg!
1: Ez nincs egyszer, két ujjat közül?
0: Gyerekek,
2: két ujjat közül? Sőt, amúgy a másik, engem is tanított édesapám ilyen trükkökre, de én a vízben tudok, tudod, ilyen izéket csinálni.
1: Nagyon szeretem, igen, szökőkutat.
2: Szökőkutakat tudok csinálni a kezemmel, meg ilyenek.
0: Mennyi cserkónk van még? Csak mondom, mennyi kell ahhoz, hogy te pitét csináljál?
1: Tehát,
0: hogy
1: még elég, tepsi pitére.
0: Meg tudod csinálni?
2: Figyelj, fele úgyis gilisztás, tehát ilyen húsos lesz, és akkor elég.
0: Nehogy kiszedd a gilisztát, az semmi rosszat nem
2: jelent.
0: Nem, oda
2: majd ezért teszek rá majd porcukrot.
0: Mindig azt mondom, hogy a cserkó csak akkor gilisztás, ha oda nézel. Tehát, hogy ez tényleg így van. Tehát, hogy nem szabad megnézni.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki a Jőszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jőszk áruházban, vagy a jőszk.hu-n. Jőszk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Ez itt az Aranykasó.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
6: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
7: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Mondom, mi a szétom, te lány, én meg fiú.
10: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kuponajánlatként. Pöröpöpöpö.
11: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
12: Nem sírok, csak az allergia.
11: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
12: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
11: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
13: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu.
14: A fogyókúra általában hétfőn kezdődik. Az eredmény pedig akkor, amikor szakember is segít. Várjuk Önt a Medilum Egészségközpont dietetikai tanácsadásán. Időpontfoglalás a medilum.hu-n.
15: Nem vettek fel az egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult? Pedig egy új lehetőség nyílik előtted? A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár. Ha még nem vagy 25 éves, gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon, és célozd meg a szakképzést! Építsd meg álmaid kertjét a Viastein könnyen tisztítható és tartós felületvédelemmel ellátott prémium kerti burkolataival. Keresd a Gulyás tüzében.
16: Jön a 45. Kösely Kupa Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31-augusztus 2 között. Díjugratás, fogadhajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31-augusztus 2 között a Kösely Kupán.
0: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
17: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
18: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
17: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
18: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Radio 1. On Radio
1: 1. Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Már 160 ezernél is többen töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Napos idő lesz. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, és több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést közlekedési balesetben. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a napokban indított társadalmi egyeztetést a közlekedés biztonságosabbá tételéről. A kérdőívet alig két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki. Az eddig beérkezett lakossági visszajelzések alapján a többség szigorúbb KRESZ szabályokat és nagyobb elrettentő erejű szankciókat látna jónak a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorítása érdekében. A DTV híradó által megkérdezett gépjárművezető szakoktató Horváth László is figyelemmel kíséri a közlekedésbiztonságot célzó társadalmi egyeztetést, és támogatja a KRESZ korszerűsítését.
4: Célul tűzték ki azt, hogy 2050-re redukáljuk le a halálos balesetek számát, amennyire csak lehetséges. Sajnos nem ezt tapasztaljuk. Tehát én ezzel egyetértek. Elsődlegesen én úgy gondolom, ezeket a kétkerekű mikromobilitási eszközöket kellene helyre tenni, mert ahogy ők közlekednek, tisztelt a kivételnek, az felháborító.
3: A kérdőívet kitöltők többsége a legsúlyosabb szabályszegések és a visszaesők esetében nagyobb visszatartó erejű szankciókat lát jónak. Elítéli az illegális utcai versenyzést, támogatja az átlag sebességmérés bevezetését és az automatikus kamerás ellenőrzéseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert hallják.
5: Köszönöm szépen mindenkinek innen is, aki akár egyetértőleg és támogatólag ezeket a kérdéseket, akár vehemensen vitatkozva néhány feltevéssel, vagy néhány kérdésfeltevéssel, de megosztotta velünk a véleményét. E-mail címen keresztül szabadszavas válaszokat is most már tudunk fogadni, erre volt igény, és ezt megteremtettük ennek a lehetőségét.
3: A közlekedésbiztonságról szóló anonim online kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni.
2: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
3: Debrecenben a tisztán elektromos gépjárművekkel való parkolás csak a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére, és csak a zöld zónában díjmentes. A kedvezmény csak akkor él, ha az autó tulajdonosa vagy üzemben tartója magánszemély. A díjmentessége regisztráció köteles, ami az igénylést követő éve februárjának utolsó napjáig tartó időszakra szól. Ezt követően meg kell újítani a regisztrációs felületen.
2: A DV Parking információit hallották.
3: Derült, napos időre van ma kilátás, 30-33 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a

0: mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Láttam egy kis Facebook írást, hogy tetszett, ezen elgondolkoztam.
3: A fölteszem Facebookról neked tetszik
2: bármi. Valahogy földobódott itt, igen, nagyon ritkán, nem görgetek már, nincs is hírfolyamom. Az, hogy megtetszett egy pillanatra, hogy megálltam elgondolkodni. Ez biztos a hallgatókat is érdekli. Tehát. Van kettő darab ajtó, van egy kék ajtód, meg egy piros ajtód.
3: Oké.
2: Okay. Zsönt, ez, hogy melyik ajtó mész be, mire a két ajtóra, ez a felirat, ez kínál neked valamit.
3: Ez a
2: Matrixos bogyó. Megeszed vagy nem eszed meg. Tehát a kék ajtó az azt mondja, hogy ezen az ajtóval bemész, akkor az összes hibádat, vagy egy nagy hibádat, vagy egyetemi lelkiismert furdást okoz, vagy elrontottad, vagy szeretnéd megváltoztatni az életedbe, visszamehetsz az időbe, és rendbe teheted.
3: Ó, aha. Tehát tudok másként dönteni, mint ahogy az elmúlt életemben tettem. Ez a
2: kék ajtó, igen. Jó. Innentől ez a piros ajtó nagyon egyértelmű, mert mit tud erre ajánlani pénzt?
3: Lóvé, nagyon jó. Mennyi?
2: Tehát azt mondja a felirat, hogy 100 millió vagy cash itt azonnal most megkapod. Vagy bemész a kék ajtón, és akkor viszont egy nagy hibádat, baklövésedet, házasságodat, gyerekedet, szüleidet, mit tud egy nagy dolgot az életedbe terembe tehetsz?
3: Uh-huh. Ismét szingli lehetek?
2: Ismét szingli lehet.
3: Kiavíthatod
2: a hibáidat. Tehát az azt jelenti, hogy visszamehetsz, most az összes apró, hogy nem tudok villával lenni, tehát erre gondolsz,
3: hogy... hogy állandóan leeszed a pultot.
2: Tehát összes nagy hibádat tessék. Vagy 100 millió kézbe tessék, piros ajtó, 100 millió kézbe kék ajtó. Szavazat?
4: Hiba.
2: Kék ajtó?
3: 100. Hát viccet, hülye vagy, nincs hibám.
2: 100 millió, 100 millió, Viki kék ajtó, Viki kék ajtó vissza az időbe.
4: 100.
2: Neked csak egy nagy hibád van, Viki.
3: Igen. Itt ül velem
2: te
3: szemben.
2: Te csak egyetlen egy hibát követtél el. Ez az egész életedet meghatározza. Na? Tulajdonképpen nem kell visszamened sokat az életbe, csak 18 évet.
3: De ebből még tudsz javítani.
2: Keresd meg a pontot. Utána minden rendben lesz. Anna?
3: Ez olyan hiba, ami javítható.
2: Ez nem átállt, igen. Lemondod a randit. Mondd le a randit, akkor meg vagyunk.
3: Ne ér.
2: Mondd meg, hogy nem érsz rá. Mondd meg, nem érek rá. Ne arra, hogy Balázs, nem érek rá. Ott, oda, arra a Matrixra menj vissza. Mondd meg a kék ajtónak, bárhova viszel, öcsém, oda vigyél, mert segbe rúglak. Anna?
4: Piros
2: 100 millió?
4: Igen.
2: 100 millió?
4: Igen, 100 millió.
2: Tényleg?
3: Persze.
2: Pedig azt gondol az ember, hogy minél idősebb valaki, annál inkább a hibákat gondolja, mert hogy annyi minden történt vele az életben.
4: De én azokat a hibákat, amiket elkövettem, én nem érzem olyan súlyú hibának.
2: De akkor nem voltak
4: úgy
2: nagy
4: hibák. Úgy értem eddig az életem, hogy amik voltak hibák, azok jöttek az élettel. Nem akarom őket kiavítani.
2: Nincs semmi, amit rendbe hoznál.
3: A hiba az,
2: de várj,
4: nem,
2: de várj,
4: tényleg nincs.
2: De várj, a hibát úgy is lehet gondolni, hogy hiba volt, hogy mit tudom én, nem mondtam el neki, hogy. Vagy igen. Hiba volt, hogy lett volna még egy találkozás, de nem mentem vissza, jó. Vagy nem mentem el, vagy érted? Tehát, hogy nem az hiba, amit elkövettél, hanem egy életesemény, ahol te visszamennél, és máshogy csinálnád meg, de az is lehet, hogy mit tudom én, megfognád a kezét, és mondanál neki még két kedves mondatot. Hogy mit tudom én, nem tudom. Tehát, hogy nem konkrét hibára kell. Figyeld a kis
3: anyagias. Vagyunk százasok, és te nyilván a kék ajtó. Ugyanez a randi sztori. Világos. Másik olvasatban.
4: Igen.
3: Figyelj, én az... Ha nagyon gondolkozhatsz.
2: Mit mondott a felesége, mi a dátum? Ugyanazt a dátumot kérem.
4: Ugyanazt a dátumot.
3: Nem hívod el. Így
2: figyelj, hát azért én inkább jó, az időutazást választanám.
3: Akkor neked egy milliárd, jó? Mert értem, hogy a száznál...
2: Várj, jobban megnézem a zsebemet, várj, menjünk.
3: Hülye, a kocsival lemegyünk, ott van a átsülésen.
4: Persze.
2: Jó, neked azért, nem az, a 100 millió az sok, hát nektek. De hogy...
4: Nagyon sok pénz. Annyit tudnék utazni, meg menni.
2: Én is valószínűleg a hibát mondanám. Tehát, hogy, és nem azért, mert most van vagy nincs, hogy az ember megkeresi, mert hogy inkább az időutazást választanám. Az időutazáson belül nagyon sok esemény lenne, amit meg tudnék jelölni, de tehát, hogy 100 milliót már láttam.
3: Oké, de azért
2: időutazásban még nem volt része. Én valószínűleg az időutazást választanám, hogy vissza valahol. Nem tudom, meg kéne jelölnöm egy helyszínt, vagy egy eseményt,
3: De nem kell egyet, itt ugye többet
2: ja,
3: is lehet.
2: Az összes hibádat.
3: Összeset azt írja, kijavíthatod a hibáidat, tehát több hibád van.
2: Tehát végig mehetek nagy életeseményeken.
4: Hát jó, ez nem ilyen egyszerű szerintem, mert az egy láncolat. Ha egyet kijavítasz, ugye vannak erre nagyon jó filmek, amik erről szólnak, akkor az magával vonz egy csomó minden más. Tehát, hogy elindul más irányba az életed, minden döntésed borul. Nem kapod vissza azt az életedet, ezt felejtsd el, mint ami most
2: van. Hát igen, ha létrehozol valamit, akkor az ott elágazás. De aki például úgy gondolkodik, nagyon okos, hogy te visszamenne az időbe, megvenni a bitcoint $6.
4: Aha.
3: Okos, és megvan és mind ki, a kettő.
2: És ki, a... Igen, de most ennek a lelki részét lássátok, hogy ne az, hogy igen, kitölteném a szerencse számokat, meg nem tudom, de valaki ezt írja, hogy a bitcoint vásárolná, és akkor meg...
3: Na, ha nagyon spiribe akarunk lemenni, akkor ez a visszatérés, vagy visszamenés alapjaiban változtat meg
4: ezt
3: téged.
4: Mondom,
3: ma
4: igen.
3: Azért vagy olyan 40 évesen, 50 évesen, mert az egész retket, ami mögötted van, azt végigjátszottad, végigurítottad. Ma azért vagyunk ilyenek.
2: Hát
3: ha elégedettek vagyunk a jelenlegi állapotunkkal, akkor nincs min változtatni, az Annának tök igaza van. Ráadásul most képzeld el, most benyitsz a kék ajtón, visszamész, valamit elszúrsz, és egyszer csak nincs az a Sebestyén Balázs, akit ma mindenki ismer.
2: De most szerintem nem kell ezt ennyire túl gondolni, hogy ha visszamegyek és kiavítom, akkor vissza...
4: Most már érzem, hogy most már nem, de...
2: Fura módon, én azt gondolom, hogy az emberek nagy többsége nem feltétlen a pénzt választaná, képzétek. De lehet, hogy én naív vagyok. Tehát, hogy azért a hosszú évek alatt cipelsz egy olyan életeseményt, beszélgetést, családtaggal való lezárást, újrakezdést, barát-barátnő, férfeleség, hogy azért nagyon sokan cipelnek, és ettől nem azt jelenti, hogy ő más ember lenne, de szívesen letenni azt a terhet, a lelkiismert furdalást, a gyötrődést, amit neki egy kapcsolat, vagy egy szülővel nem zárt viszony, vagy elvesztett barát, vagy egy elvesztett szülő, vagy egy elvesztett gyerek, vagy most az elvesztés nem is szó szerint értem, de hogy ha megtehetném, újra visszamennék, hogy ne abba a beszélgetésbe ott, amikor nem tudom, a gyerekem, nem tudom, 10 évre elköszönt, és rám csukta az ajtót, vagy a fiam, vagy a lányom, vagy az apám, és nem beszélek vele többet. Tehát, hogy ami nem azt jelenti, hogy te nem lennél most más ember, meg kellett a tél ahhoz, hogy az most megtörténjen, hogy most egyért, de azért ez nem könnyű sok embernek szerintem cipelni. Szermeggyőződésem lenne, hogy igen, sokan mondanák a 100 millió kézbe, de többen utaznának.
3: Akkor mit csinálsz? Menekülsz.
2: Miért?
3: Azért, mert olyan problémákat mondtál, ami megoldható. Kivéve
2: igen.
3: Mondjuk a
2: halálesetnél,
3: tehát ha elment már mondjuk a szülőd, akivel rosszba voltál, az nem hozható vissza.
2: De naiv vagy egy kicsit.
3: Az próbálok legalábbis, de szerintem az emberi kapcsolatokban ez a fajta, egy csomószor
4: abszolút.
3: Csak oda kéne menni, és el kéne kezdeni kommunikálni, el kéne kezdeni beszélgetni. Szerintem rengeteg ilyen helyzet van, és erre mit mondunk, hogy hát most nem megyek oda, de ha van kék ajtó, akkor visszamegyek és megjövök.
4: Igaza van a Ferinek, én ugyanígy azért választottam a 100 milliót, tehát cash. Amit elkövettem, cash, ennyi cash, abszolút, only cash.
2: Nem baj, ha az apróbetűt se olvassuk el, gyerekek, biztos van valami azért az apróbetűben.
4: Tényleg, tehát igaza van, mert én amikor elkövettem, hát millió hibát követel az ember nyilván, de akkor, ha valamit rendbe akartam tenni, akkor azt megpróbáltam, és hogyha másik oldalról nem volt fogadókészség erre, hát akkor azt tudomásul kellett vennem, hogy sajnos elengedem, mert benne nincs arra nyitottság, hogy megbeszéljük. Akkor nem akarom
3: engedni.
4: Elengedtem,
3: igen.
4: Ennyi.
3: Akkor meg el kell engedni azt a kapcsolatot.
4: Így van, ha pedig volt, akkor meg kijavítottam, és akkor tudtam azt mondani,
2: hogy bocs. Lehet ez egy rossz döntés is, hogy mit tudom én, te valahonnan mondjuk hazaköltöztél, és 20 éve itthon szoporolerem vagy, érted? Bocsánat, de hogy érted? Tehát, hogy ez egy döntésed is lehet, amit te kijavítanál, nem feltétlenül egy másik ember. De... Viszont azt mondta, hogy basszus, hazajöttem, nem tudom, Angliából, de hülye vagyok.
3: Miért nem mész ki?
2: A gyerekem lett, feleségem lett, mit tudom én.
3: Érted? Tehát, hogy ez most egy olyan példa volt, hogy 20 évvel ezelőtt hazaköltöztem, nem kellett volna, ez igaz, de akkor ne maradj ebben. Megint mit akarsz, hogy itt a könnyű lehetőség, benyitok a kék ajtón, és nem jövök vissza.
4: Igen.
3: 20 évvel ezelőtt. Miért nem csinálod azt, hogy most azt mondod, hogy ha neked ott kint jobb volt, meg lehet mozdítani a családot is, szerintem. Tehát, hogy erre mindig van egy megoldás, amikor vissza tudsz menni, ha nem is ugyanabba az állapotba, de újra kezdeni lehet.
2: Aha.
3: Ehelyett mi van? Azt mondjuk, hogy jaj, csak lenne egy kék ajtó, akkor nem jönnék haza.
2: De igen, most egy kicsit naív voltam, én voltam a naív, nagyon sokan a pénzt írják.
3: Igen, mennyi?
2: Nem tudom, mit válaszolnék, de 20-asokba kérem. Csak a kestén abba hiszek. Jól mondja, na Balázs, nem tanultál a Visszajövőbe című filmekből, a múltat nem cseszegetjük, Péter küldte nekünk. Az emberek többsége nem a pénzt választaná, jaj Balázs, de édes vagy. Szabi küldte nekünk. kék ajtó, visszamennék, azért van kék ajtós is, visszamennék az első kábítószeres élményem előtti napra, és úgy pofán verném magam, hogy soha többet nem nyúlnék hozzá. Pénz, pénz, a sikerek és a hibák tesznek minket azzá, akik ma vagyunk, jövőben nem követjük el ezeket a hibákat még egyszer. Ha nekem válaszolom lehetne, én a hibám miatt kijavítani kék ajtó lenne a választásom, visszamennék arra a pillanatra, amikor a piros ajtót választottam volna.
3: De jó vagy.
2: Kék ajtót választanám, én a 100 M-et választanám, euróban kérném. Igen, ez egy érdekes dolog. De legtöbben a lóvét,
4: És nincs mondják. Tökéletes élet. Tehát, hogyha az ember azt elfogadja, hogy nyilván vannak hibák, meg nyilván vannak nehézségek, ezeket hoz, és azt megpróbálod a lehető legjobban, amennyire erődből, szeretetedből, odafigyelésedből telik lehozni, akkor az úgy van jól. Kicsit azt sugalja, mint hogyha mindent úgy kijavítanál, és minden olyan csodálatos és ragyogó és ilyen ékszerszerű lenne. Szerintem nincsen ilyen élet. Csak hozzáállás kérdése, hogy te azt a dolgot hogy éled meg. Én ezért sem mennék vissza.
2: Na, dobják a lóvét.
4: Persze, dobják a
2: lóvét. Itt a táska, pakolj bele, aztán triplival.
4: Nekem jó bármibe, de ezresekbe is
3: jó. Maximum annyi, hogy ne 100, hanem 200 legyen. Tehát ennyiben tudjuk
4: vitatkozni. És másét nem lehet, tehát ha ő nem kéri, akkor mondjuk ő azt mondja, hogy ő visszamegy inkább kijavítani, én akkor ővét is elkérem.
2: Valakiben azt írja, Sarolta azt írja, hogy visszamennék oda, amikor a gyerekem született, a nevelést kezdeném újra 17 év. Látod, ez sok apró hiba, vagy
3: ja,
2: sok,
3: igen.
2: Hogy egy kamasz gyereke lett, de nem oda futott ki az ő kapcsolatuk, mert lehet türelmetlen volt, ingerül, nem jól nevelte, verte. Minos egy csomó verzió lehet, de hogy azt ő az egész folyamatot újra kezdeni, valószínűleg bölcsebben már máshogy csinálná.
3: De még azért azt se érdekes. Tudod biztosra, hogy nem tettél-e jót így vele, hogy így nevelted föl. Majd meglátjuk, mi lesz. 17 évesen már igazad van abban, hogy a nevelés az elment. Tehát ha 17 évesen kezded el nevelni a gyereket, akkor ott nagyon nagy bajok vannak, de javítani azért még lehet rajta.
4: Uh-huh. Abszolút.
3: Ez megint ugyanaz a sztori.
2: Igen, igen. Hát nehéz. Azért 17 év az egy kész kis felnőtt, az már nehéz.
3: Már
2: az nehéz. Életem nagy tévedése volt a kislányom, az apjával, a kislányom apjával való kapcsolódás, de újból megtenném, és ennek a gyümölcse pótolhatatlan. Így ide a lóvét.
4: Ennyi, látod? Így van.
2: Igen. A hibák kijavítása még nem jelenti, hogy jobb életed lenne, mint most. Annak választása eredményezhet egy új, esetleg rosszabb jövőt, a 100 M pedig boldoggá tenni a jelenedet, a jövődet. Persze a jelenlegi életed elégedett vagy. Ha nem jó, a jelenlegi akkor irány vissza. Ez Béla küldte nekünk. Ebben is van valami. Kék ajtó. Én az öcsém halála előtti pillanatban mennék vissza, és jobban mondanám anyámnak, hogy meg fog halni, ha nem figyelnek oda az orvosok. Akkor is mondtam, de senkit nem hitt nekem, így hetekkel ezelőtt ezt megéreztem. Aha. Hát kérdés, hogy ennek csak a terhét cipeled, vagy valami tényleg megváltoztattál volna. Igen.
3: Na, erről beszéltem az előbb, hogy halál esetnél ott talán valamit
2: igen.
3: ki lehet.
2: De ez egy jó kérdés, hogy ugye hányszor ábrándoznak azon, hogy gimnáziumba visszamenni a mai ésszel. Ezzel az ésszel kerülsz vissza 20 évvel ezelőtti énethez, vagy az akkori döntés, tehát hogy visszamehetsz tudva, hogy a döntésed hova vezetett, vagy az akkori jelenetbe kerülsz vissza, és felajánlják, hogy máshogy dönts. Ez akkor jó, ha a jelenkori tudatoddal mész vissza.
4: Igen.
3: Hát most megint ott állsz az érettségi előtt ugyanazzal
4: elszúrol,
3: az agyat,
2: mint amit... Ugyanúgy elrontod.
3: Az ugyanúgy
2: hát semmilyen jobb utasításod nincs, vagy semmilyen jobb módszered nincs, ugyanúgy elrontod, igen. Visszamennék, el tudnám mondani az édesapámnak, milyen műtétre van szüksége, mikor is akkor még ma is élne. Sajnos kevés időt tölthettem vele gyerekként, ez Peti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy nekem a pénz nem kell, csak a feleségem halálos balesetét akadályoznám meg.
3: Na, hát ez szép.
2: Vannak azért nagyon kemény esetek.
3: Ez egy ilyen fokú tragédia, fájdalom, amiben most azt gondoljuk, hogyha visszamegyünk, akkor meg tudjuk akadályozni. Itt nincs kérdés, persze.
4: Egyértelmű, így van.
2: Igen. Én a lóvét választanám, és utána megvenném a másik ajtót.
4: Jézus!
2: Igen. Igen. Ha visszamennék 8 éves koromban, amikor az apám felakasztotta magát, lebeszélném róla, attól félnék, hogy eredményeképpen 3 gyerekem most nem lenne, vagy nem így. Nem merném bevállalni. Minden hibánk is tett azzá, aki most vagyok. Ha változtatni nem csak az én életem változik, ha én változtatnék, ekkor a felelősséget kivállal le. A pénz nem boldogít, de azért jó lenne az a 100 millió. Úgyhogy küldjétek.
3: Látod, és nem is mondtunk nagy összeget a 100 millióval, mert ha belegondolsz, tudom, hogy nagyon sokunk számára az elérhetetlen pénz a 100 millió egyben, de hogy nem is egy ötös lottót, egy 5 milliárd.
2: Igen, vagy azért még nem vagy annyira rendben.
3: De
2: tehát
3: lehet, hogy
2: rendben teszel dolgokat, igen.
3: A 40 milliós adósságodat a házadon, tudsz venni esetleg egy új autót a mostani 20 éves helyet. Szóval nem nagyon nagy dolgok, de most egy csomó embernek ez elérhetetlen. A 100 millió az pont elég, hogy azt választ.
4: Igen,
3: mint
4: abszolút.
3: Például mi.
4: Mint
3: Zsűr,
4: mi
3: Anna Ferko.
4: Így van.
2: Igen. A lóvé nem hozza vissza azokat a pillanatokat, amiket nem tudtál megélni azokkal, akikkel már nem lehet. Igen, ebben is van igazság.
3: Látod, és ez is megint milyen ez a bölcselkedés. És mindenki ugyanúgy fog mától tovább élni, hogy megnézte a kék ajtót, meg a pirosat, ahelyett, hogy azt szűrnéd le belőle, hogy akkor most viszont innentől kezdve élj meg minden
2: pillanatot. Vagy máshogy döntesz, vagy dönts máshogy, okay. Igen. Én akarom viselni a döntéseim következményét, mert ezt tett azzá, aki vagyok. Ilyen formán marad a pénz.
4: Hasonlóan gondolom,
2: jó, hasonlóan gondolkoztak. Igen, hasonlóan gondolkoztak. Igen. Hát ki mit cipel? Kinek mennyire nagy a hátizsákja, vagy mi van benne?
4: Azért ez egy jó kérdés. Meg? Lehet nagy a hátizsák, hogyha úgy tudod magad beherendezni. Mondom a jó hírt, 200 millió van, mert Peti sem menne vissza. Jó, 200 millió.
2: Akkor az becsöngettek a vízafogó lakótelepre 200 milliós táska kerestet.
3: Sőt, ahogy látom, 300, meg Karina meg azt csinálja, amit a szülei.
4: És a lakást eladjuk, a kis panelünket, ez megint egy 100 millió. 400 milliónál vagyunk.
2: Figyelj, tele
4: vagy. Figyelj, csönket a kassa.
2: Ugye ez érdekes dolog, mert ugye szerintem három nagy részre bontható az életed, és ebből mindig valami hiányzik, és ebből érsz oda, hogy aztán elkövetsz egy csomó hibát, meg minden. Ugye van tehát, hogy van maga az anyagi dolgok, ugye a pénz.
3: Okay.
2: Van maga az idő, és van maga az, hogy te a jólét. A jólét az, hogy egészséges vagy, hogy jól érzed magad, hogy jó környezetben vagy, és hogy a fizikailag minden adottságod megvan. Minden életszakasznak megvan valami, de megvan valami, ami hiányzik. Ugye?
3: Bizony.
2: És ha megnézed, mondjuk a három nagy részre osztjuk az életet, mondjuk legyen a kamaszkor, a fiatalkor, legyen mondjuk egy kész egzisztenciával egy középkor családgyerek, és legyen mondjuk egy időskor. Ugye? Na most, hogyha megnézed a pénz, jólét és idő összefüggést, akkor ez a legnehezebb három dolog, ami miatt sosincs tökéletes boldogság.
3: Hát sose áll össze a három.
2: Kamaszkor, fiatalkor, pályakezdés, 20 évestől 30 éves korig. Van időd.
3: Életed elején vagy, sose lesz vége.
2: Van jó, jól vagy, mert még fizikai teljesítőképességet birtokában vagy, sportolsz, jössz, mész, de hiányzik egy csomó minden, hogy megvalósítsd, ezért elkezded nincs azt megvalósítani, nincs pénzed. Megérkezik a középkor, ugye? Addigra tulajdonképpen már megvan a pénz, amit mondjuk létrehoztál, még megvan a jólét, de nincs időd.
3: Mert melózni kell.
2: Nincs időd élvezni, nincs időd elmenni annyit csinálni, nincs idő annyit búvárkodni, mert család van, mert gyerek van, mert cég van, mert vállalkozás van. Vagyis ott tulajdonképpen az időhiány miatt szenvedsz, és megint nem éled azt 100%-osan, amit szeretnél. Majd jön az időskor, amikor meg már lehet, hogy van jóléted, vagy nem, akkor már lehet, hogy van pénzed, mert fölhalmoztál egy csomót, kerestél, félretettél, talán elkezd újra időd lenni, mert elváltál, felnőttek a gyerekek, stb., de idegileg, mentálisan, fizikailag, sztrókon vagy túl, hátsófali infarktuson vagy túl, gyógyulsz éppen kétválláson, három gyerek felnevelésén, és maga a jólét és a jól lét, az egészség és minden, amit addig elhanyagoltál, az hiányzik, és itt ez lesz a legnagyobb, hogy már nem indulsz neki, már nem vágsz bele, már túl vagy egy csomó mindenen. Tehát ez a három nagy dolgot, ez baromi nehéz úgy összehozni, hogy mind a három egyébként maga a jól lét, mentálisan, fizikálisan, pszichésen jól legyél, anyagilag is rendben legyél, és időd és az idő által szabadságod legyen. Ez egy szerintem ebben lavíroz az ember élete végéig, majd vonja le a konzekvenciát, aztán meghal.
3: Igen.
2: És azt mondja, hogy ezt most nem így kéne csinálni, de nincs, aki megtanítsa, és mindig valahogy próbálsz egyensúlyra törekedni, ugye?
3: Kivéve, aki 53 évesen nyugdíjba megy.
2: Na de miért megy nyugdíjba? Mert ott is hiányzott az idő és a jól lét.
3: Na, de
2: tehát
3: akkor megteremtette.
2: Hát,
3: még jól van.
2: Még jól van.
3: Megnyerte az ötös lottót szerintem.
2: Elvitte az Eurojackpotot valószínűleg.
3: Ez egész biztos, tehát ne találgassunk, de
2: ne
3: szerintem
2: találgassunk, két éve ő nem nyert az Eurojackpotot.
3: Nem mondta, pusolt, érted, csendbe volt, nem költött semmit, még jól van, és most már van ideje. Igen. Így kell csinálni.
2: Igen, így kell csinálni, és ezen hármas közül körül lavírozol. Amikor gyereket nevelsz, amikor idősebb leszel, amikor elválsz, amikor infarktusod van, amikor fiatal vagy.
3: De miért csak a rosszakat mondod?
2: Nem, lehet a jó is, vagy fölnőnek a gyerekeid. Igen, aztán persze van, aki a jó kártyát húzza, hogy ideje is van, jóléte is van, pénze is van, de általában azért megnézed, ez a legritkább. Tehát persze, valamit az élet azért mindig valahol azért úgy elvesz, vagy okoz egy-két kurflit, vagy kanyart. De érdekes szerintem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: 2-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Bajba jutott állatokat is mentettek tegnap a tűzoltók Hajdúviharban. Derült napos idő lesz. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Bajba jutott fecskét és kismacskát is mentettek a tűzoltók tegnap, számolt be a Hajdúbihar megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Kedd délután Eresz csatornába szorult egy fecske Debrecenben a Dósanádor téren. A városhivatásos tűzoltói emelő kosaras jármű segítségével közelítették meg a mintegy 8 méter magasan rekedt sérült madarat, majd kiszabadították és átadták a bejelentőnek. Vihartordán kútba esett és 8 méteres mélységben rekedt egy kis macska. Az állatot a Berettyói falui hivatásos tűzoltók dugólétra segítségével mentették ki, a cica nem sérült meg. Emellett több avar tűz keletkezett kedden is a megyében, emiatt Gáborjánba, Hajdúhatházra és Balmazújvárosba is riasztották a katasztrófavédelem szakembereit. Lámospércsen 6000 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet. A debreceni hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be. De Debrecenben a Civis utcában és Nagyhegyes külterületén is volt két kisebb avartűz. Megérkeztek az új padok a Csapó utcára, hívta fel a figyelmet a Civil Fórum Debrecen Egyesület a közösségi oldalán. Újabb lépés Debrecen egyik legforgalmasabb utcájának élhetőbbé és kényelmesebbé tételéért. Így értékelte a Civil Fórum az utcabútorok kihelyezését a Csapó utca páros oldalára, az üzletek előtti nagy gyalogos forgalmú szakaszon, amit Illés Rácz Marian, a szervezet önkormányzati képviselője kezdeményezett a Városi Közgyűlés májusi ülésén. Emellett további kerékpártárolók és szemetes kukák kihelyezését is kérte az önkormányzattól. A kezdeményezést követően helyszíni egyeztetésre került sor a város fejlesztési főosztály illetékesével a padok legalkalmasabb helyéről. Hamarosan a kerékpártárolók is megérkeznek, így a Csapó utca még rendezettebbé és praktikusabbá válik. Olvasható a Civil Fórum bejegyzésében. Augusztus 24-éig tehetők javaslatok a Debrecenváros Boncz László, Csokonai, Dóci Gedeon, Hajós Alfréd és 60-i díjaival idén október 23-án elismerendők személyére, közölte az önkormányzat. A javaslattételi űrlap letölthető a város honlapjáról, de az új városházán is beszerezhető. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Nagyrészt derült napos időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
5: Mondjátok meg nekem, hogy milyen módon nem szeretnétek meghalni. Vasárnap egy 36 éves magyar nő szegény Németország városában nyakánál fogva beszorult egy ruhagyűjtő konténerbe, egy szupermarket parkolójában, és biztos, hogy mindenki elgondolkozott azon, hogy milyen méltatlan módon nem szeretne. Amikor nem szeretnél úgy meghalni.
6: Mi volt a díj, amit kaptak az ilyen emberek régen?
7: Darwin.
5: Ez a Darwin díj volt. Ugye a Darwin díj arról szól, hogy a lehető leghülyében életüket vesztett embereket díjazták, amikor lehetetlen módon haltak meg.
6: Én tudom, hogy ez nekem mi.
5: Mindjárt én is kitaláltam már, hogy magamnak mi lenne. Egy ruhagyűjtő konténer. Igen, tehát egy ruhagyűjtő konténer, szegény. Hogy szorulsz abba bele egy ruhagyűjtő konténer? Berakod a ruhát, vagy belehajolsz?
7: Nem,
5: vagy...
7: ki akarod venni.
6: Nem, én nem mondom neked, hogy olyan is van, hogy ki akarod venni.
5: De... nincsenek szavak.
7: Bocs, de tényleg.
5: Tehát ki akarod venni a ruhát a ruhagyűjtő konténerből? Belehajolsz és beszorulsz?
7: Mert ráadásul ezeket úgy csinálják meg, hogy pont ezt ne lehessen tenni vele, hogy ne lehessen belőle kiszedni a izét, és ilyen hülye ez a rendszere, amit ő valahogy szegény ki tudott játszani még odáig, de kifelé meg már nem sikerült jönni. Tehát
6: ez egy nagy emberi létcsapda, csak mondom nektek konkrétan. Mondod, ez egy húsevő szekrény.
5: És amúgy... ő megpróbált bemászni, és nem tud kijönni.
6: Hát nem tudjuk, hogy mi történt, de amúgy én, ahogy magamat ismerem, hogy egy ilyen álmosabb szerda délelőtt.
5: Mész a ruhagyűjtő konténer felé.
6: Dobom be a ruhagyűjtő konténerbe a használt bugyikat, és én látom magam, hogy a telefonommal együtt bedobom.
5: Jó.
6: És még a retikülőmére visszanyúlok, és aztán felzabál a szekrény. Ezt látom magam előtt.
5: Kinek mi a rémálma, hogy nem akar? Tessék, nézzük meg. Vigyük el az egészet egy ilyen halálféle szemberöhögéssel, hogy így a belerőhögéssel.

0: utolsó napját töltötte, mert éppen felmondott. R. Eszter a Vita Heavy-ben áthajolt a 4 cm-es lyukon, ahova beszorult. Ahova beszorult a feje. Ketten próbálták hátulról kihozni, a Ranka előről húzta.
1: Nem, szóval nem ez történt. Nem, szóval azon pont, hogy annyira átküzdöttem magam rajta, hogy már se előre, se hátra, és azonnal elzárodik egy ér, és a hátsó része a testemnek pedig ilyen nyiroködémáson feldagad. Mint egy, de hogy az arcom pedig így elfehéredik, és így hátulra pedig, mintha egy ilyen vákum képződött volna, így
0: bent igen, vagy a lyukban.
1: Igen, és különböző emberek.
0: Fatörzsben. Tolnak.
1: Mindenféle minőségű fényképezőgépekkel képeket készítenek róla. Miközben ez már fenn van a világháló, de a férjem már látja, hogy ezt most nem mondott komolyan.
2: Hogy tényleg, igen. De igen, így? Történik?
0: Igen.
2: De így?
1: Vagy ez vagy pedig a Meki kiadó ablaka, ugyanígy.
0: Beszorult egy McDrive ablakba R. Eszter, aki már nem tudott várni tovább a dühében.
1: Nem, átnyúlt
2: a folyton. Fagymás majonézes szószát
1: nem,
2: követelte.
1: Nem, tényleg nem működik-e a fagylaltgép. Vagy megint csak a lustaság. Diákmunkás, arrogancia.
0: Tényleg elfogyott az a megfuri. Már megnézem én, az a megfuri elfogyott-e. R. Eszter áthajolt felbőszülten, hogy megnézze, tényleg elfogyott-e a Vörösvári úti McDonald's-ból a megfuri. Itt beszorult az ablakban.
1: De ha ismeritek a históriámat, már tálcával is ki lehet nyírni engem, szóval tök mindegy. Jó,
0: akkor... nekem a parám, uh-huh. amit ír egy hallgató neki is, hogy ülsz a budin, uh-huh. le van tolva a nadrágod, erősödsz, és kapsz egy erőlködsz, és nagyon erőlködsz, és kapsz egy embóliát.
2: Uh-huh. És
0: eldőlsz oldalra, és úgy találnak meg a hullaszállítók és az orvos, hogy ott összetömpörödött kis pöpölővel, letolt nadrággal.
1: De miért tömpörödik össze?
0: Hát szerintem a halál pillantában, meg a kakilásnál előve kimegy belőle a vér. Egy nagy adag ilyen hatalmas nagy... Bár legyek körözekkel. Letolt nadrággal, lefordulva a vécéről, kicsit lila kilógó nyelvvel.
1: De miért lóki?
2: Mert meghalsz előködni.
1: De te úgy szoktál előködni, hogy kilógat a nyelvvel.
0: És sírálok, hogy összeszorulok, és egy ilyen letolt nadrággal nyomorultul lefordulok úgy, hogy az egyik lábam fenn van még a budin. És így találnak meg, és rám találnak, és akkor ott leszednek, tudod, visszahúzzák a nadrágomat, beraknak a tepsibe, és lefotóznak, hogy így, hogy ő ilyen méltatlanul tudta ezt véghez vinni.
1: Jó, akkor most rendelkezzünk arra, az legyen rajta egy ilyen karszagot hordjáról, hogyha így történik, akkor tudják, mit kell tenni. De mi van? Ha az van, hogy tudod, mert egyszer csak megérzed, most éppen kapod az embóliát, és igen? még van annyi lélek jelent, hogy felállj, igen? de akkor kimegy belőle az élet, és beleomlasz arccal.
2: A budiba, a saját.
1: A budiba, és sohasem engem fogják tudni meg, hogy mi történt
0: hogy mit
1: valójában.
0: Akar csinálni? Fejjel lefelé a saját bidejében, arccal lefelé, mit ívott belőle? A hülye azt hitt, hogy innen lehet inni. Hogy az arcot mosott.
2: És ráadásul, ha arccal előre vagy, amikor benyitnak pontos... feneked van szembe,
0: igen, amiből kilóg egy kicsi WC-papír. Le van tolva a nadrág, és lila a nyelvem. Ez nagyon fontos, hogy lila a nyelvem, és kicsit oldal, a szájszére egy kilóg oldalra. Hogy nem akarsz?
1: De Feri,
0: nem akarsz?
2: Túrkeve Böllér Fesztivál.
0: Combon szúrod magad?
1: Téged szúrnak meg, vagy
0: combon szúrnak? R. Ferencet.
2: Annyira részeg a brigád, érted? Nem, a szúrás még megvolt. A pörzsölésnél hibázunk.
1: De micsoda, hogy izé nem szúrnak, de csak megpörzsölnek.
0: De hogy combon szúrnak, és véletlen még a részek pörzsölő rátfordul.
2: Perce.
1: A félreérti a visongatásodat?
2: Még harapsz is te szemét.
0: Igen.
2: Volt az utolsó mondata.
0: Nekem, közben jött egy nagyon jó mondat, nekem a hullaszállító csak ennyit mond. A pók fogott két legyen.
2: De tényleg.
0: A pók fogott két legyen. Gyere Géza, a pók fogott két legyen. De ezt mindenki elképzeli, mert hogy nem akar? Mindenkinek eszébe, hogy nem akar meghalni? Van ilyen gondolkodás? Elolvasol egy ilyet, és azt mondod, Istenem, így ne. Nem? Tehát amikor én elolvastam David Carradine-nak, hogy egy szállodai szobában egy nyakkendővel a szekrényben fölkötötte magát, és közben ugye hát mit csinált, hogy úgy eszedbe jut, hogy hát Istenem, így ne. Tehát, hogy valami méltóság legyen már az elmenetelben, nem? Fontos, hogy ne egy szállodai szobában benne. Egy nyakkendővel a nyakadba, tudjuk, hogy miért volt nyakkendő a nyakadba, és mit csináltál, csak kicsit szorosra sikerült a hurok. Tehát, hogy nem?
1: Ja, de szerintem amúgy tök mindegy, hogy halsz meg, úgyis kellemetlen. Tehát, hogy egyszer nem
0: de miért? Elalszol, és lehozzák, hogy álmában elaludt szépen át. Az szép, nem?
1: Szóval ez a fedő sztori.
0: Ez mindig a fedő sztori?
1: Elmában előtt valójában kifelé kúszott a sparhelt felé.
0: Mint a Terminátor, még ment ki még, hogy egy utolsó.
1: És még általában az van, hogy már demens is, hogy is kiabálsz rá a szeretteidre, hogy ott rohagy meg, te tolvány! És egyáltalán, és ekkor mondják azt, hogy álmában előtt.
0: Igen, de Feritnek egyébként el tudom képzelni, hogy
2: na?
0: Úgy, hogy vannak ezek a nagyon mérges disznók, akik bedobnak

0: mindent, és úgy tüntetik el a halottakat, hogy megeszik a csontokat. És Feri nagyon részegen hazalátogat egyszer, valami családlátogatásra, bekormol rettenetesen.
1: És megnézem a cosszákkal.
0: Kukoricát akar beönteni a disznóknak. De átesik.
1: Beesel, és csak a két lábad marad meg, mert azt nem érték el.
0: Megtalálják a lábadat, úgyhogy a felső testedet lerágják
1: a disznók. Két lábad még így meredezik.
0: Rákóczi Ferenc maradványai két felső lábát találták meg. Valószínűleg a nyomozók megállapították, és a halottkém átesett. Kukoricával akar. Ittesen átesett a kordonon, és a disznók megzabálták.
1: A hozzátartozókat, hogy kiskoporsós temetés lesz.
0: A lábai maradtak meg. Ennyi.
2: De figyelj már, Feri, amennyi dohányt emléket elszívtál, van annyi esély, hogy ez minden állaton megvéd téged, nem? Tehát nem az van, hogy a disznó megjelzi, és azt mondja, hogy ez már meg van füstölve, srácok. Nincs ilyen?
1: Adjuk, nem, hát ők is füstölődnek előbb-utóbb, úgyhogy mi rokon lelkek vagyunk.
2: Értem, de hát nem tudom.
0: Én nem tudom, én nekem van egy ilyen parám, ne legyek mesztelen, tényleg. Tehát, hogy és ha nem kérek boncolást, akkor nem boncolnak.
2: Hát akkor semmit nem kérsz. Ennyit mondok.
0: De miért van az a nagyon rossz érzésem, hogy szelfizne velem a halottként?
2: Tehát miért, mert ez meg fog történni, Balázs.
0: Hogy ott fekszem, tudod már... Hogy ott fekszem, érted, és akkor ott úgy fotózgat, és még úgy körbe küld Viberen. Nem akarok egy ilyen Viber üzenet lenni, ahogy
2: a Kobe
0: ott...
2: Kobe Bryant miatt mondod azt, hogy...
1: Kell a test!
0: Érted, hogy nem akarok...
2: Nem kell neki a test!
0: Nem akarok egy ilyen Viber üzenet lenni. Tűnjek el!
2: Sebestyén Balázsnak nem kell többé a test.
0: Igen.
2: Ez lesz majd a halálig bejelentése. Nem, szerintem az, hogy ettől félünk a legjobb, hogy elveszítjük a méltóságunkat, és ez kikerülhetetlen. Ez meg fog történni.
0: Ez de valószínűleg elveszed a méltóságot.
2: Születni se úgy születünk, hogy és most egy csodálatos gyermek, hanem érted, mázas, minden gusztustalanságok, minden történik. Hát a halál is valami hasonló, csak inverz. Szerintem az is durva, hogy én attól is féltem egy ideig, hogy a álmodban alszol el, hogy most fekszel le, mert csukódik le a szemed, és így...
0: De hát szép. De azt én, amikor olvasom valakiről, hogy elaludt, és nem kelt föl, akkor azt mondom, egyrészt milyen kegyes volt a sors, kettő milyen szép, nem? Hogy elalszol, és átmész, hogy ott milyen mezőkön, tudatállapotokon mész, hát az egy érdekes kérdés, de hogy tulajdonképpen belealszol, és nem kelt föl, ha lehet valamit, akkor csak ilyen.
2: Életről egy kicsit majd utána, de most először nézzük meg, hogy pontosan ti mit írtatok, mert...
0: Indonéziában nemrég egy nőt egészben lenyelt egy piton, így nem, ezt szeretnék. Ez egy önigazságtalan dolog, nem? Hogy így létezel, de tudod, hogy vége lesz. Élsz, de tudod, hogy meg fogsz halni. Vagy, de tudod, hogy egyszer végezni. Nagyon fura játékot játszik.
2: Tudnál
0: a jóisten
2: azért. Úgy, ha nem tudod, hogy meghalsz a végén.
1: Hát sokkal könnyebb lenne.
0: Hát szerintem nagyon sok félelem meg szorongás valójában a halálfélelem miatt van. Az arra eredettethető vissza szerintem, egyszerűbb létünk lenne.
1: Tök bátran belefognál mindenbe. De szerintem pont tartalmasabb lenne.
0: Tartalmasabb lenne?
1: Hát még abban is tartalmas, hogy van, aki például nem mer repülőre ülni, nem mer leugrani egy bungee jumpingról. Itt nem lenne, mert nincs benned a félelem érzet. Mindent kipróbálnál.
2: Annyi lenne, minden összelene
0: szemetelve. Igen.
2: Ennyi lenne. De szerintem meg nem. Szerintem az lenne, hogyha nincs az időnyomás, akkor nem is teljesítesz olyan jól.
0: Tehát ha úgy érzed, hogy van időd folyamatosan, akkor bármire van. Igen, nem kell kapkodni.
2: Igen. Uh-huh. Szerintem ilyen formán jót tesznek. Nem szeretjük, nem kényelmes, de azért nem tesz rosszat. Meg amúgy szerintem a végén már el fogunk fáradni. Én abban bízok, hogy olyan öreg leszek, amikor meghalok, akkor azt fogja érezni, hogy na vége.
1: De jó, hogy, igen, de jó, igen. Hogy itt a vége.
2: Addig már mindenkinek megmondtam magamét. Magam
1: akkor már te
0: már mindenkit kiosztottál.
2: Mindenből beleettem.
0: Igen.
2: Már mindenkinek kellőképpen a terhére vagyok, és akkor adjö.
0: Igen, Balázs, de kezd, csak olvasod az esemeseket. Jó, visszatértem, bocsánat. Igen. Nem kezdek el moralizálgatni itt az élet nagy egzisztenciális kérdéseid, igen. Nekem a szomszédban volt egy házaspár, ahol a nő meg akarta lepni a férjét, az, hogy a kádban várja. Megengedte a kádba. A vizet kidőtő, a boiler fűtőszál szétlepett, és a sok vízkőtől, emiatt áthúzott az áram a vízen keresztül a vízkőtől. Beleültek, és
2: mi
0: csókolom.
2: Van? Ez egy lehetőség?
0: Hazamész azonnal hívsz, hogy boiler szerelőt.
2: Akkor az, hogy nekünk nem tudom, zsigeri zsír folyik a izéből, a vízből, a csapból, az képest azért ez egy jó, hát nem tudom.
0: Igen. Velem, ha bármi történik, a baleset biztosítás 5000 eurót fizett a páromnak. Úgyhogy ez egy jó megoldás.
2: 5000 euró az nagyon kevés pénz.
0: Van baleset biztosításatok? Gondolkoztatok így előre?
1: Igen, ha bármi történik, akkor család hadd örüljön.
0: Be vagytok biztosítva?
1: Hát legalább ő, nekik nagyon. Legyen jó.
0: Igen?
2: Nekem három is van. Mindenre. Veszélyes értetélek, jobb az így mindenkinek.
0: Eszter stand-up közben félrenyeli a saját nyálát, és elkezd fulladni a színpadon.
2: Vagy másért.
0: A közönség nagyon röhög, azt hiszik, ez a műsor része, amikor elvágódik, már nem mozdul a színpadon, akkor állva tapsol a közönség.
1: Hogy ez micsoda! Tudja ez a csaj!
0: És egy csoki Oscar szoborra valaki még meg is dobja. Micsoda előadás!
2: Nem így, de a Csenki Attila elájult a stand-up közben, és annyit tudott még belemondani a mikrofonba. Ez nem az előadás része.
0: Zárjuk ezt le. Jól szembe nevettük ezt a dolgot, úgyhogy mindenkinek hosszú, boldog életet kívánunk. Azaz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
8: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden, Csobbanya termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
9: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget, a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
11: Hozék ura Debrecenben! Augusztus 14-én a Református Nagy Templomban ad közös koncertet a világhírű argentin tenor Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművésszel. Jegyek a filharmónia.hu.
12: Ahó! Stabil optikai net féláron! Ennek a fele sem tréfa!
13: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Bajba jutott állatokat is mentettek tegnap a tűzoltók. Döntős a női kard csapat. Dobonikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Bajba jutott fecskét és kismacskát is mentettek a tűzoltók tegnap, számolt be a Hajdú-Bihar megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Kedd délután Eresz csatornába szorult egy fecske Debrecenben a Dósanádor téren. A városhivatásos tűzoltói emelő kosaras jármű segítségével közelítették meg, amint egy 8 méter magasan rekedt, sérült madarat, majd kiszabadították és átadták a bejelentőnek. Vihartordán kútba esett és 8 méteres mélységben rekedt egy kis macska. Az állatot a Berettyóújfalui hivatásos tűzoltók dugólétra segítségével mentették ki, a cica nem sérült meg. Emellett több avar tűz keletkezett kedden is a megyében, emiatt Gáborjánba, Hajdúhatházra és Balmazújvárosba is riasztották a katasztrófavédelem szakembereit. Lámospércsen 6000 négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet, de Debrecenben a Civis utcában és Nagyhegyes külterületén is volt két kisebb avartűz. Sport. az egy éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutott a magyar női kard csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Battai Sugár Szűcs Luca Spiesz Anna Katona Renáta összeállítású együttes Kínával vívja a döntőt, magyar idő szerint déli 12 órakor. Ma kezdődik Romániában az U18-as női kézilabda világbajnokság. A magyar válogatott keretében 5 DVSC játékos is szerepel. Az első meccs Tunézia ellen lesz 10 óra 45-től. A tornát az N4 Sport közvetíti. Derült napos időre van ma kilátás, 30-33 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék Best of-ja után most már csak zene, megszakítások nélkül. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Az időjárásunk is elmondható egyetlen egy szóval, hőkupola.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! Egy-két perc múlva a Strandfesztivál belépőkért játszunk itt a Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor Marshmello, mintha a főnök mondaná, nem? Pedig csak egy előadó, aki következik. Na meg a játék, hölgyeim és uraim, adom a páros belépőt a Strandfesztiválra a 10. telefonálónak, a forrodrót 23 111 111.

0: that you need me.
1: Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
2: Szuperek vagytok, köszönöm szépen. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
3: It's

0: Rádió Edge, csak igazi mai slágermegy. A vadonatúj Rádió Esztés pedig bemutatkozik a Strandfesztiválon. Az összes lemezlovasunk zenélni fog. Nagyon sokan fognak most is bulizni a stage-nél. Teljesen ingyen viszont ki lesz ott. Rádió Edge, tessék!
1: Ja, és Kristóf vagyok, és a Strandfesztiváljaiket fog jelentkezni.
0: Honnan csörögtél be hozzám, Kristóf?
1: Hát most jelenleg Balatonakaliból.
0: Pihenés, strandolás a Balcsin?
1: Hát most éppen ebédet készítek, de igen.
0: Viszont lenne egy jó hírem, figyelj! Strandolgatni fog, zavárni van, mert hogy tizedik lettél!
1: Azt talán hittem, hogy olyan tudom, köszönöm. Most ver a szívem nagyon, elteljesen. Egyszer már 9. voltam valami korábbi játékban, de nem számítottam rá, hogy sikerül.
0: Akkor viszont most, ebben a játékban végre elmondhatod nekem a Rádió egy szlogenjét, hogy nyerj!
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: Gratulálok! További jó főzőskézést, mi készül?
1: Burgonyapüré, valamint grillezett finomságok, cukkini, tofu, úgyhogy...
0: Grillezgetsz!
1: Most így van, igen.
0: Vissza is engedlek hozzá! Játék pedig a következő órában is lesz itt a Rádió egyen!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél

most, aki egyszerre DJ, egyszerre businessman, az a minimum, hogy a karrierjét ő maga egyengeti, de van saját kiadója, rendezvényszervező márkája, rádióműsora, podcaster hálózata, van alapítványa, technológiai startupja, és van befektetési vállalkozása is. A dance világában az egyik legjobb üzleti érzéke.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert a következő zenei órát az a Taylor Swift indítja, akinek a nevét édesanyja a kedvenc énekes dalszerzője után adta. James Taylor, az úriember, a maga idejében zenei legendának számított, anya imádta, és hát apával úgy gondolták, hogy akkor legyen Taylor a leányzó neve. Ő énekel mindjárt a következő óra elején.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ne hagyd ki a Jőszk kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu. Úgy is te...
6: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
7: Nem sírok, csak az allergia.
6: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
7: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
6: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
8: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől... Az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Jön a 45. Kösejkupa, Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31-augusztus 2 között. Díjugratás, fogadhajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31-augusztus 2 között a Kösejkupán.
12: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
13: Mindig aktuális! Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
14: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklámkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Rendkívüli riadó készültséget rendeltek el az asszály miatt. Döntős a női kard csapat. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. Közölte Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter ma a Facebook oldalán. Közben a tudatos és takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a debreceni vízmű a következő napokban ismét fokozódó hőség miatt. A társaság a közösségi oldalán azt írta, a nagy melegben mindannyiunk vízigénye megnő, munkatársaik azonban ilyenkor is mindent megtesznek azért, hogy folyamatosan biztosítsák az zavartalan ivóvíz ellátást. De a fogyasztók együttműködésére is számítanak. A vízmű azt kéri, ha lehetőség van rá, a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencék feltöltését, az autómosást, a betonfelületek hűtését halasszák el, vagy időzítsék a hajnali és a késő esti órákra. hangsúlyozták, a felelős vízhasználattal közösen tehetünk azért, hogy a legmelegebb napokon is mindenki számára zavartalanul rendelkezésre álljon az ivóvíz. Sport. Az egy éve aranyérmes franciákat legyőzve döntőbe jutott a magyar női kard csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Battai Sugár Szűcs Luca Spiesz Anna Katona Renáta összeállítású együttes Kínával vívja a döntőt. Magyar idő szerint déli 12 órakor. Derült napos időre van ma kilátás, 30-33 fok körüli maximum hőmérséklettel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
1: Rádió
13: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. Közöttük ebben az órában is játék hamarosan a Strandfesztiválra. És hát apropó strand, strandolás, az elmúlt időszak hűvösebb időjárása miatt a nagyobb tavaink 23-24 fokosak. Igazán hűtenek a hőségben. Mondjuk a hét vége felé ez már nem biztos, hogy elmondható majd, mert hogy mostantól hőkupola, kánikula, napsütés, szombat-vasárnap akár 39-40 fok is lehet egyes területeken.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Köszönjük szépen. És ezek után a kérdés, hogy kapcsoljam-e a légkondit. A. Igen, B. Nem. Oké, nyomom.

0: finalista párosnapi jegyet nyer.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: Tucson kettő. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén a megújult Rádió 1 stage-en az összes lemezlovasunkkal várunk mindenkit a Strandfesztiválon. Ki az óramázlistája, aki jön velünk bulizni? Halló?
1: Ja, Petronella vagyok. A játékra jelentkeznék.
0: Petronella, kapaszkodsz?
1: Igen.
0: Mert elértél 10-ét!
1: Komolyan? Úristen, ezt nem hiszem el. Úristen. De jó.
0: Hogy ott bulizhass velünk, kérném a szlogenünket.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Már nyertél is.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon boldog vagyok, és megyünk a férjemmel.
0: Helyes, várunk titeket a Rádió 1 stage-nél.
1: Azt mindenképp, az kihagyhatatlan.
0: Amúgy mit csinálsz most?
1: Hát én dolgozom, közigazgatásban, úgyhogy sajnos dolgoznom kell.
0: Van
1: de
0: melód.
1: Viszont... Igen, viszont az augusztus 20-ai hosszú hétvégén már biztos, hogy szabadságon vagyok.
0: Akkor nagyot bulizunk majd együtt.
1: Jó, szuper, köszönöm szépen.
0: Addig is szuper jó zenék a munka mellé, játék pedig délután is lesz az igazi mai slágerek között.

0: csak igazi mai sláger, mert egy olvasom itt SMS-en, hogy mit írt Ádám. Att is képzeld el, haladunk nyaralni. Gondoltam egy nagyot, letértünk a főútról egy kis faluba, találtunk egy hangulatos teret, itt vettünk egy fagyit, és halljuk, hogy te beszélsz a rádióból. Mindenhová kísérsz minket. Ádámom, hát jó nyaralás nektek, maradjatok ezután is velünk, mert azonnal indítjuk a Daily Mixet. Szuper jó zenék jönnek megállások, megszakítások nélkül. Ezt indítjuk majd!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
6: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek, furcsa új világok legújabb évada, streameld most, csak a Sky Showtime-on.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
12: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Rendkívüli riadó készültséget rendeltek el az oszály miatt. Holnaptól 3. fokú a hőségriasztás. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Az ország 3/4-ében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter ma a Facebook oldalán. Közben a tudatos és takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a debreceni vízmű a következő napokban ismét fokozódó hőség miatt. A társaság a közösségi oldalán azt írta, a nagy melegben mindannyiunk vízigénye megnő, munkatársaik azonban ilyenkor is mindent megtesznek azért, hogy folyamatosan biztosítsák a zavartalan ivóvízellátást. De a fogyasztók együttműködésére is számítanak. A vízmű azt kéri, ha lehetőség van rá, a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencék feltöltését, az autómosást, a betonfelületek hűtését halasszák el, vagy időzítsék a hajnali és a késő esti órákra. Hangsúlyozták, a felelős vízhasználattal közösen tehetünk azért, hogy a legmelegebb napokon is mindenki számára zavartalanul rendelkezésre álljon az ivóvíz. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Nagyrészt derült, napos időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű. Az országos tiszti főorvos csütörtökön 0 órától kedd éjfélig az ország területére 3. fokú hőségriasztást rendelt el a Hungaromet előrejelzése alapján. Ebben az időszakban ugyanis ismét megközelítheti, vagy el is érheti néhol a 40 fokot a hőmérséklet napközben, és éjszaka sem hűl a levegő 18-20 fok alá.
2: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
0: Rádió 1!
5: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai

Nagyon kellemes szerdát, hét közepét kívánok önöknek itt a Rádió Egyen, a Daily Mixben, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Július 29-e van, szerda, ezen a mai napon kell átlendülni, és akkor már egy fokkal, egy lépéssel közelebb leszünk a hétvégéhez. Mondom ezt a melósoknak, úgyhogy kitartást. Egyébként pedig szép napot, jó rádiózást és nagyon király nyarat kívánok mindenkinek. A fedélzeten, a stúdióban, a lemezjátszók mögött, a DJ pultban egészen kettőig kesérünk Tomi. Ráadásul az első órában, ahogyan már megszokhatták, mixelem önöknek a legnagyobb nyári kedvenceket. Aztán lesz majd egy szülinapos nyertesünk, jöhetnek a nevezések, és várom az utak híreit is. Trafipaxok, rendőri ellenőrzések, dugók, torlódások, minden jöhet. Használják az SMS Viber számunkat 0620 95 95 395. Jön Fastboy, ez már a Good Life, megy tovább a Rádió Egyen, a Daily Mix.

Itt a Rádió Egyen a Daily Mixben szerdán egy újdonságot pörgetek, érdemes lesz figyelni. Jön a Switch Disco, ez egy brit DJ formáció, akik ugye az elmúlt években az egyik leggyorsabban felívelő klub formációvá váltak. A nevüket egyébként onnan kapták, hogy a fellépéseiken folyamatosan élőben, hát úgymond switchelik a klasszikusokat a modern house hangzással, és ettől lett a stílusuk felismerhető. Hát kérem szépen, itt jártak nálunk ugye a múlt héten a Campus Fesztiválon is, úgyhogy ott ezt élőben is lehetett hallani. Aztán itt van még velük a Rehab és Sam Feld közösen, már is érkezik a Sleep Tonight a Rádió Egyen a Daily.

a Rádió Egyen a Daily Mixben sem hiányozhatnak a helyi hírek és infók. Debrecenben újabb városrészekben korszerűsítik a közvilágítást. A város ledes lámpatestekre vált, amelyek erősebb fényt adnak, energiatakarékosabbak és hosszú távon csökkentik az üzemeltetési költségeket. A fejlesztés több ütemben zajlik és érinti a kertvárosi utcákat, a nagyobb forgalmú szakaszokat, valamint azokat a területeket, ahol a lakosság korábban gyenge fényviszonyokra panaszkodott. A modern ledek nem csak biztonságosabbá teszik az esti közlekedést, hanem egyenletesebb fényeloszlást is biztosítanak. Így kevesebb lesz a sötét, árnyékos rész az utcákon. A város célja, hogy a következő években teljesen lecserélje a régi nagyfogyasztású lámpákat és egységes, korszerű közvilágítási hálózatot alakítson ki, írja a dehir.hu. Köszönöm szépen a figyelmüket, mi is megvilágosodunk itt a Daily Mixben a Rádió 1-en, méghozzá Taylor Swiftnek köszönhetően, jön az Opelite.

Figyelem, figyelem, itt a Daily Mixben a Rádió 1-en jönnek a névnaposaink július 29-én szerdán. A mai napon a Mártákat és a Flórákat lehet első körben megköszönteni. A Márta egyébként egy arameusz eredetű bibliai név, a jelentése úrnő, a Flóra pedig latin eredetű mitológiai név, a virágok és a tavasz római istennőjének a neve, a jelentése is virág. Aztán itt vannak még az Urbánok, az Orbánok, a Félix nevűek, a Beatrixok, a virágok és az Aliciák. Úgyhogy köszöntöm Önöket, kívánok nagyon sokat és boldogat, méghozzá egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió 1-en a Daily Mixben. Jön David Guetta, Alesso, Madison Love és a Never Going Home Tonight.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Július 29-e, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni. Közölte Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter ma a Facebook oldalán. Közben a tudatos és takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a debreceni vízmű a következő napokban ismét fokozódó hőség miatt. A társaság a közösségi oldalán azt írta, a nagy melegben mindannyiunk vízigénye megnő, munkatársaik azonban ilyenkor is mindent megtesznek azért, hogy folyamatosan biztosítsák a zavartalan ivóvíz ellátást. De a fogyasztók együttműködésére is számítanak. A vízmű azt kéri, ha lehetőség van rá, a nagyobb vízigényű tevékenységeket, például a medencék feltöltését, az autómosást, a betonfelületek hűtését halasszák el, vagy időzítsék a hajnali és a késő esti órákra. Hangsúlyozták, a felelős vízhasználattal közösen tehetünk azért, hogy a legmelegebb napokon is mindenki számára zavartalanul rendelkezésre álljon az ivóvíz. Bajba jutott fecskét és kismacskát is mentettek a tűzoltók tegnap, számolt be a Hajdú-Bihar megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Kedd délután Eresz csatornába szorult egy fecske Debrecenben a Dósanádor téren. A városhivatásos tűzoltói emelő kosaras jármű segítségével közelítették meg, amint egy 8 méter magasan rekedt, sérült madarat, majd kiszabadították és átadták a bejelentőnek. Vihartordán kútba esett és 8 méteres mélységben rekedt egy kis macska. Az állatot a Berettyói falui hivatásos tűzoltók dugólétra segítségével mentették ki, a cica nem sérült meg. Emellett több avartűz keletkezett kedden is a megyében, emiatt Gáborjánba, Hajdúhatházra és Balmazújvárosba is riasztották a katasztrófavédelem szakembereit. Lámospércsen 6000 négyzetméteren égett a száraz ajnövényzet, de Debrecenben a Civis utcában és Nagyhegyes külterületén is volt két kisebb avartűz. Tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, és több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést közlekedési balesetben. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a napokban indított társadalmi egyeztetést a közlekedés biztonságosabb átételéről. A kérdőívet alig két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki. Az eddig beérkezett lakossági visszajelzések alapján a többség szigorúbb KRESZ szabályokat és nagyobb elrettentő erejű szankciókat látna jónak a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorítása érdekében. A DTV híradó által megkérdezett gépjárművezető szakoktató Horváth László is figyelemmel kíséri a közlekedésbiztonságot célzó társadalmi egyeztetést, és támogatja a KRESZ korszerűsítését.
2: Célul tűzték ki azt, hogy 2050-re redukáljuk le a halálos balesetek számát, amennyire csak lehetséges. Sajnos nem ezt tapasztaljuk. Tehát én ezzel egyetértek. Elsődlegesen én úgy gondolom, ezeket a kétkerekű mikromobilitási eszközöket kellene helyre tenni, mert ahogy ők közlekednek, tisztelt a kivételnek, az felháborító.
1: A kérdőívet kitöltők többsége a legsúlyosabb szabályszegések és a visszaesők esetében nagyobb visszatartó erejű szankciókat lát jónak. Elítéli az illegális utcai versenyzést, támogatja az átlag sebességmérés bevezetését és az automatikus kamerás ellenőrzéseket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztert hallják.
3: Köszönöm szépen mindenkinek innen is, aki akár egyetértőleg és támogatólag ezeket a kérdéseket, akár vehemensen vitatkozva néhány feltevéssel, vagy néhány kérdésfeltevéssel, de megosztotta velünk a véleményét, e-mail címen keresztül szabadszavas válaszokat is most már tudunk fogadni, erre volt igény, és ezt megteremtettük ennek a lehetőségét.
1: A közlekedésbiztonságról szóló anonim online kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni. A jövő évben is indít járatokat Debrecenből a ciprusi Lárnakára a Wizz Air. Az első gép március 28-án száll fel, az utolsó október 27-én, számolt be a Dehír. Ciprusra heti két járat közlekedik majd, szerdán és vasárnap. A szigetre 2018-ban indított először járatot Debrecenből a Wizz Air, akkor még szezonálisan, később egész évben jártak a gépek, de tavaly óta újra csak tavasztól őszig érhető el a lehetőség. idén október 21-éig közlekedik a ciprusi járat. Jelenleg Debrecenből Vizerrel, Londonba, Eindhovenbe, Isztambulba, Várnára és Lárnakára lehet repülni, a Lufthansával pedig Münchenbe. Emellett közlekednek a chartergépek is. A BMW Group gyár Debrecen legyártotta az 50.000. BMW iX3-as modellt, közölte a vállalat. A jubileumi jármű egy tűzpiros fényezésű BMW iX350X Drive volt. A termelési mérföldkő eléréséhez több mint 5000 munkatárs járult hozzá. Raymond Wittmann, a BMW igazgató tanácsának gyártásért felelős tagja úgy fogalmazott, az 50.000. BMW iX3 jól szemlélteti debreceni gyárok képességeit, még soha nem gyártottak ilyen rövid idő alatt ennyi járművet egy új üzemben. Ez a mérföldkő egy kiemelkedő csapatmunka eredménye, tette hozzá. A sorozatgyártás elindítása óta a debreceni gyár folyamatosan növeli termelési volumenét, az ügyféligényekre reagálva a második műszakot a tervezetnél korábban, 2026. februárjában vezették be. És már zajlik az idén szeptemberben induló harmadik műszak bevezetésének előkészítése. Újabb világra szóló sikert ért el a Debreceni Egyetem vegyes kara és a Bárdos leánykar. A két kórus meghívott fellépőként Pekingben a Kínai Nemzetközi Kórus Fesztiválon vendégeskedett, ahol impozáns és modern helyszíneken hatalmas sikerű koncerteket adtak. Számolt be az egyetem az unde.hu oldalon. A turné a pekingi sikerek után nem ért véget. A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának kórusai Szecsuán tartomány központjában, Csengtuban folytatták az ázsiai koncert sorozatot. Juronics Tamás rendezésében a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadásaként mutatják be Bizé Kármennyét július 31-én és augusztus 1-én a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója az első Dómtéren rendezett próbát megelőzően elmondta, a Carmen a világ egyik legnépszerűbb és legtöbbet játszott operája. A debreceni előadás nagyszabású, látványos, ugyanakkor játékos produkció, ami alkalmas arra, hogy tágítsa az opera műfaj közönségét.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
4: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermej.

0: Helyben vagyunk. Az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: No, itt az ideje, hogy szerdán lezárjuk a Daily Mixet, de nyugi, megyünk tovább, pánikra semmi ok, jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig indul Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, méghozzá Hypeton dalával. Mindjárt pörög az Out My Head itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
2: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
4: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbekok a Jóbringában, Böszörmény út 153 vagy jóbringa.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
5: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Egy kedves program a legkisebbeknek ma délutánra. Garfield tematikus napokat tartanak a Mélius Juhász Péter könyvtárban. Egy hét tele játékkal, kézműveskedéssel, képregényekkel, filmekkel és persze rengeteg vidámsággal. Ha van otthon egy kis Garfield rajongó, érdemes ellátogatni a Mélius könyvtár gyermekrészlegére, mert ott senki nem fog unatkozni. A programsorozat péntekig tart. Ma és holnap este 6-ig, pénteken este 8-ig várják a rajongókat. Ma 18 órakor kezdődik Szoboszlai Lilla múzeológus tárlatvezetése Kányási Holb Margit anyagba vetett rétusok című kiállításán a Modemben. A tárlat a Ferenczi Noémi díjas textilművész életművét mutatja be, aki egyedi szövéstechnikát fejlesztett ki. Műveiben a textil fokozatosan túllép a használati eszközként alkalmazás keretein, és olyan önálló műtárgyá válik, amelyben a takarás és felfedés, a kötés és oldás gesztusai nem csak technikai megoldások, hanem a művek gondolati és érzelmi rétegeinek kivetülései is. Ma este 8:30-tól az Ankonai Szerelmesek című darabot láthatják két részben a nagyerdei szabadtéri színpadon. Az Erkel Színház előadása egy könnyed zenés komédia, reneszánsz hagyományokat idéző humorral és pontos emberismerettel. Egy szívmelengető szerelmi káosz, ahol senki sem azzal van együtt, akivel kellene, de talán épp azzal, akivel igazán szeretne. Titkos találkák, elsuttogott vallomások, elszúrt lánykérések, féltékeny pillantások az erkéről és félrehallott mondatok sorozata vezet el addig a pontig, ahol minden szereplőnek szembesülnie kell azzal, mit akar valójában, és mit hajlandó feladni érte. Rendező Cseke Péter.
5: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most. Magyarország leghosszabb zenei órája, Keserű Tamással, csak igazi

0: No, FM 95 Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy, hát hölgyeim és uraim, elindult Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zeneórája július 29-én szerdán a hét közepén, egészen kettőig a mikrofonnál a stúdióban Keserű Tomi, nagyon szuper délutánt kívánok önöknek. Jöhetnek a szülinapos nevezések, illetve az útinfók is természetesen, SMS Viber számunk 0620 95 95 395, és jöhetnek az igazi ma is slágerek. Itt van Sam Feldő, egy holland DJ producer, aki a Tropical House egyik legismertebb alakja. A karrierjét egyébként a Show Me Love feldolgozása indította be, majd sorra érkeztek ugye a napfényes nyári hangzású slágerek. A DJ különlegessége, hogy a klubzenét élő hangszerekkel, például trombitával, gitárral, perkával keveri, hát ettől lett a stílusa azonnal felismerhető. A zenén túl pedig nagyon fontos számára a fenntarthatóság. Saját alapítványa, a Heartfelt Foundation környezetvédelmi projekteket támogat, és minden turnéja után karbon kompenzációt végez. Le a kalappal előtte. Rosalindnál közösen ez már a Heart Like Mine. Itt nálunk a Rádió 1-en.
1: Az FM 95 Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, folytatódik a helyben járó rovatunk is természetesen. Megérkeztek a padok a Csapó utcára, közölte Facebook oldalán a Civil Fórum Debrecen Egyesület. A májusi közgyűlésen az Egyesület frakcióvezető helyettese Illés Rácz Marian kezdeményezte, hogy a Csapó utca páros oldalán, különösen az üzletek előtti nagy gyalogos forgalmú szakaszon is helyezzenek ki padokat. Emellett további kerékpártárolók és szemetes kukák kihelyezését is kérte a képviselő. A kezdeményezést követően helyszíni egyeztetést tartottak a Városfejlesztési Főosztály főosztályvezető helyettesével, ahol közösen tekintették át a legalkalmasabb helyszíneket. A Civil Fórum közlése szerint hamarosan a kerékpártárolók is megérkeznek. A Civil Fórum számára fontos, hogy a város fejlesztése ne csak nagy beruházásokról szóljon, hanem olyan mindennapi apró fejlesztésekről is, amelyek valóban javítják a debreceniek életminőségét, írja a dehír.hu. No, a helyi hír után pedig ismét vissza az igazi mai slágerekhez. Itt a Rádió 1-en jön Kamrad és a Be Mine.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nézzük a holnapi napunk várható időjárását, hát ráerősít, bekeményít a kánikula, kérem szépen, egy újabb hőhullám érkezik. Holnap napközben már olyan 34 fokot is mérhetünk, éjjel pedig olyan 17-18 fokig süllyed majd a hőmérséklet. Rengeteg napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, viszont záporok, zivatarok azért előfordulhatnak, úgyhogy erre érdemes számítani. A szél helyenként megélénkülhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket. Egyelőre ezek a kilátások, az UV-sugárzás pedig extrém erős, úgyhogy óvatosan a napon dél és 3 óra között. Köszönöm szépen a figyelmüket, nem sokára a szülinapos nyertesünkkel érkezem, addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek itt a Rádió 1-en, itt van Dua Lipa és a Break My Heart.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mai szülinapos nyertesünk érkezik a folytatásban, akivel sajnos nem tudtam beszélni, hiszen oda van táborban. Egyébként Szabó Gergő a kedves szerencsés, ő ma ünnepli a 8. szülinapját, és jelen pillanatban a Balatonnál élvezi a nyári feelinget. Egyébként a szülei nevezték be a játékba, illetve a tesója Ancsa, akik üzenik neki, hogy nagyon szeretik, és hogy kívánnak neki nagyon sokat és boldogat ott a messzi táborban. Természetesen én is csatlakozom a jó kívánságokhoz, és hát a mai napon őt illeti a nyereményünk, a kismandula cukrászda jóvoltából egy fantasztikus sütibox, amihez gratulálok, hát ezt valószínűleg a család fogja majd elfogyasztani. És egy újabb igazi mai sláger, ezt pedig én pörgetem Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei urájában. Már is érkezik Kato, és egy dal, ami a TikTokon lett virális, ez a Turn the Lights Off.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát letelt a szerdai műszak, túl vagyunk a hét felén, legalábbis ami engem illet, Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, hiszen velem legközelebb már majd kis pénteken, csütörtökön találkozhatnak, természetesen délben, itt a Rádió 1-en, a Daily Mixben. Addig is legyenek jók, nagyok, király nyarat kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és hallgassanak bennünket, itt a búcsúdalom, már is jön Ray Dalton és a Blood Runnin'. Hello mindenkinek! Lely,

0: helyben vagyunk. Az FM 95 rádió egy helyi közéleti maga.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ne hagyd ki a JÜSZK kerti kiárusítás ajánlatait. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. A készlet erejéig. Vásárolj most a legközelebbi JÜSZK áruházban, vagy a jüszk.hu-n. JÜSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
5: A Lidl-lel gyerekjáték az iskolakezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüze többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
8: Hű, stabil optikai net féláron.
9: Bizony, ennek a felesen tréfa.
8: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
9: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
10: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
10: reklamkukac@mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Már 160 ezeren mondtak véleményt, a többség szigorúbb kreszt szeretne. Rossz hír az allergiásoknak, kezdődik a parlagfűszezon. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. 2 hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlekedésbiztonsági kérdőívét. Az eddig beérkezett lakossági visszajelzések alapján a többség szigorúbb kressz szabályokat és nagyobb elrettentő erejű szankciókat látna jónak a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorítása érdekében. A legtöbben elítélik az illegális utcai versenyzést, támogatják az átlagsebességmérés bevezetését és az automatikus kamerás ellenőrzést. Tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést, és csak nem 15 000 ember sérült meg közlekedési balesetben. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. Július végén már országosan megjelennek a parlagfű pollen szemei a levegőben, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ előrejelzése szerint. A legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek, ezért azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak orvosukkal a terápia beállításáról. A parlagfű virágporára érzékenyeknél a pollen szezon kezdetén leggyakrabban orrfolyás, tüsszögés, orr- és szemviszketés, könnyezés, valamint orrdugulás jelentkezhet. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. Hajnalban 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
12: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Csak igazi mai sláger megy, Robi írt a Viberen, Ati is. Júliusban megígértem neked, én is viszlek titeket magammal nyaralni, hát itt vagyunk, nézd milyen csoda szép ez a szerpentin. És itt egy fotó, hát Robikám, ez gyönyörű, jó kikapcsolódást kívánok nektek. Majd írd meg, hogy merre felé jártok, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy hol szólnak a zeneim nyaralás közben. Itthon nálunk újabb hőségriasztás jön, csütörtök 0 órától 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendeltek el. Már ma is érdemes betartani azt, hogy ezekben az órákban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon hűvös helyen, és tessék mellőzni a megterhelő fizikai tevékenységet. Jó? Erről is lehet olvasni a radio1.hu-n. Holnap 36-37 fok is lehet egyes helyeken, főleg az Alföldön.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazása.

0: Ma elindultunk a 107,5-ös frekvencián. Ez a rádió egy 51. frekvenciájának a születésnapja. Hát, drága esztergomi rádió egyesek, tessék kipróbálni rádión akkor az új frekét, jó? Kérünk majd üzeneteket, hogy jó-e a basszus, jó-e a hangzás, van-e recsegés, szakadozik-e, minden információ kell. Esztergom 107,5, tehát alig pár nappal az új szigetvári frekvenciánk után. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most már Esztergomban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

Minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior,

0: 2022. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Két órán keresztül mixel nekünk Regán Lili, Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 8-tól jön a diszkós itt Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, DJ Juniorral, 9-től pedig World Is My Radio

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper napot kívánok mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, aki indítja azonnal az újabb zenei órát. Ed Sheerannel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
8: Nem sírok, csak az allergia.
7: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
8: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
7: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
9: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Gardent a maiutazás.hu-n.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
12: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
13: Szemét.
14: Levittem.
13: Villany.
14: Befizettem.
13: Klíma.
14: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
13: Hol?
14: kaisai.hu.
12: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Elkészült az 50.000. iX3-as a BMW debreceni gyárában. Két napig nem állnak meg a buszok a Malom Parknál. Köszöntöm Önöket, Vida Gyula vagyok. Legyártotta az 50.000. iX3 modellt a BMW Group gyár Debrecen, közölte a vállalat. Ez a mérföldkő fontos állomást jelent a BMW Group legújabb járműgyárának sikeres termelés felfutásában. Az eredmény eléréséhez több mint 5000 munkatárs járult hozzá. Raymond Wittmann, a BMW AG igazgató tanácsának gyártásért felelős tagja úgy fogalmazott, az 50.000. BMW iX3 jól szemlélteti a debreceni gyár képességeit, a cég még soha nem gyártott ilyen rövid idő alatt ennyi járművet egy új üzemben. A BMW iX3 iránti megrendelések száma várhatóan hamarosan eléri a 100 000-et, ami újabb jelentős mérföldkő lehet.
16: A gazdasági hírek támogatója az Esbox Bevásárlópark Hajdúsámsonban.
1: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en.
15: két napig nem állnak meg a buszok a Malom Parknál. Mától előre láthatólag pénteken 7 óráig útépítési munkákat végeznek a Bem tér irányában található Malom Park elnevezésű ideiglenes megállóhely környezetében. A munkák ideje alatt a 21-es, 23-as, 33-as, 71-es, 71A-s, 71H-s, 971-es, valamint 973-as jelzésű autóbuszok nem érintik a megállóhelyet.
1: A DKV információit hallották.
15: Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. Hajnalban 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Éjféltől életbe lép az újabb hőségriasztás, a tartós hőség megterheli a szervezetet. Fontos, hogy ügyeljünk a saját és a hozzátartozóink egészségére. Erről részletek a rádió1.hu-n. Holnap 37, pénteken 39 fok is lehet egyes helyeken, csapadék egyáltalán nem várható.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt az újabb fesztivál, ami tele lesz vidám boldog Rádió 1 hallgatóval, Strandfesztivál augusztusban. És én most bejuttatom azt, aki felhív tizedikként. Indul a játék, a Forrodrot 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: tizediként értél el.
1: Jaj, de jó, ennek nagyon örülök. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ezért adom a jegyeket.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Lolita, mi lesz a gyerkőccel?
1: Hát szerintem majd az apja fog rá vigyázni, és én majd egy barátnőmmel megyek el.
0: Ja, jó. Akkor a csajos bulin várunk majd a Rádió 1 stage-nél.
1: Köszönöm szépen!
0: Igazi mai slágerekből, jó hangulatból nem lesz hiány a fesztiválon sem, de a folytatásban sem. A kívánság műsorban pedig ma is bezsebelhető még páros belépő itt a Rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A klubok egyik idei nagy kedvencét indítom most. Hála a Rádió 1-es DJ-knek sokfelé megszólal ez az országban. Sleep Tonight nem titkoltan egy Amy McDonald dalra épül, és hát nem minden előadó örül annak, ha a dalaihoz hozzányúlnak, újraértelmezik, átgondolják. Amy McDonald nem ilyen. Kifejezetten támogatta ezt a dalt, és aranyos volt, mert azt mondta, hihetetlen számára, hogy 16 évesen a glasgowi szobájában írt dala ennyi év után is új életre kelhet. Nagyon reméli, hogy az új generáció is megszereti. Megszerettük, drága Rádió 1-esek! It's a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bő egy óra múlva 5-től indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Juhász Gergő nyaral, úgyhogy Király Tamás helyettesíti. A délután DJ-je pedig Regál Lili lesz, és 2 órán keresztül mixel nekünk. Én Györke Attila vagyok, a következő zenei óráért még én felelek. Camrad Be Mine, ezzel indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

klubérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai.

0: vasnapi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulis a Rádió egy Jack Daniel stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ajándékozz pihenést! Phuket Spa Time Massage, több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Time Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen Plázában.
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
5: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu.
7: Nem vettek fel az egyetemre. Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted. A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést.
1: Mert a három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel

0: Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces hírösszefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére az országos tiszti főorvos csütörtök 0 órától augusztus 4-én 24 óráig. A tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. A tűzoltókat idén átlagosan naponta 25-ször riasztották olyan egyedül élő idős emberekhez, akik napok óta nem adtak életjelet. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. Hajnalban 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Szia, Szilvi vagyok. Itthon ülök, kávésületet tartok, nem dolgozom. Szabadidőm van, és szeretlek titeket hallgatni éjjel-nappal, még a telefonomon is mindig szóltok. Nagyon-nagyon jól csináljátok a műsort, úgyhogy egész nap titeket hallgatlak.

Itt a Rádió 1, 6 perccel járunk 4 után, közlekedési infók. Nem egyszerű ma autózni az M0-áson. Simon írta, hogy a déli részen az M5-ös felé dolgoznak az úton a 6-os kilométernél. A külső sáv lezárása miatt alakul ki torlódás. És Sáki írta, hogy baleset volt az M0-áson, szintén az M5-ös felé, a Hárosi Duna híd előtt, itt pedig a belső sáv off, úgyhogy emiatt is lassulás van. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, jó utat mindenkinek. És ugye mivel ma elindult egy új freking Esztergomban, ma kivételesen az esztergomi autós barátaim kapnak egy dalt, jó? Jól esik majd ez a dal a vezetéshez, a Camera Ed Sheerantől Cyril Remixben.

0: Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok! Minden Rádió egy hallgatónak jó pihenés, jó kikapcsolódást kívánok. Rádió egy csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és akkor most jön a nyári klubzenék professzora, Sam Felt, akinek a dalai kihagyhatatlanok a nyaralóhelyek éjszakai életéből már több mint egy évtizede, aki ráadásul degeszre keresné magát akkor is, ha nem került volna a DJ-k élvonalába. Van ugye kiadója, a rádióműsora, startupja, jótékonysági alapítványa, a legtöbb lemezlovas egy valamit csinálna, ő száz félét. Igazi üzletember, akinek a zenéjét mindenhol szeretik a világon, ez a Heart Like Mine.

0: csak igazi mai sláger megy, és vadonatúj hallgatókat is köszönhetek. Esztergomban és környékén elindult ugyanis a Rádió 1 a mai nap folyamán, 107,5 a frekvenciánk Esztergomban. Aki eddig online hallgatott minket, az próbálja megkeresni a rádióban is a Rádió 1-et, és hát tessék szólni a barátoknak, ismerősöknek, hogy az ország kedvenc rádiója megérkezett Esztergomba, jó? 107,5 a frekvencia, ott is megpakoljuk az étert igazi mai slágerekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nekünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nem vettek fel az egyetemre? Most úgy érzed, egy ajtó bezárult, pedig egy új lehetőség nyílik előtted? A Debreceni Szakképzési Centrumban több mint 50 ingyenes nappali képzés vár, ha még nem vagy 25 éves. Gyűjts szakmai tapasztalatot, szerezd diákigazolványt és akár ösztöndíjat. A megszerzett szakma az egyetemi felvételin és a munkaerőpiacon is előnyt jelenthet. Ismerd meg a lehetőségeidet a dsc.hu oldalon és célozd meg a szakképzést!
4: Ajándékozz pihenést! Phuket Spa Thai Massage, több mint 10 féle ajándékutalvány, autentikus Thai Massage és valódi feltöltődés. Várunk a Debrecen Plázában!
5: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A Debreceni Hírportál. A Debreceni Hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
6: Reklámkukac mcdb.hu.

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.

Itt a Rádió 1, 16 óra 35 perc, közlekedési hírek. Andi azt írta, hogy az M1-esen halad, és Budapest felé Tatabánya után nagyon sok a teherautó a külső sávban. Ott az átterelt belső sávot érdemes választani kocsival. Pakó szólt, hogy az M5-ösön Budapest felé dolgoznak a 77-es kilométernél. Egy sáv, a külső sáv lezárva, és van már legalább egy kilométeres kocsisor. Aztán nem egyszerű az M0-áson, nemrég tudtuk meg, hogy a déli részen az M5-ös felé a 6-os kilométernél dolgoznak, és itt a külső sáv lezárása miatt van torlódás. Szintén ott az M5-ös felé a Hárosi Duna híd előtt a belső sáv off, baleset volt, emiatt is lassú tehát az M0-ás. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! Most már nem sokára, 5-től indítjuk a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-t. Király Tamás mellett a DJ-nk Regán Lili lesz!

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Mi esztergálunk, vasat gömbölyítünk, nagy darab számban, kis darab számban, érdemes titeket hallgatni, nem csak ezért, a sok mindenért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
5: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Ez itt az Aranykasó.
8: Halló, Aranyka?
7: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
8: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilapott.
9: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
10: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
11: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
12: Ügyeszeti segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi?
15: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu. Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
17: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
18: Szemét
19: levittem.
18: Villany
19: befizettem.
18: Klíma
19: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
18: Hol?
19: kaisai.hu.
20: Jön a 45. Kösely Kupa Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31. augusztus 2 között. Díjugratás, fogathajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31. augusztus 2 között a Kösely Kupán.
21: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces hírösszefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. A vidéki városok közül már Debrecennek a legerősebb az ipara. A legfrissebb adatok alapján városunk a helyi iparűzési adóból származó bevételek terén már nem egyszerűen felzárkózott a hagyományos vidéki gazdasági központokhoz, hanem több szempontból már meg is előzte azokat. Olvasható az RDC Debrecen publikációjában. A 2025-ös rangsor alapján Budapest torony magasan az első 311 milliárd forintos HIPA bevétellel, Debrecen 38 milliárd forint a második helyen áll, majd Győr, Székesfehérvár és Kecskemét következik.
0: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Csütörtökön napos meleg időnk lesz 32-37 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
3: Így igaz, elindítottuk a lemezjátszókat, elindítottuk a kamerákat, hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, mert hogy Geri Szabin van, mellettem pedig Regán Lili.
4: Szia, üdvözlök minden kedves hallgatót, és örülök, hogy újra látlak.
3: Óriási rendületben, Lili, nagyon örül az új lemezjátszóknak. Hanyadik alkalom? Hanyadik közös alkalom?
4: Itt most a rádióban a második. Én nagyon olyan jó tényleg látni ezt az új technológiát, és egy élmény róluk zenélni.
3: Na hát akkor nézzük, a következő 2 óra milyen lesz. Nyilván zseniális, várjuk az üzeneteket 0620 311 111, és indul a mix, mivel kezdünk?
4: Csapjunk is bele, elsőként érkezik Szigálá és a Riptide itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Live Mix 2 órán keresztül egészen 19 óráig, viszont nagyon sokan vannak úton, picit próbálunk nekik is segíteni. Az M0-ás déli szektorában az M5-ös felé vezető oldalon aszfaltoznak, a 6-os kilométernél a külsősávot lezárták, itt három személy autó hajtott egymásba, több mint 3 kilométeres a torlódás. Az M0-ás északi szektorában pedig egy másik baleset a Megyeri híd felé, M3-as autópálya felé egészen pontosan, a 75-ös kilométernél itt is 3 kilométeres a torlódás. Vezessen mindenki óvatosan. És jönnek az üzenetek is, szia Lili, titeket hallgatunk az Ánkai táborban egy fa árnyékában. Hát akkor küldjük nekik valami nagyon jó kis dalt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy minket hallgattok, én is voltam Zánkán, még táncversenyen emlékszem.
0: Ne csináld!
1: De igen, úgyhogy oda jó emlékek fűznek, és hát akkor küldjük a következő zenét. Mondjuk nekik, hogyha már így írtak nekünk, egy olyan dal érkezik, ami nem maradhat el nálam, hiszen ez a legújabb saját dalom, amit úgy írtam meg, hogy nem is feltétlenül terveztem kihozni, szerettem volna kiírni magamból a gondolatokat, úgyhogy tulajdonképpen a lelkem egy darabja benne van, ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött

0: ez a Rádió 1, és ez a Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, és időközben mondanám, hogy a nyár közepén vagyunk, de közben hétvégén már augusztus van.
1: Pont ezt beszéltük, hogy elképesztő, hogy mennyire repül az idő, és hogy hogyan értünk ide ilyen gyorsan.
0: Most kezdtük a nyarat, most volt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és itt van már a június vége. Nagyon
1: elképesztő.
0: Kemény.
1: Elképesztő.
0: De imádjuk a nyarat, és hát most a nyárból kapunk is rendesen, a következő néhány napban lesznek 38 fokok. Viszont közben várjuk az üzeneteket, 0620 311 111. Sziasztok, bringatúrán vagyok a Tiszagáton, itt is nyomatom a Rádió 1-et. Nagyon jó vagy, Lili, puszi, Anita Tiszaújvárosból.
1: Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, elképesztően meleg van amúgy, úgyhogy le a kalappal, hogy ilyenkor
0: bringázol.
1: Igen, nagyon durva vagy. Én itt el vagyok a klímás stúdióban.
0: És innen indítjuk a klíma alól neked most a következő igazi mai slágert.
1: Ami nem más, mint a The Fate of Ophelia, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ami azt jelenti, hogy távolról sincs vége annak ellenére, hogy 6 óránál járunk. Lili, kész még egy órát?
1: Na, itt leszek veletek még egy órán keresztül, úgyhogy nem menjetek messzire.
0: Csak egy picit állunk meg, aztán indítjuk a Rádió 1 Live Mix második óráját. Viszont most arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy mire kell nagyon figyelni, mert hogy van még a mai napon több páros belépőm is, amit meg lehet nyerni. Mutatom az infókat a Strandfesztiválról, aztán pedig jövünk vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newy, Brickley, The Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Bullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld, a műsorvezető telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál, augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Forró a nyár, hűsöly a mandulacukrászdákban. Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával. Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában. Gyere el és kóstold meg az olasz nyár ízét a mandulacukrászdákban.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu.
5: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről. Dehír.hu. A debreceni hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen.
6: Mindenhol ott vagyunk.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
7: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
8: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Hírek egy percben, a mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. Filmsztárként debütál az új Pókember filmben a debreceni BMW. A Pókember vadonatúj nap című mozi az 5 évvel ezelőtt megjelent Nincs hazaút folytatása. A korábbi epizódok autóit az Audi, aztán a Hyundai adta. A legújabb filmben viszont BMW-ket láthatunk. Az 5-ös sorozat mellett a Neue Klasse generáció első tagja, a Debrecenben készülő iX3 is megjelenik. A Total Car kiemeli, újdonság a korábbiakhoz képest, hogy a most megjelent részben az autó már a történet részét képezik. Az új Pókember film egyébként már is rekordot döntött, 4 nap alatt elérte az 1 milliárd megtekintést az előzetese. Csütörtökön napos meleg időnk lesz, 32-37 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Így is van, ahogy ígértük, csak egy pillanat rátunk meg, a második órát pedig indítjuk Regál Lilivel.
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt vagy velem egyébként. Mindig más érzés, ugye, hogy valaki más van a Geri helyett, és kicsit össze kell szokni, de én nagyon élvezem ezt a folyamatot.
1: Hát, ugyanezeket tudom elmondani. Geri egyébként Szabin van, de aki nagyon hiányolja a nyugalom, jövő héten már lesz újra Gergő. És hát külön hadd köszöntjük egy nagy tapsal az esztergomiakat, ugyanis a mai naptól a 107,5-ös MHz-en elindult a Rádió 1 Esztergomban is, szóval ott is szólnak az igazi mai slágerek, és szól a mix, amit Lili már is folytat.
2: Kezdjük is el akkor a második órát. Elsőként érkezik az I Don't Wanna Wait, amit én egy különleges remixben játszom itt.

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, egészen 7 óráig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, viszont holnaptól extrán figyeljünk oda egymással, mert hogy az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. Csütörtökön, vagyis holnap 0 órától egészen augusztus 4-e 24 óráig. Ez olyankor van egyébként, amikor a három egymást követő napon 27 fok felett van a napi középhőmérséklet. Hát, nagy hőség jön.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Rengeteg üzenetet kapunk, itt van Martin. Szóval, szia Lili, három dolgot szeretnék mondani. Az első, nagyon jó titeket hallgatni, a második, hogy nagyon csinos vagy, a harmadik pedig, hogy nagyon jó volt most szombaton Székesfehérvár Fiesta a belvárosban, jó zenéket adtál.
2: De jó, nagyon szépen köszönöm. Tökre örülök mindig, amikor a hallgatók mondjuk egy fellépésemen is ott vannak. Elképesztő volt ez a buli, rengetegen voltak, tényleg alig lehetett látni a tömeg végét. Köszönöm, hogy írtál.
0: Na, hát akkor hol láttátok legutóbb Lilit? Ezek is jöhetnek, aztán majd megbeszéljük, hogy hol lesz még a héten az igazi mai slágerek között. Pedig itt az újabb Manál, hogy mixben.
2: Egy olyan dal érkezik, ami azért áll nagyon közel a szívemhez, hiszen ez volt az első remix, amit elkészítettem, ami megszólalt nappal a Rádió 1-en. Ez a Miracle, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
3: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Ez a Rádió 1 és ez a Live Mix egészen 7 óráig. Brutál sok az üzenet, Lili, ezt figyeld. Sziasztok, én alapjáraton rockot és metált hallgatok, de Lili, a testílusoddal, élettel teli vidámságoddal, pozitív gondolkodásoddal mindig feldobod a napom. Imádom a zenéidet, és mikor hallgatom ezeket, még jobb a kedvem, és erőt ad, főleg amiatt, hogy jövő héten megszületik a drága pici lányom. Hát ez egy nagy taps. Wow. Üdvözlettel, Burkus a kamionos. Na, milyen hatással vagy? Nézd!
1: Először is gratulálok, és el se tudom mondani, hogy mennyit jelent egy-egy ilyen üzenet. Tényleg én nagyon örülök, hogy a zenémmel vagy az energiámmal fel tudom tölteni az embereket, ők pedig visszatöltenek engem ezekkel.
0: Igen, és köszönjük ezeket az üzeneteket, jöhetnek még, és adunk is Lili energiájából, mert hogy még fél óra van a Live Mixből, de most jön egy gyors hidratációs szünet, aztán pedig folytatjuk.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: derenben van ez a zene is. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 7 órai mixben pörögnek az igazi mai slágerek, és nagyon fontos, a kívánság műsorban páros belépőt lehet majd nyerni a Strand Fesztiválra, szóval nagyon figyelni kell. Viszont rengeteg az üzenet, és egy nagyon cuki sztorit találtam ezek között most. Kedves Lili, nagyon szeretem minden zenédet, nagyon sokat is hallgatom, és sokszor motiválsz minket, képzeld. Végre sok év kőkemény éttermi munka és vállalkozás után sikeresen megvettük a párommal életünk első szalonautóját, ami nekünk hatalmas lépés. Most látjuk, hogy miért is dolgoztunk ennyit, miért volt sok álmatlan éjszakánk, hát ezért, és ebben picit te is benne vagy. Nagyon sok boldog évet kívánunk neked, üdv Dávid és Betty!
1: Óriási, gratula! Nagyon, ez nagyon jó sztori, köszönöm szépen, hogy megosztottátok velünk.
0: És használjátok egészséggel az új autót, és hangosítsátok fel benne a rádiót, mert hogy pörög tovább a Live Mix.
1: Lehet, hogy valaki már megismerte, hogy melyik dal érkezik, ugyanis egy nagyon jellegzetes részét fogtam meg. Szerintem ezt senkinek sem kell bemutatni. Érkezik a Rapture egy kicsit újabb verzióban itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszó

0: arcjátszók mögött. Regál Lili.
1: Így van, és így volt az elmúlt két órában, és szerintem szenzációs volt. Nagyon köszi ezt a mixet, Lili.
2: Én is köszönöm, nagyon élveztem, tök jó volt, elröppent ez a két óra egyébként.
1: Bizony, és hát ugye a nyár közepén vagyunk, ilyenkor rengeteget melóztok, gondolom nagyon sok helyre mész ezen a héten is.
2: Igen, előző héten 7 fellépésem volt, aztán plusz a rádiók, ezen a héten 5 plusz a rádiók, augusztusban azt hiszem talán 30 fellépésem lesz, úgyhogy imádom csinálni, tényleg nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ennyi helyen ott lehetek, és várom szeretettel a hallgatókat.
1: És így gondolom vannak duplázások is neked bőven.
2: Meg triplázások is, szóval igen, ilyenkor eléggé feszes a tempó.
1: Na hát akkor neked jó munkát, nagyon köszi még ezt a kettő órát, óriási taps Regál Lilinek, mi pedig mindjárt folytatjuk az élő kívánság műsorral. Elsőként Ed Sheeran és az Azizám jön majd. A kéréseket várom, na 0620 311 111, és nagyon fontos, lesz játék is, strandfesztivál páros belépőket lehet tőlem nyerni.
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Kösd meg Atlas utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
4: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli fehér szőlődobozat csak 599 forint, a magyar magszegény görögdinnye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
7: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
6: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
8: Mentsük meg a barátainkat!
6: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
9: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
6: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
10: Megnyitotta az Egri Corona Wine Garden. Csobbanj a termáltóban egész évben, élvezd a díjnyertes borokat és a kiváló gasztronómiát az új prémium szárnyban is. Foglald le most kedvezményesen a Demjéni Egri Corona Wine Garden-t a maiutazás.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Jön a 45. Kösejkupa, Hajdúszoboszlói Lovas Fesztivál július 31-augusztus 2 között. Díjugratás, fogadhajtás, csíkos verseny és látványos show elemek, helyi ízek, vásári hangulat és színes programok az egész családnak. Találkozzunk Hajdúszoboszlón a repülőtéren július 31-augusztus 2 között a Kösejkupán.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces hírösszefoglalónkat hallják. A mikrofonnál Vida Gyula. Köszöntöm Önöket. A vidéki városok közül már Debrecennek a legerősebb az ipara, olvasható az EDC Debrecen publikációjában. A 2025-ös rangsor alapján Budapest torony magasan az első 311 milliárd forintos HIPA bevétellel, Debrecen 38 milliárd forinttal a második helyen áll, majd Győr, Székesfehérvár és Kecskemét következik. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kardcsapata a hongkongi vívó világbajnokságon. A mieink az elődöntőben Franciaországot, a döntőben pedig Kínát győzték le. A Deac versenyzője Battai Sugár korábban bronzérmes lett egyéniben. Csütörtökön napos meleg időnk lesz 32-37 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ez már az élő kívánság műsor. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás és... A friss közlekedési infók a fővárosban nagy a torlódás a Rákóczi hídon Buda felé, az M1-esen pedig nagyon erős a forgalom Budapest felé Biske és Biatorbágy között személyautóval, a belső sávot érdemes választani a terelésnél. A közlekedési infók után pedig nézzük, mivel indul a kívánság műsor. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szabolcsnak szeretnék a testvéremnek egy számot kérni.
0: Oké, mit üzensz neki?
1: Hogy sok boldog névnapot kívánok.
0: Ne, Szabolcs névnap van.
1: Tegnap volt, de most tudtalak elérni.
0: Tegnap volt Szabolcs névnap, én meg a Szabolcs nevű barátomat nem köszöntöttem fel. De jó, hogy szólsz. Hát így akkor utólag. Azta.
1: Hát igen, most így utólag megoldjuk akkor ketten.
0: Így van, boldog névnapot, Bokikám. Így picit megcsúszva. Na és akkor a te Szabolcs nevű tesódnak mi szóljon?
1: Daddy Sims.
0: Oké, Daddy Sims is at the door. Már indítom is. Szia!
1: Szia!
0: És nem csak ezt indítom, hanem a játékot is. Aki tizedikként hív, tudja a rádió esztogent. Páros belépőt nyert tőlem a Strand Fesztiválra.

0: Egyik csak igazi mai sláger megy. 9 hallgatóval már beszéltem, vagyis a következő lesz a 10., aki megnyeri a páros belépőt a Strand Fesztiválra. Nézzük, hogy hívják. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Ja, Anna vagyok.
0: És a 10.
1: Köszönöm. Hú, nagyon örülök, köszönöm.
0: Honnan csörögtél?
1: Parádról.
0: Na, és ott is gondolom 1400 fok van, még így 7 óra után is.
1: Persze, nagyon meleg van.
0: Hogy bírjátok?
1: Hát csak klímával.
0: Hát, vagy egy jó nagy csobbanással a Balcsiba, a Strandfesztivál alatt, ugye?
1: Pontosan.
0: Mi a Rádió 1 szlogen?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Nagyon köszönöm.
0: Nagyon gratulálok. Tudod, hogy kivel mész?
1: A tesómmal.
0: Hogy hívják őt?
1: Kata.
0: Na hát akkor csajoknak jó bulit. Élvezzétek nagyon.
1: Köszi, szia!
0: Szia! Az igazi mai slágerek pedig pörögnek tovább. Azok, amiket a hallgatók kérnek, mert hogy a kívánság műsor folytatódik. Szép estét! Szeretném kérni a Golden Summer-t Katicának, és azt üzenem neki, hogy nagyon sok boldog születésnapot kívánok. Szeretem, és a hétvégén bepótoljuk a születésnapokat. Puszilom és köszönöm szépen, Galgóta jött. Hát, ez egy jó választás. Az igazi mai slágerek között Loi, David Quentez és a Golden Summer-t Rádió 1-en, és mi is sok boldogságot kívánunk.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy benne pedig az élő kívánságműsor, és kettő fontos dolog is van, az egyik, hogy mivel folytatjuk, erre a válasz Bibi Rex a Faithless New Religion, mert hogy Gyuri ezt szeretné, kinek küldjük, szia!
1: Szia, páromnak szeretném küldeni, Viktoriának, és üzenném, hogy nagyon szeretem.
0: Az igazi mai sláger már indul, és szép estét nektek!
1: Köszönöm, nektek is!
0: És a másik fontos dolog, hogy nem csak a dal indul, hanem a játék is. Páros belépőt lehet nyerni a Strandfesztiválra. Aki 10-ként hív, mondja a rádió eszlogen, piff, már adom is a belépőket.

0: Rádió-e, csak igazi mai sláger megy, és most kiderül, ki lesz a tizedik. 0620-311-111 a számunk. Ez a Rádió 1, hello, Király Tamás vagyok.
1: Szia, Ádám vagyok.
0: Ádám, honnan csörögtél?
1: Siófokon.
0: Wow, hát ez csak egy köpés Zamáditól, ahol ott lehetsz a strandfesztiválon, mert te vagy a tizedik.
1: Ó, oh, hogy nem hiszem el.
0: Mi a Rádió 1 szlogen?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Ó, köszi, köszi, nagyon köszi.
0: Voltál már a strandfesztiválon?
1: Nem, még sosem. Hallani hallottam, mert ide hallatszik, de még sosem mentem be.
0: Hát akkor itt a nagy lehetőség. Jó bulit, köszi, hogy játszottunk.
1: Ó, nagyon köszi, szép napot, szia.
0: És a Fogyarázsban is egy olyan előadó, aki ott lesz a strandfesztiválon, nem kérdés, DJ Metzger Viki, aki Nagy Bogival is, de se jön. Ez a Jó leszek újra. Gondolj!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Let's get down to business.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma se volt hideg, na de holnap már 34, holnap után pedig 36 fok tombolni fog a nyár.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Nézzük, mivel folytatjuk a kívánság műsort. Ti kitől kéritek, Dorina, az igazi mai slágert?
2: Dua Lipától szeretnénk. Dorina kint dolgozik a műhelyben most is.
0: Akkor Dua Lipa és a Dance the Night az igazi mai slágerek között. Dorinak pedig jó munkát kívánunk!

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szia Tamás, én Atis vagyok, ha már kívánság műsor, azt szeretném kérni, hogy ajándékozz meg két jeggyel, léci, a lányomnak szeretném 20. születésnapjára. Hát, nagyon sok boldogságot kívánunk a lányodnak, jegyet így nem tudok adni, de nyerni még lehet tőlünk holnap is. Most viszont egy gyors hidratációs szünet és a diszkósit folytatja Bárány Attilával. Király Tamást hallottátok, további szép estét és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezmény minden kerti termékre, 20-60% kedvezmény minden paplanra és párnára, és 40-60% kedvezmény minden matracra és fekvőbetétre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgyis lett.
7: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköznem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készleterei. Euronix, ez ennyi!
12: A Lidl-lel gyerekjáték az iskola kezdés. Válogass minőségi iskolaszereket az új tanévre. Most csütörtöktől az Ars Una Premium kulacs csak 3333 forint, a dizájnfüzet többféle méretben pedig már 69 forinttól kapható. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Diszkó! Rádió BG Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estőt, hölgyek és urak! Indul

ezeken a bulikon, mert mindkettő saját szervezés volt, és ezért számomra fontosabbak, mint általában a többiek, de sem egyiken, de, azt hiszem az egyiken játszottam, de nem vagyok benne biztos, mert akkor már állapotban voltam. Balaton Mária, talán a Personal Jesus-ön. Jön az I'm Alive! I'm an Angel! Every heartbeat feels like broken control. De biztonságban.

0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: Mondd a szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerek!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strand Fesztiválra.
2: Bulizz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
2: A Rádió

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenék jönnek innentől, isteni DJ-ktől. Jamina már berendezkedett mellettem a lemezjátszóknál. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit. Ugye nyakig vagyunk a nyárban, és mindenki annyira fel van, tényleg pesdülve, mindenki látom ezt a vidámságot. Úgyhogy itt vagyunk veletek a következő 2 órában. Na, a szülinaposokkal fogunk kezdeni, akik ugye idén itt voltak nálunk, a Switch Disco és Sam Feld közöse, ez pedig a Sleep Tonight. Maradjatok mindenképpen.

0: Empire of the Sun és az Alive. Ez egy fantasztikus Alok remix volt belőle a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. 11-ig Jamina, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszóknál. Nyár végén jön majd a Strand Festival, ahol idén fellép a német nagyágyú Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagyon durva tényleg, hogy ekkora nevek vannak itt Magyarországon, tehát akár a kampuszon, akár ha a strandról beszélünk, úgyhogy mindenképp menjetek és egy kicsit ilyen tanulmányi kirándulást tegyetek ezeken a fesztiválokon. Na de menjünk akkor vele tovább, hiszen ígértem, hogy jön ez a nagyágyú Robin Schulz, ez pedig a Better Times itt a Rádió 1-en.

The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Lesz pedig ugye Lost Frequencies újdonsága a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: 10-12 perces mixet, ami alapján majd leszűröm, hogy egyáltalán ugye érte valaki a mixeléshez, és akkor a második kör lesz az pedig már élőben. Egy nagyon ikonikus helyszínen itt Budapesten, de ezt sem árultam még el, úgyhogy az első körben mindenképp az jön, hogy milyennek a dátuma, amíg a mixeket le kell adni.
1: Oké, hát akkor sok sikert kívánunk mindenkinek, aki ebbe belevág. Bizony. Mi pedig megyünk tovább, méghozzá egy saját dallal.
0: Így van, Jamina és Sophie közös ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió Egyen.

0: A Rádió Egyet halljátok, itt a Third Is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene, Jamina a lemezjátszói mögött, és hát bomba zenék jönnek 10 után is, például Tame Impala és a Dracula, vagy éppen Alex Kenji és a Bambolé.
1: Úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, szuper friss és igazán menő zenék jönnek a következő egy órában is. Hello, Jami!
1: Hello, Geri! Így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem, Jaminával itt a Rádió 1-en.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Pulmax és a Headlights nagyot ment az utóbbi jó másfél évben. Nem csak itt a Rádió 1-en, hanem az ország összes rádiójában, hiszen voltak olyan hetek, amikor ez volt Magyarország legjátszottabb rádióslágere. Úgyhogy Pulmaxra nagyon büszkék vagyunk, és hát Jamina is előszeretettel pörgeti tőle ezt a dalt. Ez volt tehát a Headlights, most pedig jön egy különleges újdonság.
1: Hiszen most Milky és a Just the Way You Are-ral folytatjuk. Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni. Ez a nyár slágere lesz, vagy a nyár végének a slágere. Úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a Rádió 1-en.

0: A Crazy Town legendás slágere a Butterflies. Brad Easy adott rá egy trendi új kabátot 2026-ban. Ebből jövőnképpen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött is vele bemutatunk nektek nagyon sok friss 2026-os nyári slágert. Na ezek közül jön megint egy.
1: Így van, Alex Kenji-ről van egyébként egy sztori. Én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, amikor nem volt ekkora neve, és sose felejtem el, hogy neki a riderébe egyetlen egy dolog volt, az pedig egy pamut fehér zokni, mert ő mezitláb zenél egyébként, vagy zokniban.
0: Wow.
1: Úgyhogy ez egy nagyon nagy érdekesség, ez maradt meg bennem, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji, és a Bambolea itt a Rádió 1-en.

ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: Rihannánál mostanában kihagyhatatlan. Ez volt a Pretender itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ja, mint a mind a két mai szetjét vissza tudjátok hallgatni, magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra, megtaláljátok ezeket a szetteket a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban is. Maradjatok, rögtön jön Pure Beat!
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strand Fesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civit

0: 11-ként mondd a szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerek!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
2: Bulizz a Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Így van, szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szavasztos srácok, hello Gerikém, kezdjünk is bele. Mester 3-assal kezdünk, érkezik a Switch Disco, Sam Fell és Rehab közöse, ez nem más, mint a Sleep Tonight. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Birdies Már Radio Show-ban.

Rádiós Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. World is mine. World is mine. Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd.

0: itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show szerda este. Pure Beat mára is hozott egy csomó különleges friss megjelenést. Jön megint egy ilyen.
1: A következő dal egy igazán felemelő hangulatú szerzemény a belga DJ-től, a Lost Frequencies-től, amelynek a címe Leave It All. A belga DJ és producer ismét megmutatja, hogy a lendületes elektronikus hangzás és az érzelmes dallamok tökéletesen megférnek egymás mellett. Ha szereted a pozitív energiákat árasztó, úgymond rám a nyári hangulatú zenéket, akkor ez a szám biztosan elnyeri a tetszésedet. Tekert fel egy kicsit a hangerőt és hagyd, hogy magával ragadjon ez a vibe. Érkezik Lost Frequencies és a Leave It All. Ezzel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Pure Beat! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: Erdő este Pure Beat a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Két brit elektronikus zenei producer kooperációjával megyünk tovább. Prosva és Clooney közös munkája, mindkét DJ modern house zenei szintén meghatározó alakja. A dal címe pedig Free Your Mind. A modern tech house és a klasszikus 90-es évekbeli house hangzás elemeit ötvözik ebben a dalban. Ettől egyszerre friss és mondhatjuk, hogy nosztalgikus. A dalban egy ikonikus house vokál szempül is hallható, amely tovább erősíti azt, hogy ez egy ilyen igazi, régi klubhimnuszként csendüljön fel a bulikba. A vokál szerintem zseniális, borzasztóan beleillik ebbe a groove-ba, és nagyon főbemászó. Már is mutatom, érkezik a Free Your Mind, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen.

0: Rádió Show Pure Beat a lemezjátszóknál, mint mindig ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között, és egy magyar vonatkozású dal jön most.
1: Így van, méghozzá egy feldolgozás, egy igazi tech house klasszikus következik a 2010-es évek elejéről. Jason Chance 2012-ben megjelent Zulu Shuffle című track-e lett feldolgozva. Hát ez egy igazi, régi klasszikus tech house dal, de azt kell mondjam, hogy a mai napig megállja még az eredeti verzió is a helyét, mert borzasztó komoly mastert kapott a dal. Egy kicsit ilyen törzsi, ritmusos, lüktető groove van a dalban, és hát a TikTok ereje megint kijött, hiszen hosszú-hosszú évek után ismét erre a dalra elkezdtek videókat készíteni a fiatalok, és egy magyar DJ, producer Eden Miller kapott is az ötleten, és már is elkészítette a saját verzióját. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a Burizmán Radio Show-ban.

0: Andy és a Plastic Dreams, ez Hú változata volt belőle a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Néhány percig még Pure Beat itt mellettem a lemezjátszói mögött. Milyen lesz a hét második fele?
1: Hát igazi nyári hajtás van, nekem ma este indulnak a fellépések, szóval ma este találkozunk Vonyartfoshegyen és Balatonlellén, csütörtökön Szegeden leszek megtalálható, pénteken Siófokon és Köröstorokon, szombat vasárnap pedig Siófokon találkozunk az aftertáborban.
0: Pure Beat, jó bulikat kívánok neked, hajrá! Nektek pedig drága a Rádió 1 hallgatók, nagyon köszi a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, aki bulizik, annak pedig jó szórakozást. Csak

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Abszolút a fesztivál szezon kellős közepén vagyunk. Nyakunkon van például a Strandfesztivál, ami ugye Zamárdiban lesz, augusztus 19 és 22 között. Kint leszünk természetesen a Rádió 1 stage-el, és az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Például Metzger Vikivel, őt hozom a folytatásban. Az első napon diszkós, itt Lotfi Begi, Pool Maxi, Amina, Christopher, Metzger Viki, Nyuvik és Jauri. Jövünk nem sokára a részletekkel. Napközben páros belépőket lehet nyerni. Ez fontos.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Egy az éjszakai műszakhoz is. Vannak dalok, rádió egyesek, ahol kár keresni a mélyebb mondani valót, mert hogy nincs. Mert nem az a dal lényege, hanem hogy érzéseket közvetítsen, például az önfelett nyár érzését. Na ez a dal pontosan ilyen, egy olasz DJ Alessandro bácsi érkezik már is, és az a Bambolé, amit először a Rádió 1-es DJ-t vezettek be a köztudatban, és szépen menetel előre a top 50-es listánkon is. Hozom

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

A 73 perces album és évszakokon ível át, az ősz melankóliával kezdődik, a Girl Under the Grey Cloud dalban, aztán téli sötétségbe süllyed a Winter Woman című dallal, aztán tavaszi szólos hangulat, és végül megérkezünk a nyárhoz ezzel a dallal. Jön a Where is My Husband?

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Most Eva Max és az a Maybe You're the Problem, ami a második stúdióalbumán szerepel, ez ugye a Diamonds and Dance Floors volt még 2023-ban. Itt még együtt dolgozott Sir Cuttal, aki a volt párja, akivel egyébként most már nincsen közös munka, és megszakadt minden kapcsolat. Sir Cutt egyébként Gaga legutóbbi albumán is dolgozott. Ja már is, Eva Max!
1: Igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely Swiss Disco, Sam Feld, Rehab és Sleep Tonight a folytatásban. A Swiss Disco ugye egy brit mashup DJ formáció, személyesen találkoztattunk velük a születésnapi fesztiválunkon, Dan és Nichols, akik már több mint 10 éves munkakapcsolatot tudhatnak a hátuk mögött. Az elsődleges céljuk az volt, hogy folyton turnézó DJ-k lesznek, és egyáltalán nem volt szempont, hogy végül a saját dalaikat is játsszák majd a rádiók, pedig most már kollaborációik is vannak, ez például Rehab-el és Sam Feld-el.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: so don't call me up.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, igazi szupersztárok a folytatásban, a világ leghíresebb DJ-je, David Guetta, és a világ leghíresebb divája, Jennifer Lopez, énekesnő, színésznő, táncosnő, nagyon sokoldalú ő is, és az a dal, ami nyomokban One Republicot is tartalmaz, mert hogy a csapat frontembere, Ryan Tedder az egyik társszerzője a dalnak. Hát, nagyjából ő a szerzője, elképesztő sok sztárnak írt más slágert, ez a Save Me Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.